up displayed. Can't sit man in the shade.

anesthesia, colored blue. Aquaman knows what to do.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette, és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kreml párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak. Hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a májusi lipcsei támadás után is terjedtek. A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségekre ellenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges, feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé, közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfacölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
2: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekordalacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyődő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
1: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvajok partján, Lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyva Bentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
0: Ezek voltak a hírek.

A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és nagy volt a Duna, mint az izmok, ha dolgozik az ember, reszel, kalapál, vályogot vett ás, úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el minden hullám és minden mozdulás, s mint édesanyám ringatott, mesélt, s mosta a város minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határt. Egykedvű örök eső módra hult, színtelenül mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak szép

Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, s kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, ami kell, s ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha hallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat, enyém a múlt és övék a jelen. Verset írunk, ők fogják ceruzámat, s én érzem őket és emlékezem. Anyám hun volt, az apám félig széke, félig román, vagy tán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt, ez az elmúlás, ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk, megszólítanak. Megszólítanak, mert ők, én vagyok már. Gyenge létemre, így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ősseid vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szabadon. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzetség, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör. Árpád és Zalán, Verbőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarok e szívben, mely e múltnak már adósa, szelíd jövővel, mai magyar. Én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai, a harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, egészen 9 óráig. Elnézést kérek a késésért, egyszerűen elaludtam, és későn keltem föl, és akkor így betorlódott az egész, hát aki már aludt el, és késett, az tudja, hogy micsoda eszkaláció képes elindulni, de hát egyszerűen fölkeltem 1:30-kor éjszaka, hogy kinyissam az ablakokat, mert az időjárás előrejelzése szerint akkor már ér

0: hát ott ugye egyszerűen a beton üti visszafelé a hűt egész éjszaka, szóval ilyenkor válik azért egyre inkább világosabbá, hogy azért itt a fákra nagy szükségünk lesz a jövőben, és hát Magyarország és Európa is, de ezért elsősorban most ugye ránk eső rész, Magyarország, Budapest megérkezett végül a klímaváltozásnak abba a kézzelfogható szakaszába, amikor olyan konkrét cselekvéseket kíván tőlünk meg ez az alkalmazkodás, és már is a első telefonnál megnézzük, hogy ki az, aki alkalmazkodik. Halló? Halló?
1: Álmodra emlékszem
0: pedig. Amit álmodtam, igen.
1: Mondd el.
0: Honnan tudod, hogy álmom volt?
1: Érdekel, mondd el.
0: Azt álmodtam, hogy a Magyar Rádiónak a régi dolgozói ültek bent buszokban, de már halottként. Én nem féltem tőlük. Leteszi, nézd meg. Hát nem erre számítottál? És ott ültek bent a Magyar Rádiónak a dolgozói, és közel mentem hozzájuk. Ezek a nagyon régi arcok voltak, akik így a 60-as, 70-es években voltak rádiósok. És akkor ahogyan úgy sasszíztam közöttük, az egyre parábban néztek ki. És akkor ahogy egyre parábban néztek ki, végül úgy döntöttem, hogy felébreztem magam, mert kezdtek a dolgok rossz felé menni. És akkor utána pedig a mostrában megszokott álom motívumaim egyike kísérte a hajnali órákat, ez pedig a valamit meg akarok keresni, de nem találom. Sajnos ez nem egy ilyen ritka dolog, és néha valósággal is összekeverhető. Valószínűleg azért álmodhattam ezt, vagy köze lehetett hozzá, mert a hétvégén megtekintettük feleségemmel az Odysseusnak a kalandozásait, ezt a 3 órás óriási filmeposzt. Fantasztikus volt, lenyűgözött minden szempontból. Én magam megmondom őszintén, hogy ezért Odysseus kalandozásairól hallottam, meg így ismertem bizonyos részeket képregényekből. Sajnos én nem olvastam élőben, vagy hogy hívják ezt eredetiben, Homérosz állítólag a sírását, úgyhogy voltak ismerős részek, de az egész így csokorba fogva, és ilyen hollywoodi módon elénk tárva, én megmondom őszintén, nekem a dolgok általában véve tetszenek, ez meg különösen tetszett, szóval nagyon jó volt, és akkor abban a HD-szos rész, az lehet, hogy így előrevetítette picit ezt az álmot, vagy befolyásolta azt is, meg hát persze a mikrobiom is, mert megpróbáltam azért kevesebbet tenni este. De hát nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy akkor elkezdődött végül az alkalmazkodásunk. Budapest és Magyarország, és azért mondom ezt Budapestet először, mert hogy mégis azért csak itt vagyunk, mi, akik a Tilos Rádió műsorát készítjük, tehát ezért kerül előtérbe, de hogy ez mindannyiunktól most egy viszonylag nagy cselekvő képességet elváró következő 5 nap lesz. Ugye mindenki tudja, de hát azért érdemes itt is elmondani, hát ha valaki csak a Héttérítő című műsort hallgatja, vagy csak a Tilos Rádiót, hogy a Paksi atomerőmű leállt, ezt most nem tudom, pontosan nem néztem még ma reggel rá az internetre érdemben, de hogy kiesik egy nagy csomó áram, amit ugye a Paksi atomerőmű termelt, és hát ez mindenkitől megköveteli azt, hogy kevesebbet használjon. Ezt az egész villamosenergia fogyasztást egy ilyen kádas példával szokták felvezetni, számomra is megvilágosító erejű volt. Áram, mint víz, van egy nagy kád, az alján vannak a kádnak lukak, ezek a fogyasztók, ezek egyszer csak elkezdenek fogyasztani, és megy kifelé a kádból a víz, vannak csapok, a csapokból pedig bele kell tölteni. Az a célja a játéknak, hogy mindig ugyanott álljon a vízszint a kádban. Ugye ehhez az erőművek jelentik a csapokat, most ebből az egyik csapat el kellett zárnunk, mert nincs elég víz a Dunában. Hát az, hogy a Dunában nincs elég víz, azt lehetett sejteni, sőt, azt nagyon konkrétan lehetett tudni, de hát általában azért mi emberek ezeket szeretjük behalazgatni, ha pedig éppen látványpolitikát, vagy látványpolitizálást, vagy zsarnokságot építünk ki, akkor nem jó előszedni ezeket a dolgokat, ha csak nem rá tudjuk kenni valakire. Szenyor Facundo megérkezik, majd akkor rákenem. És akkor így végül elodázgattuk ezt a kérdést, és hát ennek az lett az eredménye, hogy akkor végül hús, egyszer csak eltűnt a Dunából a víz, le kell kapcsolni a Paksi atomerőművet, ami azt is jelenti, hogy tulajdonképpen megérkeztünk a cselekvésnek a korszakába. Ez lehet jó is, meg lehet rossz is. Abban az esetben, hogyha megpróbálunk összefogni, egységet kovácsolni, akkor ez a mélypont, ez lehet fordulópont is. Jó mondom, Facundo?
2: Persze.
0: Várjál.
2: Mindenkinek.
0: Te milyen vagy?

0: ki. Hát te be nem nyomtad meg a gombot. Kék, nyom meg a gombot. Most beszélj.
1: Szóval igen, mindenkinek össze kell fogni. Vagy bekapcsolni a légkondit, vagy kikapcsolni.
0: Lekapcsoltad öt órakor? Lekapcsoltad ötkor?
1: Be se kapcsoltam.
0: Mert nincs. Győztünk. Megmondom őszintén, mindenki Señor Facundóról, de nem voltál abban a helyiségben, ahol nincs.
1: De voltam olyanban is.
0: És ott lekapcsoltad ötkor? Az egyiket legalább.
1: Nem voltam abban a helyzetben, hogy lekapcsolhassam.
0: Megmondom őszintén, én lekapcsoltam. Nekünk dupla légkondink van. Tehát egy kültéri és két beltéri. Most csináltattuk meg. Úgy csináltattuk meg, hát megmondom őszintén, Pistix. Úgy volt, hogy bekötötte este, és reggel berobbant a hőkupola. Nem, egy ponton világos volt, hogy lapos tetős ház révén...
1: A legfőső emeleten.
0: Hát kettő, egy emelet van is az a legfőső, hogy, a, hogy az... Hogy ez nem, és akkor néztem, hogy...
1: Hát ez mit a Zsuzsáék, érted? Ez a, nem tudom mi ez, hogy hívják, az, ami reggeltől körbevegy, és...
0: Az fél, ingatlan eladás szempontjából a legjobb.
1: Felső emelet, úgy, hogy nincs előtte semmi.
0: Igen, úgy nekünk szerencsére körbe fák vannak, meg azért, de alapvetően üti. Na és akkor utána én leteszteltem, hogy megnéztem, hogy nem kapcsolom be egyáltalán, mi történik. Pokol. Aztán megnéztem úgy, hogy mi történik, ha lehúzom az összes redőnyt, de úgy, hogy luk nélkül. Az megdöbbentő. Ez levett 3-4 fokot. Tehát az nagyon sokat,
1: nagyon sokat
0: levesz. És akkor így utána minden ajtót összenyitva, egy klímával meg tudtuk csinálni, úgy, hogy amikor szükséges, 5 órakor lekapcsoltuk, betartottuk az utasításokat, sütés, főzés, ilyesmi, nekünk most sokatóképpen nincsen. A nagy áramfelvétel
1: pedig az nagy előny.
0: Pedig az nagy fogyasztó.
1: A mosogatógép áramból?
0: Vízben. Előny, áramban hátrány. Hát fel kell melegíteni a vizet.
1: Az oké. Okay.
0: Tehát az a drága. Tehát létrehozni a hőt, tehát forgatni valami szart, már elnézést, az nem olyan nagy kaland. Forgatni nagy nehéz dolgot, embereket autóban, az viszi az áramot, de a hőt létrehozni árammal, az hogyha ahhoz rendesen kell. Úgyhogy, és akkor így végül elkezdtük mi is mind az alkalmazkodást, mind pedig a nagy közös összefogást. Mindenkit arra kérek, aki hallja a hangomat, hogy minden erejével azon legyen, hogy minimalizálja mind a víz, mind pedig az áramfogyasztását. A víz kritikus fogyasztása Budapestet nem érinti egyelőre, mert 2,5 millió emberre van összerakva a vízfogyasztás. Tehát, hogy alapvetően ez egy jó kitalált rendszer. Környező agglomerációk...
1: Az kampó.
0: Az kampó. De ezt is lehetett sejteni. Balaton, Velencei tó, Sikta. Tehát ezek a részek azok, amelyek hamar búlnak. Ha valakinek van ideje, bátran hallgasson vissza 5-7 évvel ezelőtti héttérítőket, Mixcloudon, nézze meg újságcikkeket. Sajnos ezt a dolgot lehetett tudni. De most ne ezen agonizáljunk, hogy mit lehetett tudni, hanem azon, hogy hogyan tudunk összefogni. Ez most nagyon fontos. Összehangolt cselekvést kell felmutatnunk a következő 5 napban, és a következő 5, 15, 20 és 30 évben is. Ehhez most történelmi lehetőségünk nyílik, mert éppen egy összefogás pillanatában talál meg minket. Ez a változás. Ilyen lehetőségeink ritkán vannak. Most éppen összeborulva vagyunk. Hogyha ez a Tuzson Bencé korszakában ér el minket, az most kevésbé lenne jó. Halló?
2: Szervusztok, Gyuri vagyok.
0: Gyurikám, szevasz!
2: Egy percbe szeretném csak összefoglalni több hetes agóniámat. Szerinted mit csinálnának velem itt Újpesten, ha bemennék egy automosóba, ahol a hatállásba hatan mossák, és...
0: Most látták kocsikat mosatni?
2: Hát, hogy a picsában. Én nem szépen voltam, csak látom, mert ugye
0: az igen. Én nem mentem, arra meg akartam nézni.
2: Tragédia.
0: Mert már nekem is esedékes el a retkes, de hát eszembe se jutna.
2: Olyan kis fitfasz falukban, mint a előző életem lakhelye, Szigetszön Márton, ott is, de mindenhol. Tehát
0: kell ilyenkor szólnunk az automosósnak, hogy ne csináld már te sem?
2: Hát ez az. Ez egyik, a másik, azt nézzük, hogy szintén Újpest, a lakása, vagy a ház, ahol lakunk, szembe szomszédéknál állandóan megy az automata locsoló.
0: Gyepet?
2: De állandóan, és ott kurva élet, hogy
0: na, nem... Na szépen, Gyuri, nem szabad csúnyán beszélni az új világban.
2: Bocsánat, hogy biztos, hogy nincs hurtkút.
0: És de gyepet locsolja, vagy pedig a bokrait?
2: Füvet, bokor.
0: Az sajnos, az kár. Tehát a füvet hagyni kell, majd az... az majd újra nő, a fákat viszont, a fákot és a nagyobb cserjéket mindenképpen érdemes meglocsolni, úgyhogy ez fontos, ki, amit lát maga előtt. Nálunk például a Fischer Istváni és a Fogarasi sarkán van egy kis fa, ami alá mindenki beáll, amikor jön a troli. De már úgy, mert hogy pusztulat van, hogy tényleg ahogy a lomkorona halad, úgy mennek az emberek. Éppen megyünk arra feleségemmel, látjuk, hogy a fa rezegnek a levelei. És akkor felmerült benne a kérdés, meg bennem is egyszerre, hogyha mindenki az árnyékát úgy szereti, miért nem öntenek rá vizet? Van egy ilyen locsolócső is a gyökeréhez. Úgyhogy mi kiválasztottuk ezt a fát, és mostantól ezt mi locsoljuk. Úgyhogy tegnap már 20 liter vizet beleöntöttünk, álltunk mellette, és néztük, hogy melyikbe lehetne még. Mindenki
1: 20 liter víz a sok? Hogy vittétek oda?
0: Úgy, hogy van egy ilyen kis molnár kocsim, és arra rátettem két marmonkannát.
1: Ja, tehát egy felszerelése.
0: Ja, a feleségem is meglepődött, hogy mennyire felkészülten érkezek.
2: Oké, fiúk, ennyit szerettem volna.
0: Köszi,
2: szóval,
0: Gyuri.
2: Szóval ezt az automosást kérek mindenkit.
0: Gyurikám, azt mondom én meg, milyen érzés 60 évesnek lenni? Az Isten áldjon meg.
2: Hát figyelj ide, mit tudom én.
0: Az őszintén.
2: Gyerek vagyok, ugyanolyan infantilis, teljesen mindegy. Másképp úgy lehet ezt a szart túlélni.
0: Ez az. Az Isten áldjon neked csak egészséget 120-ig.
1: Fú, egyébként a kocsimosásról teszem, hogy tényleg amúgy a legrosszabb kar jött ez a hőkupola, tehát hogy itt szét van szarva a kocsi, utána hogy ozorán így belepte így a por, tehát hogy tényleg úgy néz ki, mintha valahol a föld alól ásták volna.
0: De Roli, de ez például, ez már az összefogás minimális szintje. Tehát, hogy az ember akár ezzel is jelzi, üzeni, hogy most összefogásra van szükség. Halló?
1: Halló?
3: Jaj, várjál.
1: Hallunk.
3: Megköszönöm, megy el a házam fölött a repülő. Most hallatszok?
1: Hallunk.
0: Zuglóba.
3: Vagyok Zuglóba.
0: Hát a repülők ott mennek el, pokolka.
3: Itt van fölöttem a bejövő
0: légi folyosó
3: iránya.
1: Hát, amikor nem a leszállópálya van nálad.
0: Ezért beraksz a Róna vonalába?
3: Hogy bocsánat, hogy mondod?
0: Róna utca vonalában laksz ott, mert legizébb.
3: Róna? Az nincs messze. Bolgárkertész utca.
0: Bolgárkertész Róna, igen, az ott a fő folyosója.
1: Bolgárkertész.
3: Majdnem. A frekventált helyen látszik innen az IKEA, úgyhogy prima fekvésű ingatlan. Na, de nem ezért telefonom.
0: A hőkupola gyöngye.
3: Kettő dolgot szeretnék mondani, az egyik az automosókról. Igen, aki most mossa az autóját, az minimum felelőtlen, szerintem. De van indokolt eset, mit tudom én, hogyha a varjú lefossa az autóját az embernek, az leszedi a festéket. Tehát néha muszáj, de olyankor is mondjuk egy spritznis ablaktisztítóval, meg egy vizes szivacsal azt el lehet intézni. De hogyha nem akar az ember vesződni, akkor tényleg el lehet menni egy mosóba, ha nagyon muszáj. És a mosók között is van azért hierarchia, tehát a nagy körkefés mosók, amin átmegy az autó, az ilyen alagút mosók, azok gyakran vízvisszaforgatóval működnek, mert a víz egyébként egy drága dolog, és az automosóknak se nagyon éri meg azt pazarolni.
0: Te nem drágább tisztítani? Mint fogni azt kiengedni a csapból?
3: Drága dolog tisztítani, de az automosásnál én erről elolvastam egy pár cikket, mert pár napja elgondolkoztam ezen a dolgon, és
0: hogy
3: azért gondolkoztam el.
0: Ja.
3: Mert én Szentendrén dolgozom, és ott az elmúlt héten volt egy városrész, ahol 3-4 ezer embernek nem volt a vize, és még most is a honvédség hordja föl a fönti víztározóba. Vagy,
1: Pismány.
3: Igen, a Pismány városrész, de volt még 2-3 Tyúkosdűlő is, Boldogtanya, Kadacsúcs, szóval csodálatos nevű helyek, ahol most konkrétan nem nagyon van idővíz.
0: Milyen
3: de tegnap
0: szépen.
3: Már volt egyébként, és lesz is, hogyha nem locsolják szét az emberek. No mindegy, szóval, hogy ott azért elkezdtünk elgondolkozni, hogy hogyan tudjuk az embereket víztakarékosságra egyáltalán ösztönözni, meg mondani, hogy mit kéne csinálni. És az automosóknak utána néztünk kicsit. Na és az van, hogy ezek a kézi mosók, ahol a nagy nyomásúval csapatod le az autót, azok valóban tiszta vizet használnak, már csak egészségügyi okokból is muszáj nekik, mert ott porlasztod a vizet, és az belélegzi az embereket.
0: Én autómosó őrült vagyok, én nem szeretek autót mosni.
3: Nagyon jó móka az egyébként, hogy lecsapatod a koszt a kocsiról, hát ez egy csodálatos dolog. Az egy ilyen...
0: Na, csodálatos ez dolog volt.
1: Hát ez elúszott. Ez most elúszott.
3: Igen, szóval azt a vizet muszáj tiszta vízzel csinálni nekik, de nyilván azt se kell akármeddig locsolgatni. Viszont ezek a körkefés mosók, azok újra hasznosítják, vagy újra szűrik és újra használják a vizet, ezért van néha olyan fura, ilyen pocsolya szaga a mosónak, mikor átmész rajta. De szóval, ha nagyon muszáj, akkor inkább azt érdemes választani. A legrosszabb meg mondjuk az, mikor a slaggal a házad előtt nekiállsz letusolni az autót.
0: Én arra szólok. Te tudom, hogy ezért kis nácinak tűnő, hogy nem, azt nem. Tehát, hogy az, tehát nem. Az, tehát az, igen, az utcában autó, mosás, habba, minden, hogy az nem. Tehát szerintem már nem, már keveset látok ilyet, de hogy meg szoktam állni, hogy ezt ne. Tehát tényleg sok minden van.
3: Hogy Szentendrén előfordult, hogy az emberek, tehát tényleg abban a város részben, ahol konkrétan nem volt víz a csapba, akinek még volt, vagy előfordult, ott a háznál kezdve mostan.
0: Hát tudod, ez az azért probléma, mert az a társadalom, ahol a kukás szeme láttára dobják el a szemetet, vagy a többiek szeme láttára a víztilalomban mosod az autódat a vízzel, az nagyon rosszul áll a közös cselekvés indikátorában. Igen. Sajnos. Tehát, hogy igen, az tényleg az azt jelenti, hogy még többeknek, vagy sokaknak nem világos, hogy itt most egyetlen dolognak van ideje, ez pedig az összefogás. Az összefogás, igen, és az alkalmazkodás. Régóta vártunk erre a pillanatra, a vártunkat úgy értem, hogy tudtuk, mert tudtuk, hogy jön.
3: Tudtuk, hogy jön, és aki és készült, itt van, annak van marmonkannája, aki meg nem készült, az csodálkozik, hogy egyszer nincs víz a csapba. És erre több stratégia is van, hogy mit lehet ezzel kezdeni, csak ennyit szeretnék még hozzátenni, hogy az összefogás, tehát Szentendrén van egy-két Facebook csoport, ami kb. A helyi nyilvánosság szerepét tölti be, mert nincs se rádió, se tévé nincs, az önkormányzat hivatalos weboldala kb. Az egyetlen médium a városban, úgyhogy az emberek leginkább a Facebookon egy-két helyi csoportban vitatják meg a dolgokat, és hát ott olyan szintű vagdalkozás, meg vád minden irányba, hogy miért nem jön miért nem fakaszt vizet a polgármester, hol van az országgyűlési képviselő, miért nincs itt a kormány, miért nincs itt a vízszolgáltatónak a vezérigazgató, először ez ment. Aztán egy idő után, mikor már második napja, vagy harmadik napja nem volt víz, és tényleg emberek hordták föl, mit tudom én, palatba a vizet a belvárosból, ahol lehetett vészvizet szerezni, meg tartályok voltak fönn. És akkor elkezdődtek azok, amik már az összefogásról szólnak, nem arról, hogy ülök otthon és panaszkodok, hogy miért nem tesz valaki valamit, hanem más helyekről, a városból jöttek a kiírások a Facebookra, akár telefonszámmal, címmel, hogy akinél nincs víz, az hozzám jöhet tusolni, mosni, kisgyerekeseket várok, időseket várok, gyere hozzám, nem jöhetsz be, mert nagy a kutya, de szívesen adok kannába vizet. És ilyenek kezdtek elszaporodni azokba a csoportokba, ahol két nappal ezelőtt még mindenki csak üvöltözött, hogy ez botrány, mert mi az, hogy nincs víz a csapban.
0: Ez nagyon jó hír, ez nagyon jó hír.
3: Én nekem ez igazi reményt adott, mert általában az ugatérozás megy, és nagyon ritka az, mikor a konstruktív, meg szelíd hangok hallatszanak, és szerintem a kibaszott, bocsánat, az algoritmus, az föl is hangosítja ezt, mert az indulatos, nagy érzelmeket kiváltó posztok, azok, amik több reakciót vonzanak, és azokat tolja magasabbra az algoritmus, mert ott az a lényeg, hogy pörögjön a content.
0: Igen.
3: Nem az, hogy megoldás szülessen.
0: Így, pontosan, hanem, így van. Nagyon jól lehet, hogy...
3: De ezek is elkezdtek indulni, úgyhogy, és szóval ez adott reményt, és mikor első napokban nagyon kritizálták a szerencsétlen DMRV-t, a vízszolgáltatót, aki nem azért nem csinálja meg a víztározót, mert lusta, hanem azért, mert konkrétan nincs pénze, nincs embere, nincs eszköze.
0: Hát országban szintén elhanyagolták a vízgazdálkodást. A vízgazdálkodást.
3: Hát még ha csak elhanyagolták
1: az összes közszolgáltatást.
0: Hát jó, csak... Tehát, az, igen.
3: Ezt tudjuk, tehát nincs pénzük, mert nem csinálhattak pénzt.
0: Hát nem, mert az ezsicsökkentés elvitte a pénzt.
3: Ezt mindenki tudja, akinek van egy csöppesze. Szóval csak annyit szeretnék jelezni, hogy van remény arra, hogy az emberek össze tudnak fogni, és utána már jöttek azok, hogy köszönjük a vízszolgáltatónak, hogy 24 órában dolgoznak, köszi, hogy hoztátok a tartályokat. Valaki a tartályra, ami ott áll az utcája végén, rárakott egy ilyen masnit, és azt mondta, hogy ők ezt elnevezték a családba Bádog Bömbinek, és így tudják megköszönni, hogy ez nekik vizet adott 4 napon keresztül.
0: Hát,
3: ezek már ilyen...
0: Ez a víz, ez
1: nem kezd ilyen Mad Max hangulata lenni.
0: A víz nem ugyanaz, mint a Bluetooth hangfal, hogyha lemerül.
1: Hát az persze.
0: Persze.
3: Kicsit más, igen. Szóval ez nekem nagyon inspiráló volt, és ezért akartam megosztani, hogy ha más nem tudsz tenni, azt meg tudod tenni, hogy igyekszel ezekre a hangokra koncentrálni, ezekre fókuszálni, ezeket felerősíteni, és én őszintén szeretném, de hát ezt azok az emberektől hiába kérem, akik a konteókat osztogatják, meg a hülyeségeket posztolgatják, hogy azt ne annyira, mert az nem viszi előre a világot, hanem ha valami jó példát lát, akkor azt kell. Úgyhogy köszönöm, hogy ti is ezt csináljátok.
0: Köszönjük szépen, vérem, köszönjük.
3: Sziasztok.
0: Hajrá, alkalmazkodás, ciao. Én azon gondolkodtam, hogy idefelé pont, amit a Laci mondott a Facebook kapcsán, hogy szerintem most arra ott átestünk az esemény horizontra, és abból több szar jön, mint amennyi jóság. Tehát ugye emlékszem rá, amikor lekapcsolódott a Facebook pár éve ezelőtt egy ilyen pillanatra, pár órára, hogy ilyen gombamód megszaporodtak azonnal a kis lokális alkalmazások, és az emberek azonnal kisebb közösségekben újra gondolták a kommunikációt. Én elengedném most már ezt a Facebookot, mert szerintem ebben most már több a gyík, mint amennyi a haszon. Halló?
4: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Figyeljetek, nem akarom elhúzni, mert inkább a ti mondókátokat hallgatom.
0: Akkor ne tedd.
4: Ajánlani szeretnék 2 tilosos műsort a témában.
0: Na, az lehet.
4: Az egyik a múlt szerdai erőmű, amelyik a Paksot körbejárja elég jól, és a múlt pénteki Planet Terror, amiben ugyanaz a vendég van, aki ilyen klímaváltozásról, vízhiányról már egy éve is volt egyszer ugyanebben a műsorban. Tehát pénteki Planet Terror szerda délutáni erő.
0: Szuper, köszönjük, jó háttéranyag lesz.
4: További jó szórakozás.
0: Köszi, ciao. Na, szóval így van, és akkor az azt is jelenti, hogy viszonylag sok szakmai anyag jelenik meg, itt most lehetőség van arra, hogy egy picit jobban megértsük azt, ami történik velünk, és megpróbáljunk cselekedni. Ez, ami most kialakul, ez egy közös generációs cselekvés lesz. Ez a közös generációs cselekvés az alkalmas arra, hogy életünknek irányt adjon és keretet adjon.
1: Illetve hát van még egy fontos hozadéka vagy aspektusa, hogy talán lehet, hogy elkezdődik ez a visszaszorul a tudomány ellenesség. Ami azt jelenti, hogy egyébként az elmúlt 16 évben, azon kívül, hogy a közszolgáltatásokat is leépítették, az igazságon túli világba eljutottunk odáig, hogy egyébként elég azt mondani a másikról, hogy nem igaz, kamuzik, hangosabban kell mondani. És hogy ezzel sikerült a most jelen esetben a vízügybe igazából olyan rendes vízügyi szakembereket, meg ilyen tudományos háttér intézményeket kinyírni, amik mostanra jelentős hiány.
0: Vituki, dír, még csak el még le is rombolták az egész.
1: Igen, tényleg még.
0: Csáó.
1: Csak bácskosomban behintés hiányzott.
0: És úgy, hogy egyébként volt szakasza a magyar vízügynek, amikor egyébként átgondolt tudományos alapokon nyugvó tények jellemezték. Én közelről néztem végig, mert a volt feleségem akkoriban ott dolgozott a szétveréskor, megjelent egy nő ott, és nem mondhatom rádióban, szétverték a picsába.
1: Persze, hát de mit nem? Na mindegy, szóval csak ugye az van, hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát, hogy biztos, hogy először is kellenek majd olyan szakemberek, akik megmondják, hogy egyébként mire számíthatunk, és hogy ez igaz, hogy itt van az ajtóban, de hogy valami fajta változást itt nem lehet elérni, vagy csak nagyon hosszú távon lehet elérni.
0: Igen, de hogy közben, tehát hogyha közben a kis vidéki települések mondjuk holnap megkezdik azoknak a tavaknak az előkészítését, megalkotják a jogszabályi környezetet, hogy olyan tudják meg kell fognunk a lezúduló vizet. Tehát ez a párolgó víz, az valahol leesik. Legrosszabb esetben Fölközi-tenger, még rosszabb eset egy ponton valahol az Alpokban, vagy nem tudom én, de hogy le fog esni. Tehát a víz most nem tűnt, most kaptunk egy villanásnyi képet, de a víz vissza fog térni. Most ki kell építenünk mind fizikailag, mind pedig jogszabályilag azokat a védvonalakat, amelyek a víz megtartását segítik. Az embereket tájékoztatni kell arról, hogy a víz tárolására a talaj az alkalmas. Ennek ellene mentünk az elmúlt évszázadokban. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a folyamaink eltűnjenek minél gyorsabban valahol az országból kifelé menet. Halló?
2: Szervusztok, Gyuri vagyok. Na, visszatérnék Lennyinek az ajánlásához, a pénteki planetáról. Mégpedig azért hozottam be ezt, mert hogy le fog zúdulni. Nagyrészt nem fog lezúdulni az eső, ami fölpárolgott. El nem mondom, hogy miért, de a szakember elmondta, hogy olyan fák, vagy mit tudom én, mi a bánatok ültettek a kivágottak helyet, amik nem párologtatnak, hanem
0: rossz párolgás van.
2: De kevesebb a párolgás, így van.
0: De valamennyire fog esni? Vagy semennyi se fog leesni?
2: De valamennyi természetesen, de nem az, hogy ránk fog zúdulni, és visszajön majd. Nem fog visszajönni, ezt mondta a szakember. Ezért is jó lesz ez, hogyha ha drága piros rádió hallgatók visszahallgatják.
0: Visszahallgatom én is.
2: Okay.
0: Köszönöm. Csak. Mert ugye alapvetően a villámárvizek esetében, amikor házfalakról lefolyó, talán szürke víznek hívják ezt, tehát az ivásra ez nem alkalmas egyből, de a talajban egyébként ez mindenképpen benne tud maradni valamilyen módon, de én magam is megpróbálom még jobban képbe hozni azt illetően, hogy mit lehet egyéni szinten tenni. Ez nagyon fontos.
1: Igen, ezt na és még az előző gondolatmenethez, hogy pont ez a dolog, hogy ugye mindenben a 10 millió, vagy majdnem 10 millió szakértő igen. országa vagyunk, és most a vízügy.
0: Az áram, az a legszebb egyébként. Az aztán tényleg az, az bonyi tudsz az áram.
1: Tehát az áram és a vízügy szakértői vagyunk, de hogy közben pedig pont ez jelzik, hogy egyébként nincsenek meg azok az ilyen pontok, vagy sarokpontok, vagy mérföldkövek, vagy kapuőrző emberek mondjuk ebben, akiknek tudod, hogy hinni lehet, és azt mondod, hogy egyébként ők tudnak olyan tanácsot adni, amelyik az egyéni...
0: Neked nincsenek ilyenek ezekben a témákban?
1: Egyelőre nincsenek, hát eddig hol érintett engem a vízügy.
0: Van ez a Bárdóci, vagy milyen főkertész, abban szoktam ilyen kerti ügyekben, meg locsolgatásban, ja, Oroszország, Rácz András...
1: Ja, vannak persze ezek a dolgok, de hogy azok, tehát hogy ennél sokkal
0: Nógrádi György.
1: És Spötl, vagy hogy hívják? Vízügyben Spötl. Hogy hívják?
0: Nem, vízügyben nekem Tuzson Bence vagy Szijjártó. Halló?
5: Halló, sziasztok, Gergő vagyok.
0: Szevasz, vélem.
5: Azt telefonálok, mert mondtad fel, hogy este kiszokta nyitni így az ablakot.
0: Hajnalban.
5: Hogy szellőztek, de hogy nem látod olyan nagyon sok értelmét, mert hogy nem hűl le addigra
0: annyira. Van értelme, baromi... csak most nem volt már annyira hűvös kint.
5: Na, hogy én ezt aktívan csinálom már, mint vannak itthon ilyen ventilátorok, aha. és akkor kinyitom az ablakot, nem pont az ablakba rakom, hanem mit tudom én tőle egy méterre, meg ilyen, tehát úgy igyeztem kialakítani egy
0: keresztúzat,
5: és akkor több ilyen ventilátoron keresztül így ki van nyomva a meleg, és szerintem ez elég jó energiatikonysággal rendelkezik. Mostanában hajnalban szoktam csinálni, de vannak ilyen intelligens, vagy ilyen okos konnektorok, és akkor majd szerintem be fogom állítani, hogy ilyen kapcsoljon be.
0: És hány ventilátorral csinálod?
5: Hát 3-4.
0: Aha, az ügyes, tessám. Az ilyen kis áramlás technikai kérdéseket is fölvetettem.
5: Ja. Tanultam még áramlástan tanulni.
0: Ja, akkor azért, aha. Ügyes, ja. Ez nagyon ügyes. Na.
5: De hogy azt néztem, hogy egyébként, hogy ilyen 2 óra körültől van a leghűvösebb, de nem biztos, hogy akkor érdemes bekapcsolni, lehet, hogy még egy kicsit előtte is. Most, amikor egy manuálisan csinálom, így van egy ilyen kinti-benti hőmérő, és akkor addig szoktam veretni, amíg tehát, hogy a külső hőmérséklettel meg nem egyezik. Ma reggel ilyen, nem tudom én, 2,5 fokot sikerült így fél öttől.
0: Úgy kb. Mert... amúgy azt lehet, én is azt figyeltem, hogy nagyjál meg, mi is van hőmérő, 2 és így helységenként, és szerintem is ilyen 2-2,5 fokot vissza lehet tekerni.
5: Igen. De hogy ez hajnalban, akkor már melegebb is van, de hogyha éjjelre be van időzítve, akkor lehet, hogy még...
0: És mikor, helykor zársz, hajnalban vagy reggel?
5: Hát ezt akkor szoktam csinálni, vagy nézem a kinti-benti hőmérsékletet, és akkor amikor hát eléri a külsőt, akkor addig tudom lehűteni a lakást, vagy hát a lakás levegőjét. Akkor be szoktam csukni az ablakokat.
0: Én úgy szoktam, hogy nekünk konyhán elkezdi el, és akkor ott még annyit csinálok, még lehúzom a redőnyt, de még egy picit hagyom, hogy szellőzzön, és akkor utána zárom rá fájó szívvel az ablakot.
5: Lehet, hogy a klímát is tudod egyébként úgy üzemeltetni, hogy csak a ventilátort használja.
0: Persze, és akkor igen. Na, a klíma az a végső megoldás. A végső megoldás a klíma, mert itt nagyon fontos, mert nagyon jó, de hogy rettetesen száraz levegőt csinál, hogy az ilyen, hát van egy pont, amikor muszáj bekapcsolni, de nem szeretem.
5: Nem, most csak arra gondolok, hogy ilyen ventilátorüzemmódban tudod hasonlóra használni, mint ahogy én itt ezeket a ventilátorokat használom.
0: Ja, tényleg az is, hogy legalább mozgatja a levegőt.
5: Ja.
0: Ó, jó tippek, vérem, köszönjük.
5: Köszi szépen, sziasztok.
0: Na és akkor minden ilyen tippet meg tudunk majd beszélni egymással a buszmegállóban, meg tudjuk nézni azt, hogy hol van árnyék. Mindenkit arra kérek, hogyha lát olyan fát, ami közel van hozzá, és kezdenek már recegni a levelei, hogy akkor döntsön rá. Kevés víz is, 5 liter, 10 liter is számít. Hogyha mindenki egy fát ott a környékén kiválaszt, akkor utána ez is közös cselekvés. Ezek a közös cselekvések fogják megalkotni az új és élhetőbb Magyarországot. Több árnyék, több fa, több víz, kevesebb áram.
1: Illetve hát a másik azok az életmód változások.
0: Mesélj, Roli.
1: Hát figyelj, már ez is, amit a betelefonáló mondott. Tehát az, hogy te éjjel fölkelsz, és egyébként ventilátorokkal...
0: Kockáztatod a mikrobiom normális működését.
1: Tehát, hogy ez egyértelmű átalakulás.
0: Persze.
1: Tehát, hogy ha belegondolok abba, hogy ez, persze ezek ilyen egyéni dolgok, de hogy az elmúlt időszakban pont tehát a meleg miatt, hogy nagyon-nagyon kitolódtak az éjszakában az alvási időszak kezdete. Tehát, hogy egész egyszerűen később kezd el élni az ember, vagy így csinálni dolgokat, belemegy az éjszakába, és akkor mondjuk teszem azt, ami korábban fekvés volt, akkor ahhoz képest is tolódik el. Na de hogy ezt valahol vissza kell hozni, ezt az alvás dolgot, holott ugyanakkor pedig pont az időjárás szerint pedig reggel kellene hajnalba újra kezdeni, és elmenni egy darabig, ameddig be nem üt a hő.
0: Igen, de tényleg, tehát lesz egy értékes óra reggel 5-től 9-ig. Az 4 óra, figyelj, az egy fél munkaidő.
1: Azért van, tehát, és hogy utána viszont teljes egészében kezd ilyen kihasználatlanná válni a dolog, bárhol is vagy, mert hogy használhatatlan, és aztán estére pedig megint ugyanez, hogy nem tudsz étkezni mondjuk napközben, mert egész egyszerűen nincsen hozzá étvágyad, vagy...
0: Egy könnyű lecsot.
1: Az, csak bogyoszlóiból.
0: Jó, valami balatoni paprikából, debrecenivel.
1: Na mindegy, és akkor azt jelenti, hogy egyébként maga az étkezés is majd estébe tolódik, ami azt jelenti, hogy megint csak nem a legjobb este lefekvésünk előtt enni.
0: Azt pokol, azt most megpróbáltam teljesen kiszorítani, visszatenni, mert egyszer volt egy-két este, amikor annyira nem, tehát egy most már ott tartok, hogy akkor az ott jövök ezt a ízét, cornflakes, meg egy kis granola növényi tejjel, és akkor valahogy tudod rávenni magad, hogy befeküdni. Nem, tehát hogy így, hogy meleg is van, meg be is zabálsz, meg hőhullám van, hogy ezek így nem jó, és aludni kell, valamilyen módon aludni kell, muszáj.
1: Igen, muszáj. Szóval hogy fog ez szerinted átalakulni?
0: Úgy, hogy szerintem nagyon sok olyan előnye van a kornak, amiben élünk, ami segíthet minket. Az, hogy tudunk nagy tömegben kommunikálni egymással, csak még egy kicsit csiszolni kell rajta, az nagyon nagy segítségünkre lehet. Rengeteg technológiai eszköz van, amit ennek a változásnak a szolgáltatba tudunk tenni. De hát te is emlékszel, Roli, mi ezzel a kérdéssel közösen 10 évvel ezelőtt foglalkoztunk az egészségiskolai projektben, a globális bemelegedés eszközünkkel, amelyik ugye egy ilyen edukációs program volt, lehet, hogy több mint 10 évvel ezelőtt már meghirdettük az alkalmazkodást. Csak akkor fiatalokon kívül, hát úgy kevesen foglalkoztak ezzel a dologgal. Át kell gondolnunk az életünk oly sok területét, de erre úgy is tekinthetünk, mint egy változásra, aminek itt van az ideje. Hogyha eltoljuk magunktól a katasztrofizálást, és valóban a tények szintjén kezdünk gondolkodni, akkor megnyugszunk, és látjuk, hogy ez semmi más, csak változás. De kicsit nagyobb tempójú változás.
1: Na jó, de hogy akkor egy ilyen sivatagi népé alakulunk, tehát
0: nem, szerintem nem muszáj. Hát az biztos, hogy az a típusú endorbolygó elképzelés, amelyik itt él a fejünkben, hogy az ennyi. Tehát a Kárpát-medence kiszárad ahhoz képest, mint ahogyan volt. Az, hogy ez mennyi fügét, mennyi kendert, mennyi pálmát jelent a jövőben, ez csak rajtunk múlik. Az, hogy milyen világot rakunk, az pedig azon múlik, hogy hogyan vagyunk képesek együttműködni. Tehát most jelenleg eljött az együttműködés csodálatos korszaka, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az előttünk álló 5 napban bizonyítsuk magunknak azt, hogy képesek vagyunk tudunk együttműködni. Képesek vagyunk kevesebbet fogyasztani, képesek vagyunk segíteni a másik embert, odafordulni felé és azt mondani, hogy működjünk együtt, mert ez mindannyiunknak a közös érdeke. Mondjál, Roli, valamit, addig találok, hogy József eszembe jutott. Azt mondja, hogy... Mondjad,
1: ne foglalkozzál sem. De eszembe jutott csak tehát mik az előrejelzések, hogy ennek a héten vége? Tehát...
0: Hát ne azok, nem. Sajnos, hogy a csipetenként adagolják, hogy ne legyen para. Az van, hogy péntekig most ütni
1: biztos kell. Biztosan rossz.
0: Igen, tehát péntekig 40 fokos olyan hőség, amit Magyarország még nem látott. Utána visszatér egészen augusztus közepéig a 30-34 fok. És augusztus második felében úgy tűnik, hogy még egyszer visszatér ez, amiben most vagyunk.
1: A hőkupola még lesz, a hőkupola. Még lesz egy nyári hőkupola?
0: Igen. Tehát azt jelenti, hogy a mostani hőkupolából tanultakat tudjuk majd a következőnél alkalmazni. Minden hőkupola alatt egy picit többet tudunk arról, hogyan hat ránk, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, amire elő kell készülnünk. Az, hogy közben nem lesz áramunk, viszont folyamatosan szükségünk van a hűtésre, plusz az áramellátó berendezéseink a hőben ugyanúgy nem képesek rendesen működni, tehát elkezd majd a gép itt-ott akadni, megbotlani. Az is előfordulhat, hogy az úgynevezett gördülő áramszületeknek a korszakát is elérjük. Előbb-utóbb bizonyosan. Tehát, hogy különböző helyeken...
1: Mi az?
0: Azt jelenti, hogy mondjuk azt mondod, hogy körbenajzolsz egy területet, itt most nem lesz 2 órán keresztül, utána a következőben nincsen 2 órán keresztül.
1: Tehát egy ilyen tervezett áramszünet, nem pedig
0: így van. Így az azt jelenti, hogy tudsz vele tervezni, és azt mondod, hogy oké, addig előkészítesz mindent, bekapcsolod az EcoFlow-t, ráteszed a fagyasztódra, ráteszed a megfelelő helyekre. Egy halom olyan dolgot kell majd elvégeznünk, ami segíti ezt az együttműködést és alkalmazkodást. Halló!
1: Halló!
6: Bocsánat, hogy megakasztom így ezt a eszmefuttatást, de ezt olyan elisítitek ezt, amit mondtok. Nagyon pozitív jövőképetek van.
0: Melyiket hiszük
6: el? Én is egyébként egy jó közösségbe élek, de ha nem lesz áram, felejtsétek el, hogy itt bár. Tehát, hogy itt ez kupa az egész. Tehát én abban a szituációban érzem magam nap, mint nap, hogy ez ilyen végjáték.
0: Akkor meghalunk. Jó, de akkor felesleges, miről beszél.
6: Minden nap a felhő csak a te fejed fölött van. Tudod, és esik az eső, ez azért rányomja az egész napi hangulatodra, mindenre. Tehát tulajdonképpen most nem azt mondom, hogy depressziós az ember, mert nem depressziós, de hát ez teljesen hazavág mindent. És oké, hogy ezt még így tehát tényleg mi is megoldjuk az esővíztartály, furtkút, amit akarsz, takarás van, nincsen fűnyírás, olyan növényeket ültetünk, tényleg mindent maximálisan kihozunk a házba, nincsen egy embernek se klímája, tehát amit el tudtok képzelni, minimális áramfogyasztás van, 2 hete viszik el tőlünk a szemetet, tehát aki nálunk ezt jobban csinálja, az legemelem a kalapomat, de ez akkor is vége van ennek.
1: És akkor meddig van? Mikor van még?
6: Nem, hogy valaki pozitívan mondja ezt a történetet, mert mindenhonnan csak a szar jön, de azért köszönöm, hogy tartjátok bennem a lelket.
0: Köszönjük. Artúr, azt nekem ennek idején egyszer, amikor mondja. Benne voltam egy ilyen szervezett fejlesztésben, ezeket általában nem szeretem, de akkor egy ilyen trénerrel beszéltem, és azt javasolta nekem, hogyha olyan megbeszélésre kerülök, ahol elmondják, hogy ennek nincs értelme, ott álljak fel, azt jöjjek el. Mert hogy akkor amúgy mit beszélünk egy szót is.
6: Van még remény.
0: Átalakulunk,
6: jó,
0: igen.
6: Jó, tehát, hogy mondom, hogy nem megyek haza, és nem vágom fel a
0: berényet,
6: nem
0: erről van. Szól a dolog. És büszke vagyok rá, hogy ilyen sok mindent változtat.
6: Csak hogy akkor is azt látom, hogy ott a környezetünkben is, tehát, hogy ez, amit mondasz, hogy érted, még mindig az van, hogy valaki inkább a medencét tölti föl, mint hogy inkább kimenjen és a fát megocsolja. Tehát amíg ez nem változik, és amikor meg eljön az a szituáció, hogy mondtátok, hogy tényleg az lesz, hogy nem lesz áram, nem lesz víz, hát akkor itt az emberek, tehát itt minden lesz, csak együttműködés.
0: Igen,
6: de készüljünk
0: föl, és akkor is a legjobbat kihozzuk majd belőle. Nem tudunk más csinálni. Köszönjük, ciao.
6: Köszönöm.
0: Na, öntök egy kis vért akkor mindenkinek az agyába, és akkor jövünk vissza 8 óra 11 perc van innen a Hőkupa alaló Budapest városából. A Tilos Rádió héttérítő című műsorát hallgatjátok.
7: Az élet ritmusát. Mindig váltani az élet ritmusát.
8: Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is. Tudatosan felállani az élet terített asztala mellől, mikor legjobban esik a bőség, tudatosan bekapcsolni gondokat és feladatokat, melyeknek nevelő erejük van. Nem elbízni magad semmiféle helyzetben. Mindennek alján az isteni gondolat van. A szellem, mely kormányozza a világot, és ez a szellem nem tűr semmiféle magabiztos kedvtelést, önhit elégedettséget, pislogó és lusta kielégülést.

mindig alakulni és változtatni, odasimulni és áldozni valamit, mindig adni, amikor kapsz, mindig tovább adni, amit szereztél, így vagy úgy, csak nem biztonságban élni. Mindig várni a vihart és a tűzvészt, s ha beköszönt a vihar és a tűzvész, nem csodálkozni, nem csopánkodni, nyugodtan mondani.

0: Jó reggelt, világ, jó reggelt, Magyarország, köszöntünk mindenkit innen a hőkupola alól, Budapestről, ahol már megkezdődött a nagy átalakulás, a nagy együttműködés, a nagy felkészülés. Vissza a várfalra, vissza a várfalra, bárki, aki úgy döntött,
1: hogy körbefújjuk egymást.
0: Igen, segítsük egymást, öntözzük a fákat, használjunk kevés áramot, most ez az első.
1: Utána... Még azt kéne megtudni, hogy itt ezt a guánot mire lehetne valami ilyen hő dologra használni.
0: Igen, majd a sorainkat is rendezni kell egyébként, hogy akkor egy picit a közösségi működésnek a szerkezeti struktúrája.
1: Illetve tudod, mi jutott eszembe, hogy még, hogy mi lesz a nyári fesztiválokkal? Téli ennyi. Fesztiválok lesznek?
0: Nem, olyanok lesznek, amelyeket meg lehet rendezni úgy, mint egy ilyen beduin karaván. Tehát az, hogy odahordod a világ összes vasát, és abból összerakod, és égeted a benzint, hogy legyen áram, hogy ezeknek ennyi. Tehát ezek a sztorik, ezek kifutnak. Nem fut ki minden, de ezek a nagyon sok vasat igénylő, nagyon sok mozgást igénylő, minden, ami sok energiát igényel, az most megy a levesbe. És ezzel szemben...
1: Jó, de hogy egész egyszerűen...
0: Ez egy jó fordulat, csak most lesz egy kanyarban még egy kicsit páran lesodródnak a fedélzetről.
1: Hát jó, de hogy a fesztiválunknál, tehát pont ez, hogy a nyáridőben egyébként a legnagyobb melegben tömegeket mozgatsz kint a...
0: Az nincs bepiálva.
1: Valamikor
0: fejlős cuccet öntözve rá. Becuccozva sajnos, igen, de egyébként, hogyha mondjuk, tényleg én soha nem csinálnék ilyet, de hogyha egyébként mindenki ilyen nagy, hatalmas, hogy hívják ezeket a ilyen elasztikus anyagból készült sátrak,
1: amit ez,
0: ne, dehogy is nem, vannak ezek a goás sátrak, amit a vérünk is csinált, és akkor itt ezeket az elasztikus sátrakat bambuszudakkal szépen járlatta a levegő, tetején kis luk, tudod, és akkor ezek alatt, úgyhogy jó minőségű hangok, adott esetben előre jól feltöltött akkumulátorokkal, de hát nem százezren, hanem pár ezren. Kicsit ez a mindenki együtt, több tízezren összezárva, oda megyünk, mozgatnak minket valami hülye fogyasztói struktúrával a háta mögött, bereklámozva, ezeknek csuktak, sepertek, azzal meszeltek, úgyhogy ez nincsen. Mindenünk át fog alakulni. Egy teljesen új és sokkal élhetőbb világ érkezik. Megbotlunk.
1: Élhetőbb.
0: Persze. Roli, az emberiség, mint a kisgyerek, ahogyan úgy nő föl, és úgy változik, hogy megbotlik, elesik, megbotlik, elesik, megbotlik, elesik, és egyszer csak azt veszi észre, hogy talpon áll. Nem tudunk mit csinálni. Egyszerűen a hibáinkból tanulunk, vagy abból sem. De hogyha valamiből tanulunk, akkor az ez. Minél inkább összpontosítunk az együttműködésre, minél inkább az előttünk álló célt akarjuk elérni most itt a hőkupolat. Ez nagyon fontos. Az, hogy hogy jutottunk ide, meg kik a felelősök, meg mi a következő lépés, azt a hőkupolák közötti időszakban megpróbáljuk majd hámozgatni, de most az elsődleges szempont az a takarékoskodás, a vízzel és az árammal, mert abból van most kevés. Mindenki jegyezze fel, hol van árnyék, hogyan tud árnyékról árnyékra haladni. Nézzük meg az időseket. Az idősek mennyire vannak kitéve a hőségnek, kit ismerünk a házban, kérdezzük meg, hogy működik-e a klímája, nem működik, jöjjön át hozzánk, ha nekünk van. Tehát minden egyes erőnkkel, és azt fogjuk látni, hogy ami az agyunkban felszabadul jó érzés, a segítés során az mind-mind kovácsként segíti majd munkánkat az átalakulásban. Mert eljött az átalakulás ideje. Ennyi, Roli.
1: Ez. Akkor jó.
0: Ennyi. Le kell magad kenni naptejjel, ha kimész. Meg kell nézni a dűnét, hogy a fremmenek milyen jól élnek ott a föld alatt.
1: Kellene az a kis por.
0: Az a fűszer, az a spicy. Az mondjuk sokat segítene.
1: Az biztos.
0: Tényleg. És akkor azok, akik eddig fegyvereket gyártottak, próbálják meg ezt a spice-ot összehozni.
1: Tényleg, emlékszel, volt pár spice?
0: Tényleg, hát az kell, csak azt, akkor minden van.
1: Emlékszel a
0: rossz herbálek hígik.
1: Vagy mi a szám?
0: Folynem, ami rendeset, nem, olyat, ami ott van. És olyat, amit megmutat már a dűnösorozatban,
1: a Dual Spice-t.
0: Ott, amikor egyébként összegabajodik az egyik átredis, meg amit tudom én kicsoda, hogy az a spicy, az beszélgetnek, Virzsi Dörzsi. Halló?
2: Sziasztok, Laci vagyok a Kiskunságból.
0: Ja, Spice-ra egyből bejelentkeztél, gondolod?
2: Persze, hát én a homokhátságon nőttem föl, csak akkor még kevesebb volt.
1: Csak akkor még nem volt Spice.
0: Nem volt benne, nem tudták még learatni a hárgónenek. Igen?
2: Nem, még akkor nem, de most már tényleg tegnap, én azért viszonylag sokat járok még haza szüleim, meg családom ott él egy tanyán, és hát náluk azért már egy pár éve megy az adaptív alkalmazkodás.
0: Igen, egyébként ezt látom feleségem szülein is, hogy amúgy ők már átálltak.
2: Hát, de mindenre nem tudsz azért átállni, de már azon viccelődünk, hogy a rókák már nem viszik annyira a tyúkot, mert olyan szomjasak, hogy nem bírnak átvágni a sivatagon, hogy eljönjenek a tyúkig, de már
0: felváltja a muaddin.
2: Ezek a sivatagi rókák már szerintem hamarosan meg fognak jelenni. És meg a kis ugró egyér, a muaddib, tudod?
0: Ezek a legjobb, hogy a mi időnk is, és akkor...
2: Már csiráztatja a nővérem a gatolyamagokat, meg üzének a pálmát majd, és idővel elkezdünk szerintem tevét tartani otthon. De most az jutott eszembe, hogy hát a teve az kispályás hülyeség, tehát a homokférget kell elkezdeni nevelgetni. Mert ott érted, a Bugac környékén az ősborókás az kivesz, de a homokdűnéken a féreg az majd megél. A
0: Tuzson Bencét elragadja hamar.
2: Hogy micsodát?
0: Tuzson Bencét elragadja majd a homokféreg.
2: Hát ha lesz olyan hülye, hogy ritmusosan sétál át a homokhátságon. Hát
0: valaki oda küldi.
2: Igen. De nem, hát akkor fűszer lesz mindenből, és akkor az jó, mert mondjuk az egy dologra jó a fűszer, meg a jövőbe látás képessége.
0: Jó, az másra is, én úgy láttam. jó, az még egy pár dologra.
2: A navigátoroknak jó arra, hogy meg tudják jobban, hogy hova érdemes
0: menni
2: a hajókba. De, attól még, de most itt kéne kitalálni, itt a földön, hogy mi a francot csináljunk, nem az, hogy hogyan rajozunk.
0: Persze,
2: ki
0: a így van. Közé. Nem kell még a csillagok közé menni, itt a földön kell kitalálnunk, és ez, amit nem kell kitalálnunk, a melegvizet, ez az együttműködés. Együttműködés, közös generációs cselekvésünk, a közelgő és már itt az ajtóban topogó, sőt, az éppen zajló klímaváltozáshoz való alkalmazkodásunk, amelynek van egyéni szintje, és ez az egyéni szint a takarékoskodás a vízzel és az árammal, és minél több árnyék létrehozása. Sajnos a fák lassan nőnek. Ezt tényszerűen tudjuk állítani, de egyszer minden idő elterik, ezért ültessük a fákat, a meglévőket pedig locsoljuk. Mindenki, aki hallja a hangomat, fogja meg a kannácskáját, 5 liter is nagyon sokat számít, 10 liter még jobb, 20 a legjobb, és akkor ha már úgyis megy kocsit mosatni, akkor egyúttal útközben az egyik fánál ledönti. 5 évnél fiatalabb fákat érdemes nézni, kis csenevészeket. A nagyoknak, akinek már ilyen embertörzshöz hasonló törzsvastagságuk van, ők már egész jól le tudnak nyúlni mélyebb rétegekbe is. Őket is kell majd, de most a kicsiket, mert rájuk van szükség.
2: Egyébként a fa az jó nagyon, és szóba is került, hogy az Alföldet be kéne erdősíteni.
0: Mert az egy nagy erdő volt.
2: Hát igen, csak ártéri időszakban volt az erdő. Tehát hát amikor körülötte árvizek voltak, meg lápok, akkor volt ott erdő. És az a gond, már nem. Tehát nagyon jók a fák, nagyon szeretjük őket, csak pont azoknak mélyre mennek a gyökerei, és onnan felhúzzák a vizet, és ezzel csökkentik a talajvízszintet. Úgyhogy ez...
0: Viszont utána párolognak, ha jól tudom, és akkor utána...
2: párologtatnak, igen,
0: és
2: ezért kell kombinálni az erdőterületeket gyep területekkel, tehát ahol korábban az gyepte volt, ott nem nincs értelme erdőt nevelni, mert csak tovább nehezíti a homokos területeknek a vízgazdálkodását, és az a párolgás, ami onnan felszáll, az nem helyben fog lecsapódni. Úgyhogy igazából például a homokhátságot, meg a hasonló területeket, az erdők azok kiszárítanák, még akkor is, hogyha szárazságtűrő fafajokkal telepítenek.
0: Na, ilyen emberekre van szüksége ennek az országnak. Minél többet beszéljünk ezekről. Szó,
2: tehát a városokban sem mindenhol fa kell, de ahol térkő van meg beton, ott inkább gyepnek kell lenni, mert még a kiszáradt gyep is kevésbé melegszik fel, mint a beton, meg az aszfalt.
0: Persze, ha meg rajta
2: és
0: vagyunk a füvet ilyenkor,
2: megoldja, az majd újra él. És azt tartja meg a gyökérzónájába, tartja meg a vizet, az a legkevesebbet is, tehát a harmatot is leviszi a gyökérzónájába a fű, mert az okos, mert ezt csinálja pár millió évet. Úgyhogy gyep kell, tehát, de nem angol gyep, bocsánat, nem pázsit kell, hanem hanem rét igazából, és akkor az megoldja. Rét kell, meg fák, és így akkor jobb leszünk.
0: Köszönjük. Köszönjük. Ciao, ciao. Igen, és hogy ráadásul, és egy árnyék, mindenhová árnyékolókat, minél kevésbé melegedjen föl a beton. Érted, meg kell nézni azokat a házakat, amelyek ilyen árnyas fák között vannak. Nálatok például Vekerlén, ott tök sok olyan utca van, ami teljesen beborítja a fa árnyéka. Hát mennyivel jobb alatta menni? Valaki bemegy a Városligetbe, ahogy beérsz, érzed, hogy lehűl a levegő. Ugyanígy...
1: Mint ahogy bejössz a városba, és felmelezünk.
0: Igen, ez nagyon kemény. De tényleg, ahogy bejössz, mint amilyen tényleg keményvel városba, nem csoda, hogy szegény anyagosok meg kattannak teljesen a betonon, azért egy ilyen jó kis nyugati tér, vagy hasonló, azért ott rendesen üti.
1: Fú, én... Persze, ez biztos a korral is jár, de hogy én korábban, tehát hogy amikor meleg volt, vagy így volt egy-egy nap, amikor meleged van, és akkor voltak ennek az ilyen testre való hatásai, de hogy most ez a folyamatos légzés nehézség, ami a száraz levegővel jön, vagy ez, tehát hogy ez tényleg egy jelentősen meghatározza, vagy megváltoztatja az embernek a jó érzését.
0: Úgyhogy ez nagyon jó mondta Facundo, hogy az élet... Az életmódunk is nagyon komoly változásokon fog keresztül menni, más lesz az időbeosztásunk, más lesz a térhasználatunk, tulajdonképpen szinte minden. Persze rengeteg gátja van ennek a változásnak. A fogyasztói típusú kapitalizmus az egyik legnagyobb gátja egyébként, mert hogy egyszerűen a fogyasztás visszaszorítása az szinte semmilyen módon nem áll érdekében
1: nem ennek
0: a rendszernek. Igen, szóval ez a része.
1: A fenntartató fejlődés.
0: Így van. Ez pedig azt is jelenti, hogy a mentalitásban kell változást elérnünk, és a mentalitásban úgy tudunk változást elérni, hogyha az életmód mögött olyan motorok vannak, amelyek segítik örömmelvévé tenni ezt a változást, és ez nem más, mint a hétre törekvés. Hasznosság, tudatosság, nagylelkűség, mértékletesség, ezek azok a törekvések, amelyek segítik az embert abban, hogy az örömei megtartása mellett is egy sokkal jobb világot építsen. Ezekre kell koncentrálnunk, és a Hétérítő című rádióműsor mindig ezek mentén épült fel, és most lám a világ végül odaért ahhoz, ami ennek a műsornak a gerince, és ez pedig az alkalmazkodáshoz, a változáshoz szükséges ideológiai tartalmak, motorok, transzparensé tétele, ezek társadalmi reprezentációja. A demokrácia éves szintjében azok a változások, amelyek meghatározzák. És akkor innentől végterembe nyúló szavak tengere bontakozik ki. Oda akartam visszamenni, hogy kisfesztiválok.
1: Megmondom őszintén,
0: én a megfelelő technikával rendelkeznék, én már tegnap kimentem volna ide a Sziget csúcsra két hangfallal, ami most itt kibukkant a senki földje. Mert a senki földje, itt a senki földje a Margit szigeten, ott van az az alagút is, oda két hangfal, DJ, egy-két üzenet néha bele a zeneszámok közé, az félje azt ott Isten
1: technikától.
0: Te akármi, légy komoly, konkrét budapesti, legyél te a változás. Szóval nagyon fontos, hogy decentralizálódunk, és hogy kisebb közösségek jönnek létre a partikon, és ez már látható egyébként, hamarabb elkezdtünk ezek felé elmozdulni, ha már lehet, akkor egyúttal megragadni, unoköcsém Numen a hazatér kis időre a Hollandiából, játszik a Telepen, meg játszik az Atnóban, Telepen Tomatóval 6-án csütörtökön, az Atnóban pedig ilyen house félistenekkel, dabos house-os dolgokat nyomatnak majd 14-én pénteken. Ne repüldje meg senki, az 12-e, nem? Átgondolom. 14-én pénteken.
1: 12-én van, hogyha gravitáció kiesés van.
0: Igen.
1: Nincs meg ez az összeesküvés elmélet?
0: Nem.
1: 12-én 7 másodperce kikapcsol a gravitáció.
0: Az igen. Szóval hallottam.
1: A TikTokon.
0: Jaj, az mondjuk, az vannak részek, amik már tényleg
1: kevények. Nem hallottál még a TikTok előrejelzéseket?
0: Volt egy régi nagyon jó témája a hétfőnek, ugye sok más mellett, volt a magas rezgés, vagy a kristályok, ilyen volt a pórusváltás. Vagy a
1: hát hogy az
0: is közeleg, és hogyha az megfordul, hogy akkor egy kicsit mindenki átrendeződik, és hogy ott is lesodródunk egy páron a fedélzetről, de amennyiben a kanyar előtt mindenki felveszi a megfelelő pozíciót, megkapaszkodik, és a kormánynál olyan kormányos van, kormányosok vannak, akik jó szemítek ki a koordinátákat, be tudjuk venni a kanyart. csak oda préserődünk a falhoz. De nem sodródik le mindenki. Az is lehet, hogy senki. Nagyon fontos, hogy ehhez most történelmi lehetőségünk adódott, mert éppen egy olyan változásban van Magyarország, ahol előtérbe kerültek a szakértők, előtérbe kerültek az összefogás sürgető emberek. Az, amit a Fidesz Magyar Polgári Párt garnitúra jelenleg végez, a legmocskosabb gazemberség, amit el lehet képzelni. Tehát, hogy tényleg az, ami a szájukon kijön a hozzájuk kapcsolódó véleményvezéreknek, az az akadályozása a felkészülésnek, a változásnak, az tényleg a legrohadtabb dolog, amit én életemben láttam. Ugyanazt a rohadt dolgot csinálják, mint amit az elmúlt 16 évben, és nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb börtönbe fog kerülni az összes.
1: Ez jó, de ez a politikai része, de hogy...
0: Hát de az is, hogy milyen mocsokság már?
1: De hogy az valahogy az ilyen... hőkupola, vagy ilyesmit, tehát ugye ez, ennek túl kéne ennek ezen lenni, nem? Tehát,
0: most hogy... igen, de most az a fontos, az első öt nap.
1: Hát de nem úgy, hanem, hogy egész egyszerűen, pont ez, amit az előbb beszéltem, hogy tehát az, abba a térben, ahol ezen az igazságtúli világban igazából csak a hovaállás számított, hogy abban nagyon nehéz ezekkel az ilyen, hát ezek így történnek, így vannak. Nincs itt semmi!
0: És akkor beköszönt, akkor majd mit mondasz? Hogy
1: kapcsolják fel a hőt!
0: Fogják meg a Dunát! Elveszik a szovák!
1: Legyen átemelő!
0: Igen, já, tényleg azok a kotorjuk ki.
1: Kotorjuk be.
0: Szóval igen, de hogy ez is, tehát ez is ennek a probléma csomagnak a része, és erre ugyanúgy találnunk kell majd valamilyen adekvát választ. Megmondom őszintén, talán a legnehezebb. Talán a legnehezebb, mert Magyarország sajnos több dimenzió mentén is, de ezen dimenzió mentén főleg nem polgári társadalomként működik. Tehát az összefogás, az együttműködés, a lemondás, a magasztosabb céloknak a követése, sajátja azoknak, akik a polgári rétegen kívülösek.
1: Igen, de hogy van az egyik része, amikor érzed a saját bőrödön, és akkor azt mondják neked, amúgy nincs meleg.
0: Igen, de még akkor is tudod azt mondani, hogy ki a hibás, kik azok, akik hibásak, tudjuk, kik a hibások.
1: Jó, a hibás persze.
0: Onnan szerintem onnantól számít polgárinak, hogy képes vagy cselekedni úgy, hogy nem csak a saját érdekedet veszed figyelembe, hanem a többiekét is, és képes vagy lemondani és adni a sajátodból annak érdekében, hogy a változás megtörténjen. Azok, akik fröcsögve kiabálják, hogy kik a felelősök, és jöjjön valaki és oldja meg helyettünk, és szedje össze a szemetet helyettünk, és csinálja meg mindent helyettünk, mert mi már megtettük azzal, hogy magyarok vagyunk!
1: De nem csak erre gondolok, hanem arra, hogy érted, van nekünk egy Trumpunk is. Ha valaki igazán nem hisz a felmelegedésbe, az egészet humbuknak tartja.
0: Hát az egyébként
1: de most tényleg azt gondolom, hogy humbuknak tartja. Nem csak úgy mondja, mint Orbán Viktor a hatalom és a lopáshoz, hanem vagy...
0: De hogy szerintem ő tényleg ez a neveletlen, gazdag, suttyó kisgyerek, aki teljesen elhanyagoltak, és felnőtt. És felnőtt, és hogy tényleg figyelj őt, tehát hogy ő tényleg az az igazi, hazudozó, gátlástalan

0: amivel iránt végül ilyen gomnyomkodás szerűen találomra hetente kétszer megtámadja. Haló?
1: Igen, haló, Tilos Rádió?
0: Igen, Tilos Rádió, parancsol.
1: Üdvözöllek benneteket, nagyon köszönjük a műsort, nagyon jó. Egy dolog jutott eszünkbe, próbáltam ismerősöket kérdezni, nem emlékszünk mikor. Lehet, hogy a Tilosban volt egy 7-8 évvel ezelőtt talán, hogy ventilátor, és előtte egy valami keretet felállítani messzebb a ventilátortól, és hidegvizes rongyot vagy valamit elé rakni, és teljesen hideg levegő jön át a ventilátor fújása által a
2: hideg rongyon keresztül. A hideg rongyot is alkalmazzák, de ugye ennek van egyébként az a hűtőládás változata, amikor a hűtőláda van maga a ventilátor előtt, és abban a jég, ahogy szépen lassan fölszabadul, vagy olvad, így a hő följön, és azt a ventilátor fújja a körbe.
1: Nem emlékszik, három családot visszahívtam, akik mind csinálják most ebben a pillanatban is, hogy asztali vagy akár álló, és akkor elé egy asztalra, vagy valami, de a lényeg az, hogy legalább ugye 40 centire előtte átfújja a ventilátor, ami amúgy is egy hűvös levegő, a vizes bármit.
0: Pelenka a legjobb erre találnia.
1: És a másik oldalon teljesen hideg levegő, tehát mintha egy air-condition lenne.
0: Na, hát fantasztikus, köszönjük szépen a tippet. Fantasztikus. Köszönjük, hello. Hát ez óriási. Egyébként valóban, tehát ugye akár, hogyha vizes zokniba beletesszük a dobozos üdítőt például, vagy bármilyen palackot, akkor a párolgás hőt von el, és hát ez csökkenti a hőmérsékletét, bármilyen furcsa is, ugye benne lévő palacknak. Tehát, hogy vannak ezek a megoldások, amelyek én is azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret kell, hogy kapjanak. Főleg az, hogyha ezeket kombináljuk a Gergő által megismert szellőztetéssel, a folyamatos redőnyre húzogatással, megpróbáljuk megelőzni a kialakulását nagyobb hőnek. Ez mind nagyon fontos, és mind én azt gondolom, hogy segíti az alkalmazkodásunkat. Mert alkalmazkodnunk kell, megérkeztünk, végre ebbe. A végre azt úgy értem, hogy most már nem lehet azt mondani, hogy ez a dolog nincsen. Azt is fontos látni, hogy ez el fog múlni, és mi emberek, amikor fáj a fogunk, és elmegyünk a fogorvoshoz, és kapunk egy fájdalomcsillapítót, és elmúlik, akkor hajlamosak vagyunk egyesek elmenni olyankor a fogorvostól, mert már nem fáj. De visszajön. Háló?
3: Szervusztok, Pistixen.
0: Szevasz, Pistixen.
3: Egyre több butaság terjed mindenfelé gyakorlatilag.
0: Nem jó ez az izé, nem jó ez a...
3: Tehát, hogyha ha azt veszük érted, hogy éggel szeretné hűteni, hát éggel lehet hűteni.
2: Csak ha kell nem fagyasztani.
3: Ugyanabban a lakásban állítod elő a jeget, ahol szeretné vele hűteni, mert nyilván akkor az energiamérleged még mindig pluszos lesz, mert ugye 100%-osan működő elektromos folyamatot nem tudunk létrehozni. Tehát, hogyha egy hűtőbe jeget állítasz elő, akkor átul a kondenzátor részén nagyobb hőt ad le egy hűtőszekrény, mint amit a jégből utána
2: kinyersz.
0: Jó, de hogyha a hűtőszekrény külön helységben van?
3: Amiről a hölgy az előbb beszélt, ez egy létező dolog, lehet kapni ilyen ventilátort, ami egy ilyen olyan szövetből készült ilyen kis hálót, egy kis motor folyamatosan forgatva maga előtt húz, és ugye alul pedig van egy vizes tartály, amin keresztül ugye folyamatosan párologtat. Ez nyilván a párolgási hőelvonó képességet használja föl légkütés, ez működhet, de nyilván ennek is a teljesítménye korlátozott, tehát fizikailag számolható, hogy liter per wattba mit tud egy ilyen szerkezet. Ez nyilvánvalóan a közvetlenül testfelületünket érő levegő és annak a páratartalma, és tehát itt gyakorlatilag az elét hatás nem az, hogy lehűlt tőle majd a szoba, hanem igazából a hőérzetünket változtatja meg.
0: Az is jó végül is néha.
2: Eleinte.
0: Az is jó.
3: Persze. Tehát hasonló, mint a ventilátorhoz. Egy ventilátor ugye nem fúj alapvetően hidegebb levegőt, mint,
0: csak forgatja,
3: mint annak a helyiségnek a levegője, ahonnan szívja ugye ezt a levegőt, hanem a bőrfelületünkön lévő izzadság párolgásának a hőelvonó képességét érezni.
0: Hát miközben ezeket a szavakat mondod, én közben jobb kezemmel egy legyező segítségével teszem folyamatosan. Ezt amelyik szint az egyéni védekezés egyik fontos, és hát talán legolcsóbb eszköze. Így van.
3: Így van. Tehát lehet hűteni mindenféle dologgal. Gyakorlatilag ugye Afrikában egy időben, és most is jellemző volt az,

0: hogy ugye PET palackokból csináltak hűtőrendszert, ahol ugye kettévágva a PET palackot és bele dugdosva egy ilyen nagy fatáblába a nagyobb vacska felületű részét, mint egy tölcsér volt kívül, és a kisebb pedig belül, és ahogy ugye átfújt ezen a szél, gyakorlatilag az a egyszerű jelenség, hogyha ugye fölgyorsítjuk, majd újra lelassul ugye a levegő, akkor annak is van egy hőelvonó képesség ennek a nyomás változásnak. Ugye látjuk a repülőknél kondenszcsík formájában hasonló jelenség.
1: Az kondenszcsík, tehát elhiszed, hogy az kondenszcsík?
2: Az chemtrail.
1: Az chemtrail.
0: Az chemtrail, így van.
1: Vagy arról így a chemtrail.
0: Figyelj, én a múltkor csináltam egy számítást, így nem sajnáltam rá az időt, és körülbelül egy ilyen már egy óra alatt így végig számoltam így az egészet, az a levegőpáratartalom, hőmérséklet, stb. És akkor például ugye azt mondják, hogy ugye elindul egy repülő, és akkor húzza, és azt chemtrailezik. Akkor mondjuk, hogyha megnézünk egy ilyen repülőt, mondjuk akár ilyen a flight radaron, hogy mondjuk honnan indult, és ami így elrepül fölöttünk, és látjuk, hogy chemtrailezik éppen, és mondjuk az fölszállt, nem tudom, Görögországba, az a repülő, és akkor itt fölöttünk gyakorlatilag csak egy ilyen 20 kilométeres csíkot húzzon gyakorlatban abból az anyagból, akkor igazából nem tudna fölszállni. Tehát maradjunk annyiba, hogy egy akkora fölszálló tömeggel kellene, hogy induljon a repülő, ami repülésre alkalmatlan.
2: De nem mindenhol szórja.
0: És akkor nincsenek utasok még rajta, meg
1: de nincsenek, meg semmi. Nem látta, tehát most már, hogy van AI, most már elkészültek az első AI képek arra, hogy néz ki belülről a chemtrail.
0: Az nem AI kép gyakorlatilag, hanem minden egyes repülőnek van egy üzemi tesztje, gyakorlatilag amikor kipróbálják, hogy hogyan tud repülni. Most nyilvánvalóan lehet úgy is, hogy homokzsákokkal rakunk el egy repülőt, hogy elbírja a kívánt terhelést majd, de sokkal egyszerűbb vizes balonokat, illetve tartályokat tölteni vízzel majd leereszteni.
1: Akár ja, és akkor ezek igazi fényképek?
0: Hát persze, tehát még nincs bent az üléssor, gyakorlatilag
1: de van emberek ülnek bent ezeken a képeken.
0: Előre gyártott tartályokat, ami a ülés rögzítő pozícióba pattan be, berakják a tartályokat, föltöltik őket viszonylag egyszerű módon vízzel, majd föltár a repülő, csinál egy-két manővert, mindenféle emelkedés, hülyedés tesztet, stb. Akár menet közben is ereszthető le belőle víz.
1: Most hazafelé, leszárásra pedig kiengedi a chemtrailt.
0: Így van.
3: Tűzoltásra, nem lehet,
0: hogy ez... Leszállás után leereszti belőle a vizet, és akkor kész. Ezzel ugye megtörtént. Tehát nyilván nem úgy adnak át egy repülőt mondjuk egy légitársaságnak használatra, hogy összeraktuk, azt tessék.
1: Közben kiderül, bármi van, szóljatok.
3: Tehát az erdőtűzoltásra is jó lenne, nem?
0: Összetedjük a maradványokat, és abból majd megállapítjuk.
1: Maradékot majd fönt útközben kihúzzátok, csak induljatok.
0: Értem én, hogy ez a butaságnak van az a szintje. Az abban mindig a buták azok hangosabbak, mint. Tehát aki valamennyire képzett a témában, az mindig azt gondolja, hogy sokkal kevesebbet tud, mint amit tud.
1: Igen, nekem mindig abban bízom egyébként, amikor olvasok ilyen orvosi szaklapokat, vagy így cikkeket ezzel kapcsolatban, főleg még inkább orvos a családban, meg hasonló ilyen nőklapjaszerű cuccokat, hogy amit ott írnak, mondjuk a drogokkal kapcsolatban, az ilyen katasztrofális. És mindig abban bízok, hogy a vesével kapcsolatban, vagy az aggyal kapcsolatban,
3: nem akkor úgy
1: jobban képben vannak azért, jobban képben vannak.
0: Na de érted, hogyha az egyikkel nem, akkor miért gondoljuk, hogy a másikkal?
1: Jaj, de nem jó akkor.
3: Akkor az egész nőklapja semmit nem ért.
0: Letölt egy ilyen Wikipedia cikket, hogy akármilyen, és akkor abból messze menő következtetéseket von le gyakorlatilag. Tehát nyilván, aki itt a kondenszcsík és egyéb ilyen dologgal kapcsolatban, hogy ott az ész, az gyakorlatilag elfelejtett iskolába járni, hogy elfelejtett az ott tanultatat. Tehát, hogy erre kb. Így ennyit lehet mondani.
1: Na és Pisti, te mit javasolsz?
0: Előjönnek az ilyennel, hogy hát ez valamikor van, amikor nincs, értem. Tehát maga a légkörünk az egy ilyen konstans. Adott hőmérsékletű, adott páratartalmú, és mindig nappal van.
1: Na és akkor te azoknak, akik most az 5 napos hőkupolára fel akarnak készülni, mit javasolsz egyébként? Hogyan tudnak hozzájárulni társadalmunk jobb létéhez?
0: Hát nyilván ez a fogyasztunk kevesebbet, ez most egy félrevezető lenne, mert ugye azt látjuk, hogy mind a víz, mind az elektromos hálózat képességei, hogy rendkívül szerénnyé váltak. az előzőeket képest.
1: Kibírja szerinted?
0: Nem beszélve arról, hogy ugye sok pénzért kell külföldről most megtennünk az energiát, mert itt nem tudjuk előállítani.
1: És szerinted ki fogja bírni a hálózatunk?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ugye a nagy európai elektromos hálózat részeként Magyarországon is történt valami kis minimális fejlesztés, hogy elbírja egy ilyen szituációt. De ugye ez még életben sose volt tesztelve, mert nem volt rá szükség, hál' Istennek. Hát ez az első.
3: Hát már most kiderül, hogy mit sikerült kilopni belőle. Hogy mindent vagy csak...
0: Hát igen. Hát itt most az van, hogy ugye most olyan erőművek állítják elő ugye az elektromos áramot, amivel egyébként jó esetben az emberek hűtik magukat, amiért a legjobban kukorékolnak, hogy környezetszennyező.
3: Ja.
0: Tehát azáltal ugye, hogy leállnak az atomerőművek egy jelentős része, meg a vízerőművek, hát sajnos fosszilisből kell ezt létrehozni. Tehát ugye Magyarországon is pillanatilag a fő áramtermelés, az lignit, illetve gáz alapú.
3: Ja.
0: Tehát elégetjük a szenet, meg elégetjük a gáz, a gőzzel turbinát forgatunk, és ebből van az áramunk. Az az áram is, amiről szépen beszélünk egymáshoz.
1: És akkor utána, hogyha most ezt megússzuk, akkor meg rohamosan el kell kezdenünk átépíteni ezt az egészet, akkor gondolom ilyen
0: hát
1: szélre.
0: Igen, és tudod, én az első terv, amióta volt, azóta akár ilyen tilos rádiós műsorban is már erről kukorék voltam, hogy mi volt az elképzelés Paks 2-vel kapcsolatban, amikor már tudtuk, hogy a Paks 1 ütésével is baj van. Már a megépítés során lehetett tudni, hogy gyakorlatilag milyen nagyságrendre készültek ezzel föl a hűtés tekintetében, illetve azzal is, hogy a hűtés esetén a vész megoldások voltak arra, hogyha esetleg le kell állni az erőműnek, akkor hogyan lehet a vízhűtést megoldani, tehát erre vannak ezek a szivattyúállomások és egyéb. Tehát nem üzemi szivattyúállomások vannak, nem is lehet úgy megoldani. Hozzáteszem, hogy ilyen atomenergia szempontból ugye most törekednek mindenhol arra, hogy csak azok az erőművek működhetnek, ahol passzív módon megoldható a hűtése egy erőműnek. Tehát ha minden is megáll, akkor se történjen olyan baleset, mint ami volt mondjuk Csernobilban.
1: Ja, hála jó Istennek az nem történik meg.
0: Érted, tehát hogyha az összes szivattyút megállítjuk, mindent megállítunk, és ezért van az, hogy meg kell állítani Paksot, mert ugye az a víz magasság, ami még biztonságosan elhűteni ilyen átfolyó jelleggel az erőművet, az már alá kerül ennek a biztonságos szintnek.
3: Uh-huh.
0: Tehát elvileg ezt úgy tudják majd kiküszöbölni, hogy akár ilyen 20-30 kilométerrel a Duna vonalánál magasabban, föntebbről kell egy új csatornát készíteni, amivel ott földúzzatható egy olyan vízmagasság, amivel stabilan tartható ez a szint. Mert ugye nem feltétlenül csak a vízmennyiséggel van baj. Ugye a Duna pillanatnyilag olyan, azt hiszem, ilyen 1500 köbméter per másodperc vízhozamot biztosít, miközben a hűtés az ilyen talán 200 köbméter per másodperc szükséges biztonságosan. Tehát nyilván ebből még azért ez kihozható lenne, csak már a meder mélység az alatta van annak a szintnek, ami gravitációsan képes lenne oda eljutni a víznek, ahova kellene.
1: Szerintem abból a szempontból amúgy most jól állunk, hogy most ebből nagyon sokat tanulunk, és hogy utána föl tudunk készülni a következőre. Én ebben hiszek, hogy most olyan pillanatban vagyunk, hogy amúgy ez most lehetséges. Tehát most nem egy ilyen nagyon komoly látványpolitizálás zajlik, hanem egy viszonylag őszintén nyílt, szakértőket megszólaltató, reflektív kormányzás. Ezt gondolom.
0: Igen, szerintem nem is nagyon lehet másképp. Tehát itt most persze itt nem nincs nagyon mit is másolni, hogy most mi
3: igen,
0: van, hogy van.
3: Hát még lehetne mondani azt, hogy nincs itt semmi baj.
0: Hát én értem, hogy lehetne azt mondani, de van. Tehát lehet azt mondani, csak látjuk, hogy...
3: Eljött csak eddig ez ment.
1: Igen, de most már más megy. Most nincsen most már úr, se úr, se szolga, új világ van.
3: Oh.
0: Jó van, vizes hűtőt használjatok otthon, valamit segít. Gyakorlatilag klímát nem feltétlenül, vagy akkor meg kell próbálni tényleg abban az időpontokban, amivel tényleg...
1: Napközben temperálni.
0: Saját magunknak javítunk egy kicsit, de kinyírhatjuk az egész rendszert, és annál is rosszabb szerintem, mint ami volt a spanyoloknál is, egy ilyen globál leállás.
1: Ja, az kutya. Így van, pontosan.
0: Mert onnan egy ilyen újraindulás, az az a rémálomán.
1: Igen, azt mondták, hogy ezt visszakapcsolgatni, ez katasztrofa. Tehát, hogyha ez tényleg ez megbillen, ez a kádvíz, hogy utána ezt mire helyre rakod, hogy az tényleg nagyon hosszú
0: idő. Persze, tehát azért mondom, hogy nem kell kipróbálni, hogy ez vajon. És tudod, amikor így mentek itt mindenhol ezek az okosítások, hogy hát minket ez nem érdekel meg, akkor próbáljuk ki, és akkor én most bekapcsolom a villanyra zsót, meg a mindent is, hogy akkor... mit fog tudni ez a hálózat, majdnem, tehát ez a közveszéllyel való fenyegetőzés, meg nem tudom, ezt szerintem is simán megállna a terrorizmus, vagy nem is tudom én.
3: Hát tudod, kik tehát, nagyon jók.
0: Indítunk az ország villamos hálózat ellen egy terheléses támadást, tehát az, én azt gondolom, hogy erre biztos jogászok ezt így ki tudnák
1: akarni. Igen, remélem, rá is ugrottak.
0: Jó,
1: viszont köszönjük, Pistik, csók, Csumi.
3: Tudod, kik nagyon jók az ilyen áramhálózat kezelésében, minden? Hát az ukránok. Tehát nekik azért ott kell bokolni, hogy, hogy éppen hol van kiesés, és hova kell áramod.
1: A Rácz Andrásnak az egyik posztja most pont erről szólt, hogy vannak azok az EcoFlow mini erőművek, és hogy megnézte, hogy hogyan működik klímával, és akkor abban az időszakban áttette 5-től 8-igra ezt a erőment a klímája, és azt mondta, hogy kajak ment, és hogy nem ment, tehát hogy maradt is benne, tehát hogy simán lehet ezeket, halló?
4: Halló, sziasztok! Szombaton jelent meg a Telexnek a videócsatornáján egy beszélgetés az Egyensúly Intézetnek két tagjával, illetve egy kutatójával, Ürge Forsas Diánával, és az a videó cím, hogy nem a jegesmacikról vagy a gletszerekről kellett volna beszélni, hanem hogy drágább lesz a kenyér, tehát igen, hogy így a klímaváltozásnak most már vannak olyan jelei, amit így a saját bőrünkön érzünk, ezt hiszem, hogy erről is szólt eddig a műsor, de hogy amikor így mélyebben boncolgatják már így a témát, akkor számomra nagyon szimpatikus módon eljut a Ülke Forsas Diana a rendszer, a kapitalizmus kritikájáig, és ezzel kapcsolatban valami olyasmit fogalmaz meg, mint ami a Kékpont Alapítványnak az öngondozó programjaiban elhangzik így célként, vagy hát jelmondatként, hogy merj kevesebbet,
1: igen,
4: és akkor ez a fogyasztásra és az egyéb ilyen dolgokra vonatkozik.
1: Pontosan, köszönjük, igen, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy az öko, ciao, a mértéketesség, ökoetikai vonatkozásai egyre értékesebbek lesznek, és hogy tehát azt gondolom, hogy nem tudok jobbat mondani jelenleg a kapitalizmus és a demokrácia közös működésénél, ami az emberek nagy többsége számára az életminőség javulás. De az a típusú fogyasztói kapitalizmus, aminek a békjójában élünk, amelyiknél a fogyasztás élmények köré rendezzük az egész életünket, és ez határozza meg a döntéseinket, az iskolaválasztásunkat, a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat, az örömforrás használatunkat. Ennek a békjójából a hőkupola tragédiája alatt van valahol a megoldás. Tehát, hogy egyszerűen fogunk átélni olyan traumákat és olyan kihívásokat, amelyek változásra serkentenek minket, amelyek elhozzák a változást. Ennek most itt vagyunk a nullpontjában. Elkezdődik az alkalmazkodás. Mindenkit arra kérek, aki hallja a hangomat, hogy kezdje meg az alkalmazkodás, és a következő 5 napban törekedjen arra, hogy minél kevesebb villamos energiát és víz fogyasszon. Nézzük meg, ha akkor is, ha úgy látjuk, hogy Budapesten van még víz, próbáljuk ki, hogy milyen kevesebbet használni mindenből. Látni fogjátok, hogy jó dolog csinálni, jó dolog alkalmazkodni, jó dolog kevesebből összehozni, és együttműködés. Az, hogy ki a felelős, a hőkupola után meg fogjuk keresni. De most egyelőre a következő 5 napot kell átvészelnünk. Mutassuk meg, hogy tudunk kevesebb villamos energiát fogyasztani. Halló!
5: Sziasztok, Gábor vagyok. A tanulásról röviden annyit, hogy amikor Szentendrén bemondták, hogy spóroljanak a vízzel, mert gondok vannak, akkor aznap éjjel volt a legmagasabb vízfogyasztás, valószínűleg mindenki feltöltötte a...
3: Vagy még utoljára meglocsolt.
5: Vagy még
1: utoljára. Egy nagy zuhi utoljára. Jó, de most már arra kérjük akkor őket is, hogy most már akkor köszönjük. Igen, így van, tehát nem fog egyik pillanatról másikra menni, de amennyire tudjuk, figyeljünk egymásra, figyelmeztessük egymást, jó szándékkal. Mutassuk meg a következő 5 napban, hogy vissza tudjuk tekerni. Ha át tudunk lavírozni az augusztuson meg a szeptember elején ezekkel a csökkentésekkel, akkor utána lesz 3/4 évünk arra, hogy megtegyük egyéni szinten és társadalmi szinten is azokat a változásokat, amelyek az előttünk álló évtizedekhez szükségesek. Ezeknek van egyéni szintje, közösségi szintje, társadalmi szintje. Jogalkalmazási folyamatokat kell, jogszabályi környezetet, és közben ráadásul elő kell szedni azokat a felelősöket, akik az elmúlt 16 évben kerékkötői voltak ezeknek a folyamatoknak, mert ahhoz, hogy jó érzéssel tudjunk tovább menni, ahhoz ez a jó érzéshez hozzátartozik Lázár János bilincsben történő látványa is nagyon fontos, hogy utána ez üzenet legyen azoknak, akik hatalomban vannak, hogyha nem a társadalmi jó fog téged vezérelni, akkor zárkatársa leszel Lázár Jánosnak, Tuzson Bencének, meg az összes fröcsögű majomnak, akik most kerékkötő ennek a folyamatnak. De nem ennek van most az ideje. Most az ideje az áram visszatekerésének van. Nagyon exakt formában, 5 órakor, 5 órakor mindenki közösen kapcsolja le a klímát, húzza le a redőnyöket, vegyen nagy levegőt, és bírja ki este 8 óráig. 8 órakor szépen lassan visszakapcsolgatni a dolgokat. Mutassuk meg, hogy képesek vagyunk egymásnak, össze fogunk forrni ebben a takarékosságban. Jó mondom, Robi?
3: Összeforrás, ez most a melegel, hogy fordul, hogy
1: és az üzemi demokrácia éves szintjének mutatói az elmúlt időszak feltörekvésének legszebb adataival együtt fogják majd alátámasztani azt a fenséges jövőt, amely népünk, társadalmunk jobbátételének nagyszerű projektjében azokat az embereket termeli ki, akik az új időknek kovácsai. Azok az emberek, akik nem kapcsolják le a klímát, majd holnap ők is le fogják kapcsolni.
3: Vagy jönnek már, akik is lekapcsolják neki.
1: Vagy majd jönni fog egy lovas.
3: Vagy 4.
1: Vagy 7. És nem lesz lovasi a neve. Na, most van 8 óra 55 perc. Van még időnk. Van még egy pici időnk ahhoz.
3: A társadalmi változásokra.
1: Így van, köszönöm, hogy nehetem mondott ki, Roland. Köszönöm.
3: Egy rövidke idő. Láttad-e a hétvégi marokkói társadalmi változásokat?
1: Igen, de azt nem értettem egyébként a pánikot, hogy amúgy ők a szigetre mentek. Vagy nem a szigetre, a félszigetre. Tehát, hogy
3: nem, az egy ilyen exklávi, vagy
1: hát, hogy hívják. Exklávi jogilag, de fizikailag viszont ott a tenger.
3: Ja, igen, de ott a... Tehát jó, de vannak ezek a jogi dolgok, hogyha egyszer már az Európa területére léptél.
1: Tehát ezek a jogi dolgok, ez, és a fizikai dolgok.
3: Ezt ezért találták ki egyébként, hogy az ott még itt kevésbé számít, és akkor még onnan...
1: Ráadásul visszamentek, Csorik.
3: Visszamentek, Csorik.
1: Hát hova mentek volna?
3: Az elmondás szerint ugye alapvetően az volt, hogy a közösségi... A közösségi... Igen? Azt igen. Nem is, az elég sok.
1: Vagy 53, vagy 57.
3: Meg vannak azért nagyon ikonikus képek, tehát például az a kép, amikor a marokkói határőr egy a domb tetején a feje fölé emelt hatalmas követ tart, miközben éppen visszafelé kúszik az egyik ilyen ember, hogy ezután mit csinálhatott azzal a kővel.
1: Hát ezek villanásnyi képek.
3: Szóval csak azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy ugye az elmondás alapján a közösségi médiában megjelent az a hír, hogy Spanyolország mindenkit állampolgárságot ad, aki éppen ott vagy azon az ő területén van. És ugye ez volt a megindulás. Ugyanakkor pedig persze vannak összeesküvés és más elméletek is, de hogy ez nagyon-nagyon úgy tűnik így még laikus számára is, hogy azért ez nem egy várat. Tehát, hogy ott tehát maga
1: hát
3: migráció...
1: a Gyászmerényi mondja, itt valaki üzent valakinek.
3: Igen. Tehát, hogy igen. Itt a... szóval, hogy ezt már megtapasztalhattuk 2015-ben, amikor a magyarországi migrációs válság volt, illetve tudjuk azt, hogy a szlovák választásokon a magyar hatóság, vagy a magyar
1: vagy kormány... Most kassát.
3: Magyar kormány személyesen is részt vett a migrációs mozgatásban, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos ilyen politikai kalapács, amit így, lásd most ezt a hétvégi eseményeket, ezt könnyen lehet felhasználni. És egyébként csak, hogy kapcsolódjak ehhez, hogy amúgy az előző témánkhoz, hogy amúgy ezeken mindig érdemes elgondolkozni azon, hogy egyébként ez fordítva is lehet sajnos a jövőben az éghajlatváltozásnak
1: köszönhető. Hogy nem mennek el?
3: Hát, hogy például Magyarországról adott esetben.
1: Mi szakra húzódni?
3: H Hát vagy persze. Hát az úgynevezett az... klímamenekülés, mint olyan, az egy teljesen reális alternatíva a jövőre hát persze, nézve.
1: Figyelj, itt a valódi klíma menekültek Európában, azok az olaszok Norvégia felé. Tehát Olaszországnak csuktak söpertek szintén. Tehát Dél-Olaszország pokollá válik egyik percről a másikra. Sajnos. És szóval ez igaz egész Dél-Európára, vagy Dél-Európa jelentős részére. Hogy
3: szóval, hogy itt jelentős mozgások lesznek Európán belül is.
1: És ez is a változás. Minden, egyszerűen egy olyan változásba lendült jelenleg a politikai értelemben vett nyugati világ, amelyik számtalan kérdést felvet. Egy nagyon fontos, hogy az együttműködés felé kell mutatni. Bármennyire is úgy érezzük, hogy ez most nem megy, nehezünkre esik, együtt kell működnünk. Halló?
3: Halló? Szia!
1: Ápoló, te mindig minden műsorban a végére telefonálsz be, ez ilyen performatív jellegű törekvésed, vagy hogy van?
6: Kérdés szépen, ma már háromszor próbáltam, és mindig valaki megelőzött, és gondoltam, még teszek egy próbát.
1: Jól tetted, hallgatunk.
6: De ha zavart neked, akkor...
1: Nem, csak már régóta akartam megkérdezni, mert más műsorban is így van, de már vártam a hívásodat, parancsolj.
6: Valaki meg tudja ezt nekem magyarázni, hogy most 40 fokban, jó, most még csak 30 van, mi az úristenél vágnak itt Óbudán a hév mellett benzines fűkaszával füvet emberek?
1: Hát ez jó kérdés.
3: Kérdés eddig.
1: Igen, ez mondjuk ez. Erre én is kíváncsi vagyok. Lehet, hogy van valamilyen magyarázat, de az is lehet, hogy azért, mert írva még, vagyon.
3: Szerintem ez még abban a szerződésben valami miatt sokan ülnek, hogy... Igen.
6: És akkor még van egy rossz hírem, de lesz majd harmadik is. A rossz hírem az, hogy az alai vályokházam körül idén 3 diófa pusztult ki. A legutolsó az épp a család nem volt 5 napig, mikor leérkeztünk, már nem volt sok levél rajta, és már nagy része sárga volt, és mire hazamentünk, az összeset leullatta, mint hogy elbúcsúzott tőlük, mert melyik a gyerekek azon hintáztak, meg másztak kiskorukban, és ugye fa a családtól búcsút vett, és jövőre már nem hiszem, hogy ki fog szegény hajtani.
1: Ilyen mert... vastag fa, amelyiken gyerekek hintáztak, az kipusztult?
6: Hát legalább 15 méter magas a fa, igen.
1: Ne, ez most nem jó hír.
6: De 3 is. És akkor, hogy egy pozitívval zárjam, volt Móbi koncert a minap a Budapest Parkban. Tudod ki a Móbi, gondolom.
1: Mit hallásból?
3: Móbi.
6: Hát, Móbi. Nem Bobby Dick, hanem simán Móbi.
3: Tudjuk.
6: A Jason Bourne filmnek.
3: 90-es években nőttünk föl, tudjuk ki Móbi.
6: Főcím zenéjét, és a koncert közepén megköszönte Magyarország népének és a budapestieknek külön, hogy a demokráciát sikerült visszaállítanunk, és egy 5 perces ováció volt rá válasz. Ja,
1: feltöltődtél, mi?
6: Majd folytatta Bobby, hogy és ezzel példát állítottunk az amerikai népnek, hogy végre ez zavarja a világ leghülyébb és legkártékonyabb elnökét. Na,
1: köszönjük szépen, ciao, köszönjük. Ciao. Nagyon jó sikerült ápoló műsor végi performance, én azt gondolom, így mint egy lekerekíteni, hát nagyon sem a diófákat, akkor mire számítok itt a fogarasi
3: fisersarkon? Most már elment az időnk, mert pont amíg amit erre be akartam...
1: Csáki, ki jön? Hát hol van? Itt vannak? Megjöttek.
3: Jó, nem, mert csak azt akartam mondani, ezt a Budapest valamelyik helyén volt most a hétvégén, szintén a közösségi médiában a fa, amelyet a valamelyik lakó kezd el benzinnel, tudod, ilyen kis csöveket fúr bele, és
1: akkor benzin... nem mindenki, jövünk, nem mindenkinek sikerül egyébként ilyen gyorsan az átállás. Köszönjük mindenkinek, hogy velünk voltatok.
3: Sziasztok.
1: A Tilos Rádió hétvégi című műsorában, kezdődik az űrös műsor, a Holdra szállás. Ne felejtsétek el, kapcsoljátok ki 5 órakor a lehető legtöbb dolgot, ami elektromos, használjátok minél kevesebb vizet, mire visszajövünk, már vége lesz első augusztusi hőkupolának, tartsatok ki, fogjatok össze, használjatok mindenből kevesebbet, merjetek kevesebbet, szevasztok!
7: Mi vagy ilyen? Most mi vagy? Ez milyen? Az milyen olyan? Most mi vagy ilyen? Most mi vagy olyan? Ez milyen? Az milyen olyan? Eltöltöttem napokat az évekből, nálad hiányzik a tanúság a lényegből, én irtózok az ilyesfajta lényektől.

0: Valójában egy átszázott üstökös a 87563 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancsérét. Hallottátok?
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Apollo 11, this is Houston, radio check, over.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát ezen a brutálisan meleg nyári napon egyedül vagyok a stúdióban, senki más nem tudtam rávenni arra, hogy bejöjjön ilyenkor ide, de most én itt vagyok. És ennek megfelelt a témaválasztás is, ami pedig nem más, mint hát ugye a klímamenedzsment, konkrétan az, hogy mondjuk inkább úgy, hogy geomérnökség, vagy klímamérnökség, tehát az, hogy hogyan lehetne, hogy a Földnek az éghajlatát valamilyen módon tudatosan irányítani, vagy befolyásolni. Ugye rengetegféle javaslat érkezett ebben a témakörben, és hát se szeri, se száma az ezzel kapcsolatos elképzeléseknek. Ez akár visszavezethető magáig Neumann Jánosig, sőt, hát nyilván régebbre is, de például ő volt az, aki úgy az ilyen top kutatók közül, akit ráadásul az amerikai hadsereg is ugye támogatott, meg amikor már neki megvoltak a jó kis számítógépei, amikkel ugye ő beírta magát a tudománytörténetbe, meg a technika történetbe, az ENIAC, MANIAC, mit tudom én, ezek a korai számítógépek. Szóval, hogy ugye akkor ő már Amerikában abszolút benne volt nagyon fontos katonai pozíciókban, például az Atomenergia Bizottságban, meg egyébként a rakétákkal kapcsolatos bizottságban is, ahol ugye politikai döntéseket kellett hozni arról, hogy ami tulajdonképpen a jövő, hát akkor még jövő hadviselését illeti. És szóval ebben nagyon mélyen benne volt a Neumann Jancsi, aki egyébként ettől függetlenül is persze tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a 20. század egyik legjelentősebb matematikusa volt, a kvantummechanika matematikai megállapozásától egészen a közgazdaságtani játékelméletig sok mindenért kaphatott volna Nobel-díjat, például a közgazdasági játékelméletért azért nem kapta meg, mert ugye ezt már nem érte meg, ugye Nobel-díjat nem lehet puszthumusz adni. De szóval hát egy zseniális csáv volt, ez nyilvánvaló, és hát az is, hogy ő sok mindenre foglalkozott, és neki voltak persze olyan javaslatai, hogy hogyan lehetne, akkor nem is igazából a klímát, hanem az időjárást módosítani technikailag. Most tegyük akkor rögtön egy kis kitérőt, hogy mi az, hogy időjárás, és mi az, hogy klíma. Ugye azt mondja az angol nagy, széles körben elterjedt mondás, annyira széles körben van elterjedve, hogy igazából nem egyértelmű, hogy mi a forrása. Egyébként valószínűleg Mark Twain, de egyáltalán biztos, valahol egyszer leírta valaki a 19.-20. század fordulója környékén, hogy climate is what you expect, weather is what you get. Tehát, hogy a klíma vagy éghajlat az, amit vársz, és ehhez képest, amit kapsz, az az időjárás. Ez valahogy szellemes megfogalmazása annak, hogy tulajdonképpen valamilyen értelemben a klíma, vagy magyarosan éghajlat, az ugye a várható viselkedése az időjárásnak, de nem keverendő össze az időjárás előrejelzéssel, hanem például az egy klimatológiai kérdés, hogy mit tudom én, egy augusztus 3-ai napon milyen átlaghőmérséklet várható, ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem lehetnek brutális eltérések. Tehát, hogy egy ilyen fajta, én azt szoktam mondani, hogy a klíma az tulajdonképpen arról ad információt, hogy egy dobókocka, amivel kidobálunk értékeket, az mennyire van cinkelve, tehát olyan egy eloszlást ad nekünk arról, hogy milyen valószínűséggel várhatjuk, hogy mit tudom én, 6-os dobunk azzal a dobókockával, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy konkrétan meg tudom jósolni túl nagy bizonyossággal az, hogy mi lesz a legközelebbi kockadobás, hanem az, hogy létezik az állítás, hogy létezik valamiféle eloszlás a mérhető értékeknek, vagy a dobókockával kidobott számoknak valamiféle eloszlása, és arról tudunk mondani valamit. Tehát ezért mondom, hogy nincs ellentmondása között, hogy mondjuk időjárás nem nagyon tudunk precízen egy hétnél sokkal tovább előre jelezni. Ugyanakkor mégis egy értelmes tudományos kérdés az, hogy milyen lesz az éghajlat mondjuk 2050-ben. Azt se tudjuk teljesen jól persze eljósolni, főleg, hogy ugye sokféle forgatókönyv van, meg hát a jó ég tudja, hogy fognak változni olyan dolgok, például a széndioxid kibocsátás, hogy más nem mondjak, vagy akár a naptevékenység, amiről ma sok szó lesz. Szóval vannak persze ilyenek, de azért érezzük, hogy a kettő az nagyon más. Az egyik az eloszlásról mond valamit, az a klíma vagy éghajlat, a másik pedig annak a tényleges megvalósulása. lelassulásáról rövid távon, és az egyiket, ha ügyesek vagyunk, akkor képesek lehetünk évekre, évtizedre előre valamelyest előrejelezni, az idő, az a klíma, az időjárás esetében persze ez ugye az ismert jelenségek, például pillangó effektus, ami a nem linearitásnak a hétköznapi metaforája, tehát az, hogy picit megpiszkáljuk a rendszert, akkor néhány nap múlva abból hatalmas következmények lehetnek, amik elrontják az előrejelzést, mert persze nem lehet minden pici megpiszkálást belevenni a modellbe. Szóval az időjárás előrejelzésben ez egy nagyon komoly probléma. Az éghajlat azonban más. Szóval a Neumann visszatérve inkább az időjárást akartam módosítani, ami azt jelentette az ő esetében, ami később egyébként történtek is erre próbálkozások, konkrét kísérletek, mondtam, ő elég befolyásos ember volt annak idején az amerikai hadseregben, tehát, hogy például voltak ilyenek, hogy mindenféle aeroszolt kell juttatni a levegőbe, ugye az aeroszolok, azok mondjuk porszemcsék a légkörben, azok kondenzációs szemcsék, ami azt jelenti, hogy szeretnek rá kicsapódni a vízmolekulák. Ugye, hogyha sok vízmolekula összegyűlik ott fönt a légkörben, egy helyen, vagy vízgőz, ugye gyakorlatilag rá tapadnak ezekre a kis bigyókra, kis porszemcsékre, aeroszolokra, akkor azok felhőket alkotnak. A felhők, hogyha elég nagyok lesznek, és megfelelő hőmérsékleti helyzet előáll, akkor abból eső esik. Tehát tulajdonképpen tessék azzal, hogy valamiféle szöszmeszöket szórtunk a levegőbe, azzal kétféle dolgot is csináltunk. Egyrészt ugye konkrétan változtattuk az időjárást, legalábbis hát így szól az elmélet, ugye jó, papíron jól hangzik, ugye a papír mindent elbír, tehát akkor lett belőle eső. És másrészt, ez már egy kicsit átvezet a klímavilágába, aki felhőt csinál, az mást is csinál egyébként, mint esőt, az azt is tudja csinálni, hogy egy nagy fehér objektumot létrehozunk a légkörbe, a felhő az egy fehér objektum a légkörbe, és a fehér objektum az azért jó, mert visszaveri a napfényt. Tehát, hogy árnyékot ad a felhő, ez se túl meglepő, de valójában ezt úgy fogalmazhatjuk meg klímás nyelven, hogy a Földnek az albedóját ezzel a kis eljárással egy icipici mértékben növeltük, az albedó az nem más, mint a fény visszaverő képesség. Ugye a fehér felhőknek szép nagy fény visszaverő képessége van, ugyanúgy a hómezőknek is, például az Antarktisz, Arktisz, ugye, azok fehérek, és minél fehérebb egy bolygó, ugye annál több napfény visszaverődik róla, tehát az nem arra fordítódik, hogy melegítse a rendszert. És egyébként ezeknek ugye fontos szerepük lesz. Csak egy kicsit előjáróban annyit, hogy az, hogy befehéredik egy bolygó valamennyire, az egy pozitív visszacsatolást, vagyis egy öngerjesztő folyamatot indít be. Képzeljük el, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk fehérítek egy, mondjuk lehűl egy bolygó, és ebből az következik, hogy mondjuk több tengerjég keletkezik, az azt jelenti, hogy fehérebb lesz a bolygó, az azt jelenti, hogy még több napfényt visszaver, vagyis még jobban hűl, és akkor még több tengerjég keletkezik, azzal még több napfényt visszaver, és akkor még jobban hűl. Tehát így tovább. Ezt hívom öngerjesztő folyamatnak, vagy pozitív visszacsatolásnak, pozitív feedbacknek, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen egyirányú utcának tűnik első közelítésben, amiben a klímarendszer be tud lépni. Természetesen ugyanez a folyamat fordítva is öngerjesztő folyamat. Ugye most inkább ennek van relevanciája, legalábbis hát erről szokás mostanában beszélni, hogy mondjuk az Arktiszon, tehát az északi sarkvidéken az történik, hogy csökken, melegszik a bolygó, az azt jelenti, hogy csökken a jégborítottság, az azt jelenti, hogy kevésbé lesz fehér a bolygó, vagyis kevesebb napfényt ver vissza, vagyis még jobban melegszik, még több jég fölolvad, stb. Tehát ez is ugye ugyanaz, tehát ugyanaz a fizikai folyamat, csak visszafele történik, de ugyanúgy egy ilyen öngerjesztő jellegű viselkedés mutat. Nem csak ilyenek vannak, tehát hogy azért vegyük észre, hogy léteznek negatív visszacsatolásos folyamatok is, ugye, ami azt jelenti, hogy például most mondtam egy példát egy pozitív visszacsatolásra, létezik negatív visszacsatolás is, példának okáért az meg a felhőkkel kapcsolatos. Ugye az előbb emlegette a felhőket, az egy negatív visszacsatolás, mert az ugye az szokott történni, hogy ugye a meleg levegő, az ugye több vizet tud megtartani, ami azt jelenti, persze, hogyha melegszik a bolygó, akkor sok vízgőz kerül a levegőbe, ami azt jelenti, hogy az a vízgőz felszáll, ahol viszont kicsapódik. Mondtam, hogy ehhez ezt elősegítik a kondenzációs szemcsék, persze, hogy hol csapódjon ki, meg mikor, meg mennyire, de a lényeg az, hogy a felszálló vízgőz az előbb-utóbb, amikor olyan magasságba jut, ahol már alacsonyabb a hőmérséklet, akkor ott már ki fog csapódni, vagyis létrejön belőle egy fehér felhő. Ugye? Tehát ott ez, az például egy negatív visszacsatolás, vagyis egy önkorlátozó folyamat tud lenni, hiszen ugye arról van szó, hogy a melegedés következtében jutott föl a vízgőz, ám a vízgőz létrehozott egy fehér felületet, ami viszont növeli az albedót, vagyis a föld fény visszaverő képességét, ami azt jelenti, hogy visszahűti a rendszert. Ezt szokták mondani, hogy ez a vízkörforgásnak van egy ilyen önszabályozó jellege. Ez egy példa volt a negatív visszacsatolásra. És ezek csak két kiragadott, fontos, de csak két kiragadott példa volt a rengetegből, tehát hogy érzékeltessem, hogy az éghajlati rendszer az milyen bonyolult, mert egy csomó versengő pozitív és negatív visszacsatolás küzd egymással, és végül ezek fogják meghatározni azt, hogy mi fog történni a rendszerben. Na, szóval a lényeg az, hogy hát igazából a 20. század közepe óta az emberiség már komolyan gondolkozik azon, hogy legalább az időjárást, aztán később, hogy a klímát és az éghajlatot módosítani kéne. Ugye a nagy ráébredés, hogy nem feltétlenül mennek a legjobb irányba a dolgok, az mármint olyan értelemben, hogy az emberek által kibocsátott széndioxidnak lehet fontos szerepe a mostani éghajlatváltozásban, az ugye hát a 70-es évek végére, 80-as évekre tehető ez a felismerés. Érdekes, hogy a 70-es évek elején még egyáltalán nem tudott erről tulajdonképpen a tudományos közvélemény, olyannyira nem, hogy inkább az arról lehetett akkoriban olvasni, hogy egy globális lehűlés következik. Ugye a globális lehűlés az persze nem tűnik annyira elrugaszkodott gondolatnak, hogyha megnézzük az elmúlt 1 millió évnek a klímatörténetét, amire lehetőséget adnak például a jégfuratok, amikből meg lehet nézni, hogy különböző korszakoknak megfelelő rétegekben milyen az oxigén izotópok aránya, ami egy elég érzékeny indikátora a hőmérsékletnek. Tehát a lényeg az, hogy vissza lehet nézni, hogyha az ember elég ügyes, okos, meg elhivatott, meg van egy kis pénze, akkor vesz egy, mondjuk egy grönlandi jégfuratot, vagy egy antarktiszi jégfuratot, egy több méter mély jégoszlopot, és alapos izotóp elemzéssel lehet rekonstruálni az átlag hőmérsékleteket. És abból ugye tudjuk, tehát ezekből tudjuk, hogy ugye vannak a jégkorszakok, amik körülbelül 100 000 nagyságrendileg 100 000 évenként követik egymást. Ezek ugye a glaciális időszakok, hétköznapi értelemben jégkorszakok, vagyis hétköznapi szóhasználattal, amik között vannak az interglaciális nevű időszakok. Az elmúlt 1 millió évben van ez így, ez érdekes. Tehát, hogy nem volt ez mindig így a földtörténetben, de most egy ilyen állapotban van ez az éghajlati rendszer, hogy jégkorszakok, vagy glaciális időszakok és a melegebb interglaciális időszakok váltják egymást. Ugye tudjuk, hogy az emberi civilizáció kialakulása az nagy részt abba az időszakba tehető, amikor a jégkorszakból átléptünk az interglaciálisba, és ott virágzott ki az emberi civilizáció, és teltek múltat ki az évek, évezredek, hogyha csak az írott történelmet nézzük, de hát valójában év tízezredekről lehet, 10 000, 50 000 évekről lehet szó. Ugye az emberi történelem nagy része az nem írott történelem, de hát ez nem azt jelenti, hogy azelőtt tök hülyék voltunk, csak hogy nincsenek források. Ugye? Tehát valójában várható ez alapján, a mintázat alapján, hogy elkezdődik majd egy újabb globális lehűlés egyszer. Na most az, hogy mikor? Hát ugye ez nem ilyen takra 100 000 év, azért mondom, ez nagyságrendi, tehát ez az simán lehet, és ezrettől tartottak a 70-es évek elején, hogy ez most majd mindjárt kezdődik is. Mert akkor időszakosan azt tapasztalták, hogy hát elkezdtek csökkenni a globális átlag hőmérsékletek. Ma már tudjuk, hogy ennek más oka volt. Az konkrétan, hogy vannak olyan jelenségek, például az Észak-Atlanti óceán, ami egy nagy hőtartály, az Atlanti óceán északi részének a hőmérsékleti ingadozásának van egy olyan 60-70 éves periódusa. Ezt hívják úgy, hogy ez sem egy teljesen szabályos, tehát ezért aztán nem is indokolt ezt oszcillációnak nevezni, de időben úgy hívták, hogy, hogy Atlantic Multi-Decadal Oscillation, vagyis atlantikus több évtizedes oszcilláció. Ma már inkább úgy hívják, hogy multi-decadal variability, vagyis hogy több évtizedes változékonyság, utalva arra, hogy azért nem egy ilyen ingaszerűen vagy rugószerűen szabályosan oszcilláló rendszerről van szó, de tényleg van egy több évtizedes jellemző időskálája. Na, de akkor a 70-es évek elején erről még nem sokat tudtak, és akkor azt tapasztalták, hogy, hogy csökken az átlag hőmérséklet. Ma már tudjuk, hogy ez az észak-atlanti oszcillációnak tudható be. Nem is az észak-atlanti oszcilláció, olyan is van, a NAO, össze is függ a kettő, de most nem az. A multi-decadal oszcilláció, tehát az atlanti több évtizedes oszcillációnak tudható be, ami éppen akkoriban, éppen a meleg 40-es, 50-es évek után egy lehűlő fázisba lépett át. De aztán ez később visszafordult, és aztán később ugyanúgy ilyen jégfuratokból, meg ugye az más időskála, tehát ott akár faévgyűrűkből utóbb kiderült, hogy ez egy, hát ez, amit ők ilyen nagy trendnek láttak, az valójában egy fluktuáció, csak éppen annak a fluktuációnak az időskálája az 60-70 év. Na de a lényeg az, hogy akkoriban attól féltek, hogy visszamegyünk a jégkorszakba, és felmerültek ilyen geomérnöki ötletek, hogy mit lehetne akkor ezzel csinálni. És természetesen adódott a lehetőség, ami egyébként ma is felmerül, csak éppen nem a Földdel kapcsolatban, de hát ez a Szokolébresztő az űrös műsor, hanem a Marssal kapcsolatban, hogy azt hogyan lehetne élhetőbb helyé tenni. Hát a Földet hogy lehetne melegíteni, ha hűlni akar? Hát természetesen, mondták a nagy koponyák, hát kell egy csomó üvegházgáz, ugye? Na mi az az üvegházgáz, meg miért mindjárt erről beszélünk, nem helyes elnevezés. Szeretném rögtön az elején leszögezni, hogy nagyon helytelen elnevezés ez, hogy üvegházgáz, majd meg is mondom miért, de most első körben legyen elég annyi, hogy vannak olyan, ugye azt meséltem, hogy az aeroszollal lehetne mondjuk felhőket létrehozni, és ezzel lehetne csökkenteni a földre jövő sugárzást. A Neumann-féle nem tudjuk, meddig jutottak, mert egy része mindig titkosított az anyagoknak, valószínűleg nem sokáig egyébként, de a lényeg, hogy próbálkoztak, de a Neumann-féle emberalkotta jelenségeknél egy komolyabb indikáció, hogy az aeroszolokkal rendesen le lehet hűteni a bolygót, az volt, amikor kitört a Tambora nevű vulkán, ami ez valamikor a 19. század első felébe történt, ami egy akkora vulkánkitörés volt, hogy akkora aeroszol felhőt hozott létre, hogy gyakorlatilag a következő nyár, sőt a következő év az úgy vonult be a történelembe, hogy az volt a nyár nélküli év. Egészen egyszerűen azért, mert itt a mai Indonéziában kitört vulkán, ez akkora, hogy hívják, aeroszol felhőt hozott létre, hogy az egész északi féltekén konkrétan ilyenek történtek, hogy az amerikai középnyugaton júliusban befagyott a termés, meg ilyesmi. Tehát, hogy egészen komoly dolog. Tehát erre van ugye példa a természetből, hogy amikor rengeteg aeroszol belejut, az le tudja hűteni a bolygót. Na most, ez a hűtés. A másik, hogy a bolygót meg lehet fűteni is, és ugye erre példa az a köznapi köznapi szóhasználatban üvegházgáznak nevezett valamik, amik ugye azt tudják, hogy lényegében fogva tartják a bejövő napsugárzásnak egy részét. Mit jelent ez? Ugye mondom, hogy bejön a napfény, és hogyha a Földnek nem lenne légköre, akkor az, hogy mennyire melegszik föl a Föld, az határozná meg, hogy egyrészt mennyi a bejövő napfény, tehát a napsugárzás, másrészt mekkora a Földnek az albedója, vagyis mekkora a fehér területek aránya, mondjuk így, tehát hogy mekkora a fény visszaverő képessége. Igen ám, és akkor ugye gyakorlatilag ami nem verődik vissza, az ugye elnyelődik a rendszerben, és az a Földnek a saját hőmérsékletének a növelésére fordítódik, hogy az úgymond sugárzási egyensúlyban legyen a nappal. Tehát ugye ez a sztori. Igen ám, de hogyha ezt kiszámolja az ember, hogy ezt a Svante Arrhenius nevű svéd, hát fizikai kémiával foglalkozó és Nobel-díjas ember meg is tette, akkor abból bizony az jön neki, hogy a Föld átlag hőmérséklete az, mit tudom én, olyan 10 Celsius fok, vagy valami még ennél is hidegebb, ami nem túl jó, mert hogyha ez igaz lenne, akkor persze mind megfagynánk, meg tekintet, tehát nem annyi a Föld átlag hőmérséklete. Tehát igazából a légkörnek is van ott szerepe, és konkrétan a légkörön belül meg azoknak a gázoknak van szerepe, amik ugye a napból a bejövő túlnyomó fény, vagy mondjuk úgy elektromágneses sugárzás, az a látható tartományban van. Hát a mi szemünk is azért alakult így, hogy pont a látható tartományban látunk, hogy minél több fényt tudjunk érzékelni, tehát ez nem véletlen, hanem vélet, ugye, ahogy Karinti írta. Tehát a helyzet az, hogy bejön a napból a túlnyomó többségében látható fény, és ennek mi haszonélvezői vagyunk, mert mi ezt látjuk, de a Föld, amit elnyel és kisugároz, az már nem a látható tartományban van, és ezért van, hogy a Földet nem látjuk világítani este se. De hogyha olyan speciális infravörös hullámhozban látnánk, ahol egyes rovarok amúgy látnak, akkor azt látnánk, éjszakaiak nyilván, akkor azt látnánk, hogy világít éjszaka a Föld. Csak hát ugye nem a látható tartományban világít, hanem az infravörös tartományban világít, mert az elnyelt sugárzást a Föld visszasugározza. És akkor, hogyha nem lenne a Földnek légköre, akkor ez az infravörös sugárzás, ez kimenne az űrbe. De mivel van légköre, és abban a légkörben vannak olyan gázok, amelyek az infravörös sugárzást elnyelik, ezért ez az energia, ez nem szabadul ki az űrbe, hanem a légkörben marad, sőt, a légkörben felmelegedett gázok visszasugározzák a Földre, és akkor gyakorlatilag egy sokkal magasabb hőmérsékleti szint alakul ki, mint ami akkor lenne, hogyha nem lenne a Földnek légköre. Ezt hívják a köznapi értelemben üvegházhatásnak. És nyilvánvaló, hogy azzal jöttek elő a Nixon korszak idején ezek a felkent tudósok, a megfelelő tanácsadó bizottságban, hogy hát mi, hogy elkerüljük a jégkorszakot, nyilván célszerű lenne minél több üvegház gázt belejuttatni a légkörbe. Tehát még egyszer, hogyha hűteni akarjuk a bolygót, akkor aeroszolt pumpáljunk a légkörbe, hogyha melegíteni akarjuk a bolygót, akkor meg üvegházgázokat pumpáljunk a légkörbe. Azért mondom, hogy a Mars esetében, ugye, ha majd egyszer terraformálni akarjuk azt a szerencsétlen bolygót, sose értettem miért, de mindegy, most ezt hagyjuk, akkor nyilván ott is elkerülhetetlen lesz valamiféle üvegházgázok belejuttatása a Mars légkörébe, hogy jól fölmelegítsük, élhetővé tegyük a bolygót. Na most a legfőbb úgynevezett üvegházgáz az azonban közhiedelemmel ellentétben messze nem a széndioxid, és persze főleg nem a metán, hanem a vízgőz. Tehát a Föld légkörének ezért a tulajdonságáért, ami tehát az, hogy a Földről a napból jövő Föld által elgyert és kisugárzott infravörös sugárzást bent tartsa a légkörben, ezt a feature-t nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékban, 50-nél jelentősebb nagyobb százalékban megkockáztatnék egy 80%-os értéket is, ezt a vízgőz határozza meg. Ugye mondtam, ez érdekes, mert a vízgőz, már rögtön látjuk, hogy bonyolódik a helyzet, a vízgőzről már volt szó a felhőképződés kapcsán. Tehát ha felmegy a vízgőz, akkor csinál egy fehér felhőt, és akkor az hűti a bolygót. Ez jól hangzik. Ugyanakkor a vízgőz üvegházgáz is, ami meg melegíti a bolygót. Ugye milyen érdekes? Tehát, hogy az, hogy a vízgőz az benne van a levegőben, az két dolgot is csinál. Egyrészt tud csinálni melegítést, mert a vízgőz bizony üvegházgáz, és a legjelentősebb üvegházgáz, ami ugye nyilván, ha nem lenne a fehér felhőképződés, akkor az megint csak egy pozitív visszacsatolás lenne, hiszen minél több vízgőz kerül a levegőbe, annál jobban felmelegszik a levegő, mert annál több infravörös sugárzás esik csapdába, aztán melegebb lesz a bolygó, még jobban párolog az óceán, még több vízgőz kerül oda, stb. Tehát látjuk, hogy az megint egy pozitív visszacsatolás jellegű folyamat, és amit mondtam az előbb, a fehér felhő keletkezés, az egy negatív visszacsatolás folyamat, a kettő megint verseng egymással, pedig ugyanaz a dolog csinálja. És egyébként, hogy tovább bonyolítsam a helyzetet, nem minden vízgőzből, ami följut és felhő jön belőle létre, lesz fehér felhő. Lesznek olyanok, amikből nem fehér felhők lesznek. Ilyen értelemben mondhatjuk úgy, hogy vannak jó felhők, meg rossz felhők. És az egyik, az nem annyira fehér, és ott sokkal jelentősebb az üvegház hatás miatti hőmérséklet növekedés, míg a másik az meg nagyon fehér, és akkor ott meg az győz, hogy növeli az albedót, vagyis a fényvisszaverő képességet. Ugye nem véletlen, hogy nagyon sok pénzt próbálnak pumpálni a felhőkeletkezés megértésébe, mert az tök fontos lenne megértenünk, hogyha belejut egy csomó vízgőz a levegőbe, akkor milyen körülmények között melyik fajta felhő fog keletkezni. Ez persze megint csak összefügg az aeroszolokkal, amik ott vannak a levegőben. Szóval ez látjuk, hogy ez egy borzasztó bonyolult rendszer. Nem véletlen, hogy hát nem egyszerű itt ebben mindenféle jóslatokat tenni. Na, szóval általában, amikor ilyesmiket hallunk, hogy geomérnökség, vagy klímamérnökség, akkor ilyesmik juthatnak az emberek eszébe, esetleg az, hogy mit tudom én, hogyan lehetne mondjuk kivonni a széndioxidot a légkörből mindenféle reakciókkal, tehát hogy valami olyasmiket kéne belerakni, mit tudom én, egy óceánba vagy egy tengerbe, ami különösen effektíven reagál a légköri széndioxiddal, stb. Tehát mindenféle van. De azért azt szeretném megjegyezni még egyszer, hogy azért hát bonyolult ebbe így belenyúlkálni, akár aeroszolók, akár extra üvegházgázok, mit tudom én, még kibepumpálásával, kiszedésével, mert látjuk, és ezt akartam csak érzékeltetni, hogy itt van egy csomó versengő folyamat, és egy olyan, hát nem is mondom, hogy egyensúly, mert nincs egyensúlyban a Föld légköre egyébként a szó fizikai értelmében, de akkor inkább úgy mondom, hogy egy olyan érzékeny rendszerről van szó, amiben nem annyira biztos, hogyha mi beleteszünk valamiféle anyagokat, aztán utána rájövünk, hogy hoppá, ez túl sok volt, akkor már nem tudjuk kiszedni, mit tudom én, az aeroszolt, vagy a nem tudom milyen csodagázt a légkörben, az nehéz ügy. És akkor még egyszer, tehát, ja, és miért mondtam, még azzal adós vagyok, hogy elmondjam, hogy mi a bajom azzal, hogy üvegház, hogy elterjedt ez, hogy greenhouse gas, meg hogy greenhouse effect, üvegház hatás, meg üvegházgáz. Hát ezzel tulajdonképpen az a baj, hogy nemes a szándék, persze, csak éppen egy valódi üvegház

engedi ki az infrát. Ez egyébként igaz is. Csak hogy az üvegház, tényleg a növénytermelésre használt üvegházgáznál sokkal fontosabb, hogy ott igazából az történik, hogy az egy zárt tér, és nem engedi ki azt a felmelegedett meleg levegőt, nem engedi kiáramlani, tehát megfogja, ugye? Tehát ott a felmelegedésnek csak egy elenyésző része követ, ami benne van a fizikai üvegházban, ahol zöldségeket vagy növényeket termesztenek, annak csak egy egészen pici része származik abból, hogy bent tartja az infravörös sugárzást az üveg, egy sokkal nagyobb része származik abból, hogy az egy zárt tér, és egyszerűen a felmelegedett levegőt nem fújja ki a szél, hogy úgy egyszerűen fejezem ki magam. Tehát emiatt mondta a Kuczó Jannis, hogy szerinte sokkal helyesebb lenne ezeket úgy nevezni, hogy aktív radiative, nem tudom mi, effekt. Tehát, hogy aktív sugárzási effekt, és nem üvegházhatás. De mindegy, ez tulajdonképpen csak szóhasználati kérdés. Értjük, hogy miről van itt nagyjából szó. Na most azt mondtam, hogy ilyen módon azért nehéz befolyásolni az éghajlatot, vagy hát nem kívánatos. Tehát én mindenkit óvaintenék attól, hogy nagyszabású trillió dolláros kísérleteket végezzen arra vonatkozóan, hogy mindenféle szmötyit szór a légkörbe. Nem egészséges. Viszont már tulajdonképpen több mint 100 éve felmerülnek olyan ötletek, hogy hát akkor mi lenne, hogyha valahogy... Ugye ez a három eleme a klímának, ami a bejövő napsugárzás, mint fő hajtóerő, az albedó, tehát hogy éppen a belső fény hány százaléket veri vissza a föld, vagyis hogy mennyire fehér, és ezek a üvegházgáznak csúfolt sugárzásilag aktív gázok. Ez a három dolog van tulajdonképpen, ami a legfontosabb ebben a rendszerben. Nyilván van csomó más is. Na most, mi lenne, ha rögtön a napállandóba nyúlnánk bele? Az alapötlet az, hát ilyen talán nem, de nagyon hasonló említésre méltó, 1924-ben Konstantin Eduardovics Tsiolkovszkij, akit az űrhajózás atyának tekintenek a volt Szovjetunióban, de hát gyakorlatilag az egész világon, mert tényleg az, a többfokozatú rakétának, meg a Tsiolkovszkij képletnek, a Tsiolkovszkij számnak az atya, hát ami ugye minden rakéta technikával foglalkozó tankönyv első fejezetében legelején van, tehát tényleg nagyon fontos úttörő munka, ez az autodidakta orosz zseni. Persze, ő azzal is foglalkozott annak idején, hogy, mert miért ne foglalkozott, ő űrliftet is, tehát a Tsiolkovszkij forgó űrállomástól az űrliftekig mindenféléről vizionált, természetesen arról is vizionált, hogy óriási tükröket kéne felrakni földkörüli pályára, vagy valahova az űrbe, ami a nap fényt veri úgy vissza, hogy mondjuk Szibériában ne legyen olyan rohadt sötét. Ez tulajdonképpen, hogyha annyira nem sötét, akkor ott az melegszik is, akkor meg ott a kevésbé fehéredik, tehát tulajdonképpen ez valamiféle éghajlatmérnökség is. Persze nyilván azt is gondolta a Tsiolkovszkij, hogy akkor ott majd jobban lehet művelni a földeket. Tehát, hogy konkrétan nekem voltak ilyen gondolatai, hogy űrbe telepített brutális nagy eszközökkel lehetne valamit a földi éghajlaton módosítani. Én mégpedig a nap besugárzásnak az állítgatásán keresztül. Ugye itt most éppen a Tsiolkovszkij példájában, Tsiolkovszkij és Zandyer, ugye nem egyedül csinálta ezt a cikket, a másik nagy legendás orosz korai rakétás, a Zandyer. Na, ők dolgoztak ezzel a gondolatkísérlettel, hogy marha nagy tükrök. Na, tehát itt látjuk, hogy itt az történik, hogy a nap besugárzást kéne állítgatni, nem úgy, hogy a napot tekergetjük, azért az nem áll hatalmunkban, hanem a Tsiolkovszkij esetében egy tükörrel. Na már most. Ugye eljött a 2000-es évek időszaka, és akkor egyre több egymástól független, nem is akarok most a kérdésben igazságot tenni, hogy kivetette fel először, de több szerző felvetette azt a kérdéskört, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy kozmikus napernyőt, amit úgy kell elképzelni, hogy a Föld és a Nap közé be kéne rakni egy brutál nagy, mondjuk paraszolt, vagy hogy hívják, egy ilyen vékony, hát mondjuk fóliát, mondjuk úgy, de nem ám rögtön a Föld légköre fölé, mert akkor azért marha nagy lenne,
hanem a Föld egy olyan

0: helyre, majd beszélünk erről a helyről, ami a Föld és a Nap között van, mintegy 1,5 millió kilométerre a Földtől, ami egyébként az 1%-a a Napföld távolságnak. És oda be lehet rakni valamit, ami nem az egész napot takarja ki természetesen, hanem mert azért gondoljunk bele, egy napfogyatkozáskor a 384 000 kilométerre levő Hold az pont kitakarja a napot. Mert 400-szor közelebb van, mint a nap, de 400-szor kisebb. Tehát, hogy a látszó átmérőjük pont akkora, ami egy csoda. Most egyébként ezt majd jövő héten meg lehet nézni Spanyolországból, vagy Izlandról, hogyha valaki már vett repülőjegyet, az menjen teljes napföldközelést nézni, mert ritkán van ilyen. Na, de hogyha egy a Holdnál lényegesen kisebb kis bigyót 1,5 millió kilométerre, tehát négyszer messzebb, vagy még többször messzebb, mint amilyen messze a Hold van, oda rakunk, az természetesen nem fogja az egész napot kitakarni, tehát nem fogja sötétségbe borítani a Földet, de ki fogja takarni a napnak egy részét. És ugye mire elég ez? Hát gondoljunk bele, hogyha a napkorong látszó átmérőjének a 0,25%-át kitakarjuk, azt ugye ránézünk a napra, nyilván észre se vesszük, de hogyha mondjuk egy napfolyat, mert hát ugye nap az kiégeti a szemünket, ne nézzetek gyerekek a napba, főleg napfolyatkozás idején ne. Magyarországon is lehet látni majd a napfolyatkozást, amúgy szolgálati közremény, augusztus 12-én, naplemente környékén, nem szabad, de Magyarországról nem lesz teljes, mert lemegy a nap, még mielőtt teljes lenne, meg nem is vagyunk annyira jó helyen. De a lényeg, hogy ne nézzetek gyerekek szabad szemmel a napba, hanem ha lehet, akkor 1500 árulnak napfogyatkozás néző szemüvegeket mindenféle boltban, és, vagy heggesztő szemüveg, vagy mit tudom én, szóval valami komolyabb dolgon keresztül. Az UV szűrös napszemüveg az nem elég, jó? Tehát egy, de Magyarországról is jól fog kinézni, csak nem lesz teljes a napfogyatkozás, ami azért egy nagy különbség. De itt is egy ilyen kis kiflivé válik a nap alakja. Na most ehhez képest, hogyha a Dyson, erre nem neveztem nevén a gyereket, de most már véletlenül elszóltam magam, Dyson Dot, vagyis Dyson Pötty, ez a neve ennek a valaminek, ami a nap és a föld közé kerülne, és ott szépen kitakarná a napnak egy pici részét, hogyha azt ránéznénk egy napfogyatkozás néző szemüvegben, akkor azt látnánk, hogy van a nap, és a közepén van egy pötty. És hogyha az a pötty akkora lenne, hogy a nap felületének a 0,25%-át kitakarja, akkor abból az következik, hogy akkor a földre jutó sugárzás is ilyen mértékben lecsökken, ami elég lenne, abszolút elég lenne arra, hogy 1,8 Celsius fokkal lehűtse a bolygót. Egy hasonló mértékű lehűlés lenne ez, mint ami az úgynevezett kis jégkorszakban előállt, ami a 16.-tól 19. századig tartó időszakban volt, kicsit már 15. század vége is belelóg, ugye a Duna jegén megkoronázott Mátyás királytól, meg az először befagyott Temzé, az írott történelemben először befagyott Temzétől, egészen a 19. század végéig volt az úgynevezett kis jégkorszak, ami a középkori meleg időszakot követte. Középkori meleg időszak volt ugye az, amikor a vikingek földet tudtak művelni Grönland déli részén, amit ennek megfelelően zöld földnek neveztek el, tehát az egy melegebb időszak volt, hasonló mostanihoz, és akkor a kettő között volt ez a bizonyos kis jégkorszak, amikor a naptevékenység is alább hagyott. Annak is a leghidegebb időszaka volt talán a Maunder minimum, amikor 100 éven keresztül igazából nem is voltak napfoltok a napon. Ez vicces volt, hogy a Galilei felfedezte, hogy a napon vannak napfoltok, mert lett távcső, 17. század lett távcső, Galilei éppen felháborította az egész szent széket, hogy nem tökéletes a nap, mert foltok vannak rajta, hogy nem tökéletes a nap. Hát azt a jóisten teremtette, hát most ez milyen érvelés már, hát engem is, aztán, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy minden esetre Galileit házi őrizetre ítélték, de a szerencsétlen az persze onnan is folytatta a napmegfigyelést, csak ő nem fogadta meg a szokolébresztős tanácsokat, úgyhogy ő aztán gyakorlatilag bele is vakult. De a lényeg, hogy a Galilei óta tudjuk, hogy vannak napfoltok. Utána megszűntek a napfoltok, tehát tök vicces, nem sokkal azután, hogy a Galilei felfedezte a napfoltokat, 100 éven keresztül nem voltak napfoltok, mert a nap valami olyasmit csinált, ami ugye rejtélyes, de az volt az úgynevezett Maunder minimum, nem csak, hogy foltok nem voltak a napon, hanem, hogy ugyanez azzal is együtt járt, hogy a nap nem sütött annyira, És akkor az volt a kis jégkorszaknak is a leghidegebb időszaka. És na, szóval akkor ez gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy az Föld átlag hőmérséklete 1,8 Celsius fokkal lejjebb. Ami egyébként annyi, amennyivel a mostani ilyen IPCC ENS klímapanel forgatókönyvek szerint mondjuk 2050-re följebb menne a bolygó átlag hőmérséklet, ami mindenféle szörnyű dologhoz vezetne. Például a szályok, ugye, mitől kiszárad a Duna átmenetileg, ugye, csak hogy más nem mondjak. Ugye, tehát, hogy ilyen érdekes dolgok. Na most az van, ez volt ugye a kis jégkorszak, hogy ezzel egyenlő mértékű, csak éppen ellenkező, igen, és egyenlő mértékű, tehát a kis jégkorszakkal egyenlő mértékű, illetve hát a 2050-re prognosztizált felmelegedéssel egyenlő mértékű, csak ellenkező előjelű lehűlést tudna csinálni egy ilyen bigyó. Na most, hogyan tart az ember valamit a nap és a föld között? Ugye ez nem annyira triviális kérdés, mert ugye megtanuljuk az iskolában a Kepler törvényeket, amiből azt tudjuk, hogy a bolygók vagy akármik, amikor keringenek a nap körül, minél közelebb vannak a naphoz, annál sokkal gyorsabban keringenek, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy persze a Merkur 88 nap alatt kerüli meg a napot, például, mi meg 365 nap alatt, tehát hogyha valami, ami a Föld és a Nap között van, az értelemszerűen közelebb van a Naphoz, tehát akkor az ugye első közelítésben azt gondoljuk, hogy az nem létezik, hogy az gyorsabban kerüli meg a Napot, vagyis hogy az pont 365 nap alatt kerüli meg a Napot, hiszen mi kerüljük meg annyi idő alatt, ugye? Tehát akkor hogy a túróba lehet valamit úgy tartani, hogy folyamatosan a Nap és a Föld közötti vonalon legyen, de természetesen a korlátozott kéttest probléma az megadja erre a választ, ugyanis szerencsére van egy ilyen, hogy Lagrange pont, sőt, már beszéltünk a szokolébresztőben 5 Lagrange pontról is, de azok közül, ami most minket érdekel, az az egyes számú Lagrange pont, ami, mint elkotyogtam már, 1,5 millió kilométerre, tehát körülbelül 4-szeres holdföld távolságnyira van, de a nap felé, mindig a nap irányába. Tehát merre van a Lagrange egyes pont? Hát mindig arra, merre a nap van, és az azért tud mégis, és hogyha oda beteszünk valamit, oda beteszünk egy űreszközt, akkor az olyan furcsán fog keringeni, hogy mivel hogy nem csak a nap gravitációja hat rá, hanem a földé is, és még persze mondjuk úgy, hogy a keringésből eredő centrifugális erő is, hogyha az ő együtt mozgó rendszeréből nézzük, ez a fizika tanárok miatt tettem ezt az árjeles megjegyzést, elnézést, szóval akkor ugye az van, hogy ennek a három erőnek az eredője, az bizony kiadja érdekes módon, hogy a nap-föld együtt forgó rendszerből nézve, ebbe az irányba legalábbis stabil, hogyha oda bepakolunk valamit. Ezt ki is használják egyébként a nap megfigyelésére küldött űrszondák, például a talán még mindig működő SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, ami ott működik pont ebben a pontban. Ami mindig rálát, előre néz, mindig a napot látja, hátra néz, mindig a földet látja, ugyanarra kell küldeni a rádióadást mindig, fix antennával hátra, minden rendben van. És előre kell nézni, mindig ott a nap, kész. Ennyi. Tehát így kell stabilizálni az űreszközt. Szóval ez egy kedvelt pontja a napot megfigyelő űreszközöknek, ez az L1 nevű pont. Tehát, adva van a feladat, vigyünk oda egy nagy takarót. Mekkora az a nagy? Hát, amivel el lehetne érni ezt a csökkentő hatást, az... Na és akkor most nézzük, akkor adjuk meg a kreditet a 2013-as cikkének a Robert G. Kennedynek, ez nem a Fitzgeraldnek nincs köze se a jelenlegi amerikai egészségügyi miniszterhez, se pedig az ő 68-ban lelőtt apukájához, az idősebb Robert Kennedyhez, aki ugye a 63-ban lelőtt JFK-nek volt a tesója, mert ez egy nem egy Robert F. Kennedy, hanem ez Robert G. Kennedy írta ezt a cikket. Ez teljesen rendben lévő tudományos cikk, az Akta Astronautikában jelent meg 2013-ban, és itt használták először azt a Dyson dot, vagyis Dyson pöttyel nevezést, amire már utaltam. Szóval ők úgy számoltak, hogy bizony, itt egy olyan 700 ezer négyzetkilométeres vékony fólia feljuttatásáról lenne szó. Ez ugye döbbenetes nagy, tehát ugye Magyarország 93 ezer négyzetkilométeres, tehát ez egy Magyarországnál 7-8-szor nagyobb valami, amit fel kéne juttatni Még oké, hogy ez egy vékony fólia, tehát mit tudom én, mikrométerekben mérhető vastagságú, de hát ez egy nagy, kibontott nagy napernyő, amit be kéne rakni oda. Amúgy hova van az az oda? Hát nem igazából a Lagrange pontba, mert amikor eddig azt mondtam, hogy ott egyensúlyt tartanak az erők, akkor kihagytam egy erőt, és ez az erő, amit kihagytam, az nem más, mint a napból jövő sugárnyomás. Ugye a nap az világít, és ha van egy ilyen nagyon könnyű ernyő, akkor bizony-bizony a fénynek van nyomása, sőt, még a napból jövő töltött részecskéknek, a napszélnek is van nyomása, de érdekes módon kiderül, hogy ebben a problémában sokkal jelentősebb a fénynyomás. Ami azt jelenti, hogy még ezt az erőt is pluszba bele kell tenni, tehát igazából sajnos nem is elég a Lagrange pontba tenni, hanem a Lagrange pontnál messzebb kell tenni, tehát a nap irányába még valamennyivel eltolva kell elhelyezni. Ezt, amiből persze az következik, hogy ha a nap felületének a 4%-át akarjuk kiblokkolni, akkor még nagyobbnak kell lenni egy kicsit, mert ugye ha messzebb megy, akkor kisebbnek látszik. Tehát a helyzet az, hogy itt ez ki van számolva, azért kérem tisztelten rendesen, de hát ugye sokkolóak az adatok. Persze itt kecsegtet minket a szerző azzal, hogy ja, mert hogyha egyébként ez nem csak blokkolna a fényt, hanem óriási nagy, vékony felület az egész, de már lehet ilyen vékony napelemeket csinálni. Tehát ez egy nagy napelemekkel lenne, mondjuk legalább csak 100 000 négyzetkilométer, tehát ott az egy hetede be lenne borítva jelenlegi hatásfokú napelemekkel, és azok által küldött energiát mézer, vagyis mikrohullámú lézer formájában a Földre lehetne továbbítani, akkor az gyakorlatilag a 2050-re prognosztizált teljes energia, elektromos energiafogyasztását az emberiségnek tudná fedezni. Tehát, hogy nem csak, hogy két legyet ütünk egy csapásra, ez nem csak, hogy hűti a bolygót, hanem ráadásul nem is lesz szükség például ilyen aktív, sugárzásilag aktív gázok, vagy csúfnevűkön üvegházgázokat kibocsájtó folyamatokra a Földön, mert gyakorlatilag egyesíti ezt a régi ötletet, hogy az űrben kéne napelemekkel energiát termelni, és azt mikrohullámokkal leküldeni a Földre. Ezt egyesíti ez a remek cikk, Robert Kennedy ég cikke 2013-ból ezzel a naptakaró ötlettel. Na most ugye, ja, vannak azért persze ilyen fincsiségek, azért említettem, hogy a sugárnyomás szempontjából a napszél, tehát hogy a napból kijövő töltött részecskék, azok kijönnek és eltalálják ezt a fóliát, ez igazából másodlagos jelentőségű, de azért az nem egy másodlagos jelentőségű probléma, hogy ezek a töltött részecskék rákerülnek, és akkor ez ugye nincs leföldelve, érted, mert az űrben lebeg, tehát akkor mi van? Fel fog töltődni, ez az egész nagy fólia fel fog töltődni elektromosan, akkor meg aztán ott a Föld meg a nap mágneses térben meg hatnak rá mindenféle erők, ugye? Tehát egy töltött rendszerre hat a Lorentz erő meg minden, és akkor ez hirtelen elkezd lobogni, meg ki tudja merre elrepülni a mágneses terek hatására. Tehát, hogy azért itt azért még van egy csomó megoldandó probléma, hát nem is beszélve ugye arról, hát ugye az elefánt a szobában, hogy hát ez brutál nagy. Tehát olyan számítások vannak, hogyha ezt valaki így fel akarja vinni darabonként, akkor ugye hát mondjuk 10 éven keresztül kéne naponta több, mint egy Starshipet indítani. Ugye a Starship az a Benga nagy hordozó rakétája, amit amúgy tök sikeresen teszteltek a 13. tesztrepülésen múlt héten, ami hát tényleg egy csuda lesz, ha elkészül, és a következő repülésen elvileg már megy a Föld körüli pályára. Szóval, hogy ilyen méretű hordozó rakétából kellene elképzelhetetlenül sok, és persze olyan technikai kihívások, hogy ez csak egy koncepcióvázlat nyilván, tehát nem az van, hogy most ez meg fog valósulni, ezek ilyen ötletek, ilyen brainstorming. Na most az a helyzet, hogy persze azért születtek ennél tovább fejlesztettebb elképzelések is. Például 2023-ban Szapudi István, csak hogy a magyarokat is fényezzem, a penis, ezt nem tudom kulturáltan kimondani, elnézést, penis, Proceedings of the National Academy of Sciences, tehát PNAS, tehát ebben a patinás újságban, aminek azonban ez a neve, hogy az Amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia közleményei, ebben jelent meg egy remek cikke, amiben egyrészt azt javasolta, hogy ezt valahogy úgy kéne csinálni ennek a rögzítését, hogy stabil legyen, hogy a naphoz még közelebb kéne lenni egy ellensúlynak, és ez egy kötéllel tartaná a napszél ellenében. Tehát vitorlaként tulajdonképpen egy vitorlaként lógna hátrafelé ez a nappanel, de azt is fölveti ugyanebben a cikkben a Szapudi István, aki egyébként a Hawaiian professzor, de néha jár Budapesten, és jazzmuzsikus is egyébként, és hát az Eve Caféban, az Eve Jazz Caféban fel is lépett többször is, amikor erre járt, tehát egy óriási forma mindenképpen. Szóval azt is megírja ebben, hogy hát valójában nem biztos, hogy a földről kell felhordani ezt a rengeteg cuccot, ami kell egy ilyen naptakaróhoz, hanem elképzelhető, hogy ezt kisbolygókból vagy a holdról lehetne a nyersanyagokat kinyerni és odaszállítani, ami a számításai szerint csökkenteni jelentősen a költségeket, de hát a költségek is hatalmasak. Másrészt azonban mi van a serpenyő másik oldalán? Hát ugye egy, nem szeretem ezeket a szavakat, hogy klímakatasztrófa, meg minden ilyesmi, de hát egy nagyon más klímaállapotba való átmenet, ami hát persze nyilván járna katasztrofális következményekkel. És most vegyük észre, hogy nem azon rugózok most ebben az adásban, hogy az emberi kibocsátással mi van. Ez egy teljesen másmilyen approach. Ez itt konkrétan ugye nem a földi légkörön belüli dolgokkal próbálja megfogni a sztorit, hanem arról ugye a harmadik eleme, és szerintem hát bizonyos értelemben a legfontosabb eleme az egésznek, hogy mi jön a napból, tehát annak az állítgatásával. Most ugye itt megint csak vigyázni kell, mert azt mondják ennek az ötletnek a proponensei, hogy ez sokkal jobb, mint amikor mindenféle szmötyit szórunk a légkörbe, mert hogyha valamit rosszul csinálunk, itt könnyű visszacsinálni. Tehát például, hogy ezt a nap pajzsot, ezt lehetne állítgatni. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk úgy, kicsit túlhűtöttük a bolygót, akkor nyissuk kijebb a reluxát. Mit tudom én, kicsit elfordul a nappajzs, és akkor már is több napenergia jön. És akkor visszacsináljuk a korábbi túllövéseket. Most igen ám, csak ugye ezt próbáltam az elején elmesélni a visszacsatolások kapcsán, hogy azért a klímarendszer az nem ilyen egyszerű, mert hogyha mondjuk túlhűtünk egy bolygót, és utána visszacsavarjuk a napot, akkor lehet, hogy már annyi fehér terület keletkezik rajta, hogy már hiába csavarjuk vissza a napot, de már annyival fehérebb a bolygó, hogy az már olyankor akkor úgy marad, mert több napfényt visszaver. Ugye ezt hívják úgy, hogy mondtam, hogy pozitív visszacsatolás van, és a Föld az a földtörténet során, a nagyon korai földtörténetben, akár 700 millió évvel ezelőtt, de annál régebben többször is állítólag előfordult ez a hógolyó föld nevű állapot, ami ugye azt jelentette, hogy valami miatt lecsökkent a napsugárzás, mondjuk, vagy éppen kitört egy óriás vulkán, és tele lett aeroszollal a légkör. Ugye annak a hatásairól már beszéltem, hogy az jól le tudja hűteni a bolygót. A lényeg az, hogy azt mutatja a geológiai bizonyíték, hogy befagyott az egész föld, beleértve az óceánokat is, tehát ezért hívják Snowball Earth-nek, vagy hógolyó földnek, mert hát akkor az egész bolygója volt, mint egy fehér hólabda, vagy hógolyó. Na hát akkor mi a helyzet ezzel? Utána nyilván leülepedett az aeroszol, vagy micsoda, visszatért a nap a régi szintjére, de mégsem az volt, hogy azonnal felolvadt a jég, persze, mert már fehér lett a bolygó, tehát hiába nőtt vissza a napbesugárzás, de attól még egy olyan fehér bolygó alakult ki közben, ami a bejövő napsugárzás 90%-át visszaveri. Vagyis hiába nőtt vissza a besugárzás, de fehér volt a bolygó, vagyis nem tudott fölmelegedni. Ugye? Tehát ezért mondom, hogy itt azért vigyázni kell, tehát nem úgy van, hogy ezek kétirányú utcák, egy csomószor az van, vigyázni kell, de azért, hogyha valahogy akarjuk a klímát ilyen módon állítgatni, túl azon persze, amit ugye csinálunk, meg amit kellene csinálnunk, hogy növeljük a széndioxid kibocsátást, de azon túl is van klímaváltozás, ezért mondtam, beszéltem itt a természetes klímaváltozásokról, kis jégkorszakról, beszéltem a jégkorszakokról, a 100 000 évente történő jégkorszakokról, Maunder minimumról. Tehát mindezek a dolgok, amikről meséltem, ezeknek komoly klímakövetkezményei voltak, és mindegyik természetes. Tehát ez igazából a jelenlegi emberi klímaváltozás problématikáján túlmutat ez az egész ügy, hogy tök jó lenne, ha lenne valamilyen szabályozó rendszerünk az űrben. De hát Szóval azért ezt akarom mondani, hogy szerintem ez egy sokkal jobb ötlet, mint teleszórni mindenféle szmötyivel a légkört, mert azt aztán utána tök nehéz kivonni, hogyha elszámoljuk magunkat, akkor azt nehéz lesz kivonni utána. Ennél szerintem sokkal elegánsabb ez az űrbeli megoldás, és hát ez a szokolébresztő, ami az űrös műsor. De hát a helyzet az, hogy azért azzal is óvatosan kell bánni. Ezek egyelőre teljesen hipotetikus problémák, hiszen egyáltalán nem tartunk még itt. Ez a távoli jövőre vonatkozó tervek kérdése, ami ugye mondjuk 100 éves, 200 éves időskálán, hogyha megjelenik az életünkben. És ugye a 2050-es cél dátumról beszéltem. Hát nem hiszem, hogy bármi esélye lenne, hogy ilyesmi 2050-re kialakul, vagy megtörténik. Brutális nemzetközi összefogás kell, sőt nemzetközi egyezmény kell ahhoz. Nem biztos, hogy ezt mindenki akarja. Ugye gondoljuk bele, minden klímaváltozásnak vannak nyertesei. Tehát, hogy például lehet, hogy mondjuk az északi szélességeken azt mondják, hogy ne, de vicceltek, hát ez nekünk tök jó. És ahhoz nyilván egy konszenzus kell, mert akkor, hogyha oda feljuttatjuk ezt a dolgot, az mindenki elől elfedi a napnak az 1/4%-át. Na, egy biztos, van ezen gondolkozni való, és még lesz is a következő évtizedekben, de a szokolébresztőnek a mai adásának a végére értünk. 2 hét múlva újra lesz adás. Az egy konzervadás lesz, mert akkor már megyünk az emlegetett napfogyatkozást megnézni Spanyolországba, viszont a konzervadásban az a terv, hogy egy érdekes összeesküvés elméletet próbálunk Gulyás Gergő nevű haverommal felgöngyölíteni, aki azonban nem politikus, csak ez a neve, hogy Gulyás Gergő, sokkal inkább egyébként fantasztikus rakéta és űrhajó modelleket készít a Draco Stellaris nevű vállalkozásával, a 3D nyomtat, de nem erről fogunk beszélni, hanem arról, hogy hogy a túróba hozták kapcsolatba Stanley Kubrickot, aki minden valamire való összeesküvés elméletben szerepel, mint hogy a Hollywoodban forgatott holdra szállás rendezője. Szóval ugye innen is a legendás rendezőt ismerhetjük ilyen kontextusból is, de hogy ez hogy alakult ki ez az egész, és miért pont Stanley Kubrick, erről nagyon sok érdekes dolgot összeszedett a Gergő, és mondtam, hogy ezt egyszer mondja el a szokolébresztőben, úgyhogy a terveink szerint a 2 hét múlva jelentkező konzervadásban könnyen lehet, hogy ez lesz a téma, de majd meglátjuk, egy biztos, a mainak vége, mindenki vigyázzon magára, és igyon sok vizet, meleg van, hőségriadó, úgyhogy nem játék, minden, és jó napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.

0: Valójában egy átszázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancsérjét. Hallottátok?
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvajok partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen, július derekán 18 példányokat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
3: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
1: Tilos Rádió, FM 90.3 Budapesten és tilos.hu világszerte. 2026. augusztus 3-a van, délelőtt 10 óra 51 perc 53 másodperc, ez a B-Water műsor. Kis türelmeteket kérem, van kis technikai probléma, azt megpróbálom gyorsan olvasolni, és akkor amíg beszélek, addig keresek valami zenét, nem, ez a zenének látszó dolog lesz.
2: Utó.

0: tilos rádió, de ezt már elmondtam, közben sikerült megoldani a technikai problémát, és nem fogjátok elhinni, itt van Ginger.
1: Jó!
0: Így van. Szóval elnézést kérünk mindenkitől, pár adást kihagytunk, előfordul sajnos az ilyen, most megpróbáljuk bepótolni. Nagyon szép, hát a kedves hallgatók nem láthatják, de nagyon jó frizurája van a Gingernek most. Kicsit rövidebb lett, ha jól látom.
1: Nálatok? Olyan fenn van, mint Justin Biebernek.
0: Hát most. Körülbelül. Nálatok is meleg van? Mert azt akkor megértem, hogy így levágattad hátul.
1: Nálunk nincsen meleg, mint nálatok.
0: De jó.
1: Némi aggodalomra odokott, hogy lezárták a Paksi erőművet, nem? Bazi.
0: Ez egy gazdag és erős ország. Veszünk áramot máshonnan.
1: Most veszünk?
0: Hát kénytelenek vagyunk. Vagy bekapcsoljuk a jó kis környezetszennyező gázhajtású erőműveket, vagy a még környezetszennyezőbb egyéb fosszilis erőműveket, és akkor csodálkozunk, hogy nincs hidegebb, vagy hogy melegebb lesz.
1: Hogy most hány fok van ott, mondd meg?
0: Fúha! Olyan fél tíz előtt pár perccel indultam el, akkor 28,5 volt a kis belvárosi szűk udvarkában.
1: És akkor majd ilyen, mikor kilépsz a stúdióból, akkor majd 10 fokkal melegebb lesz?
0: Hát 10-zel nem. Hát ilyen mostanában ilyen 34, 37, valahogy így szokott lenni.
1: Jaj.
0: Ugye?
1: Igen, itt max 32 szokott lenni.
0: Hát figyelj, a tegnapi napot az sikerült a Bábolnán eltöltenem egy kerékpárversenyen. Nagyon kellemes idő volt. A kerékpárosok még jobban örültek neki szerintem. De van egy betelefonálónk. Halló.
2: Szevasz Golyós, szevasz itt a KGB.
0: A szerbusz, a Bazsi vagyok. Szia KGB.
2: Bazsi vagy, ne haragudj, még nem volt, de a Golyós is csinálta régebben.
0: Így van.
2: Golyós, igen. Golyós 2.0 vagy.
0: Így van, így van.
2: Mehet egy megfejtés?
0: Hát...
1: Jaj, már olyan rég fejtettünk meg, azonnal mondjad.
2: Szeretlek, tudod. Nos, ki volt már itt ré, a Gönc Árpád? És a Messiás Herzl Tivadar? Na és a Mahdi Bapak, avagy Muhammed Cubuk Somohedi Vizsolyó? Nem kell érteni, majd később kifejtem a jövőben. Puszi!
0: Köszönjük szépen, szervusz! Majd visszahallgatom, és akkor megpróbálok rájönni. Nem biztos, hogy sikerülni fog.
1: Nem, de volt benne Bapak is, meg Vizsolyó is.
0: Igen.
1: KGB vágja az indonéz dolgokat, csak nem tudom, hogy mit. Pontosan. Na, mindegy is. Én is kicsit elfoglalt voltam. Az emberek azt gondolnák, hogy ó, nyáron mindenhol olyan meleg van. Hát nyáron nincs mindenhol olyan meleg. Itt például Indonéziában az van, hogy a magyar nyárhoz képest tud hűvösebb lenni itt ilyenkor, mint otthon. Mert hogy Ausztráliában tél van, és az áramlatok, a tengeri hideg áramlatok, amikor ilyenkor jönnek fel Ausztrália partjaitól, azok szépen eltalálják egész Indonézia oldalát, és egy kicsit lehűtik. Ráadásul az egyenlítő alatt vagyok 8 fokkal, úgyhogy mit nekem az, hogy Európában mikor van nyár? 1, itt nagyjából mindig. 2, soha nincs olyan dögmeleg, mint nálatok. Mert ugye a globális felmelegedés tanulmányaim anno azt mutatták, hogy amíg a ráktérítő és a baktérítő környékén mondjuk egy átlagos 6 fok hogy volt nem is egy átlagos 2 fokos hőmérsékletemelkedés, az azt jelenti, hogy a ránktérítő baktérítő környékén plusz 6-8 fok, az egyenlítő környékén pedig plusz 1. Úgyhogy titeket ez jobban érint ott.
0: Uh-huh. Jó, akkor lejjebb kell költöztetni Magyarországot?
1: Igen.
0: Jó.
1: És ez most a te dolgod lesz.
0: Okés, megoldjuk.
1: Szedd össze magad, Bazsi.
0: Igyekszem.
1: Golyós 2.0. A drága golyós az 1.0 golyós.
0: Ebben most nem megyek bele. Hogy mi az, ami nekem 2 van, neki 1, na mindegy.
1: Miért mondod, nem mondhat semmit a golyósra?
0: Nem, hát persze.
1: Meg se próbálhatod. Na, hogy igen, tehát hogy a múltkori adásban, vagy már a múltkori előtti adásban, te azt se tudom, mit csináltál a múltkori adásban, bevágtál egy pár dolgot, amikor itt beszélgettünk az indonézekkel?
0: Hát az nagyon az eleje volt, és ilyen félbe maradt volna.
1: Igen.
0: Tehát ilyen vizé, nem. Akkor gyorsan elmondom, hogy az 2 héttel ezelőtti adást mi próbáltuk létrehozni, és Ginger úgy gondolta, hogy a munkát összeköti a szórakozással, és az éppen...
1: És nem ment.
0: És nem sikerült. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy mennyire maximalista a munkáját teljesen odaadással végzi, és már nem jutott a rádióadásra ideje. Tehát azt próbálta volna meg Ginger az én segítségemmel, hogy az érkező magyar turista csoporttal nem, elindultál eléjük a halpiacra, bevásároltál a főzéshez halakat.
1: Nincsenek itt a hangok, be tudnánk rakni.
0: Nem, sajnos nem. Nem tudom, hol van. És utána meg fogadtad őket a reptéren, és nagyon örültek, és akkor onnantól kezdve már annyira belemerültél a munkába, hogy ez a folyamat, ez már nem halad tovább, és akkor azt gondoltam, hogy ez így nagyon ilyen hiányos lenne, és azért nem. De akkor a 2 héttel ezelőtt is ismételtünk egy nagyon régi adást, egy 2021-es vagy 22-es talán. Már nem is emlékszem pontosan, de abban is éppen én voltam a beugrós, a golyós 2.0 voltam, és de az még csak egy 1 órás adás volt, úgyhogy tettem utána a zenéket, és akkor előtte is ismételtünk, meg szerintem előtte is, ha jól emlékszem. Úgyhogy már nagyon rég nem voltunk.
1: Ilyen a tilos nyár, ez van.
0: Így van, még mindig jobban itt vagyunk, mint vannak egyéb beszélgetős műsorok, akik ilyenkor két...
1: Soha nem volt még ilyen. Általában egy évben egyszer hagyunk ki egy adást, tavaly talán 2-szer. Az, hogy idén mi történt velünk. Jaja. Na mindegy, a lényeg, hogy itt vagyunk. Szóval a múltkori adásra egyébként készültem valamelyest, meg gondoltam, hogy ugyanis igen, az volt, hogy megérkeztek a vendégek, nem is aznap érkeztek meg a vendégek, hanem az egyen előző nap, úgyhogy azt gondoltam, hogy 2 napom lesz arra, hogy összeszedjek legalább ilyen hangbájtokat, és akkor majd a Bazsi összerak belőle valamilyen izgalmasabb hülyeséget, ami eléggé rendhagyó, de mégiscsak. Mert hogy én készültem Szijjártóból, csak nem sikerült eljutnom odáig.
0: Tamár úr, én készültem.
1: Azt se tudom, hogy mi történt tulajdonképpen a Tilos Rádióban az utóbbi időben. Miről volt szó, úgy, hogy úgy csinálok, mint hogyha nekem, hogy miről volt szó. Mi most akkor is erről fogunk beszélni, Bazsi.
0: Nem
1: és
0: baj.
1: Akkor ugye egész konkrétan az történt, mint tudjuk, hogy Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter idén júliusban átigazolt a BYD-hez, mert úgy érezte, hogy a Build Your Dream Team az neki sokkal jobban megfelel, mint a Magyarország kormányzásában az ellenzéket képviselni, avagy lehet, hogy egész más gondolt. Minden esetre több kérdést felvetett ez az apró mozzanat, hogy egyik pillanatra a másikra, és akkor én most itt kihagyom a magyar politikát, hogy ha sorra hagyják el Orbán Viktort emberei. Szerintem ez az áldásával nem jöhetett volna létre. Egyébként azt is mondta, hogy ő maga pozícionálta oda a BYD-hez Pétert, ha jól emlékszem. Valami fesztiválon ezt mondta, te hallottál erről?
0: Én megtartottam a régi jó szokásomat, és nem figyelem a magyar belpolitikai híreket. Viszont a képzelőerőm az hatalmas, úgyhogy ezt el tudom képzelni, hogy tényleg mondott ilyet. Égnek a telefonok, ahogy szokták mondani, nagyon utálom ezt a kifejezést. Halló!
2: Hellóztok, most ez már érthetőbb lesz, egy Paks 1 és egy Paks 2 című hangzik el, mindkettő akrosztikon, tehát a sorok kezdőbetűik mindkétszer ki fogják adni a Paks szót, először a kettes. Primitív, aberrált korrupció. Segítség.
0: Aha.
2: És ez a Paks 1. Parádés alkotás közpénzből siker. Sziasztok!
0: Köszönjük, köszönjük, szervusz! KGB
1: is. Azért érthetőbb volt, mint
0: igen.
1: Az előző.
0: Felébredt
1: éli. Azt gondoltam KGB, hogy adsz arra valami magyarázatot majd egyszer.
0: Uh-huh. Felébredt a téli álmából, úgy tűnik. Vagy én nem hallgattam mostanában elég sok beszélgetős műsort itt a Tiloson, de már nagyon rég hallottam KGB-t.
1: Szóval az történt, hogy a Zorben a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen, ahol kérdezték a volt külgazdasági és külügyminiszter kinevezéséről, azt mondta, hogy kifejezetten az én kérésemre és támogatásommal történt Szijjártó Péter BYD-s kinevezése.
0: Hát mi más
1: mondta?
0: Mi mást mondott és volna? Tehát azt mondta volna, hogy ez ilyen, hogy...
1: Hozzátenném ezzel a mondattal egy kicsit még több nemzetbiztonsági és tulajdonképpen geopolitikai kockázatot jelent az egész, tehát hogy ez így még rosszabbul hangzik, mint hogyha nem ezt mondta volna. A szitu részemről legalábbis. Na, most mindegy is, itt ugye vannak ilyen kult szavak az ügyben, mint a revolving door, azaz a... mi az magyarul?
0: Forgóajtó.
1: Forgóajtó. Ugye ez a revolving door, meg a cooling period, meg ilyenek, a lehűlési időszak, tehát amikor a... egy szerződésbe, egy munkavállalói szerződésbe is beleírják egy nagyobb pozíciónál, hogy a következő 2 évben nem vállalhatsz el hasonló cégnél hasonló pozíciót, tehát ilyen kikötések vannak, az ugye azért van, hogy a következő 2 évben ne add át az előző x év titkos adatait, vagy tapasztalatait, vagy információit a cégnek akarva, vagy akaratlanul mindig. Lehetséges akaratlanul is. És tehát, hogy ilyen kikötés ugye nem volt Szijjártó szerződésében, úgyhogy ezért kilépett a magyar kormányzópadból, és átugrott szépen a BYD-hez egy viszonylag magas pozícióban. Most hirtelen nem is tudom, hogy mi az, de majd előkerül. És a revolving door, a forgóajtó pedig, ugye ahogy forog az ajtó, úgy kell elképzelni, hogy az ajtón mondjuk bemegy egy hűtőgépszerelő, egy munkás ruhában az épületbe a forgóajtón mozogja. jó, meg vagy. Bemegy egy hűtőgép szerelő a forgóajtón egy munkásruhába, és mire beérkezik az épületbe a forgóajtón keresztül, addig kilép egy öltönyös, nyakkendős képviselő csávó, mondjuk, érted, teszem azt, Mészáros Lőrincbe megy, mint gázvezetékszerelő a táskájával, és akkor megfordul kettőt, és kijön a Dolce Gabbana öltönyében 100 kilót lefogyva, felvart arcocskával, mint egy milliárdos sziporkázó üzletember. Miért rázod a fejed, Bazsi? Nem jót mondtam?
0: De jót mondtál, teljesen jót mondtál, csak hogy igen, tehát hogy ezt így megcsinálják az emberek, és mosolyognak hozzá. Bár nekem is annyi pénzem lenne, lehet, hogy nem csinálnám meg. Halló, kedves telefonáló!
3: Halló, sziasztok, kedves Bazsi, hogy kérdezem meg, hogyha megtart az jó szokásodat, hogy nem követed a híreket, akkor honnan tudod, hogy milyen országban élsz?
0: Úgyhogy nyitott szemmel járkálok. Hát nem vagyok hajlandó a hírportálok által sugárzott világban élni, hanem amit én magam tapasztalok, érzek, szagolok, hallok, látok. Én,
3: hát
0: én ezzel foglalkozom. Nem érdekel, hogy mit mondott az ez az ember, mit mondott az az ember.
3: De miért? Miért? Mi ennek az oka?
0: Mert képzeld el, hogy ha érdekelne, akkor is ugyanezt történne, és nem változna semmi.
3: Na jó.
1: Nem, ez egyébként, ne higgy neki, hallgató, nem, ez nem, így nem igaz. Ez tényleg nem igaz, mert egy csomószor ő küld nekem híreket, már hogy a Bazsi, tehát, hogy A, nem igaz, B, de mondjuk ritkán magyar híreket, azt hozzátenem, hogy inkább külföldi híreket.
0: Így van.
1: C, nézz olyan oldalakat, ami nem feltétlen a magyar hírportálok, D, hallgat tilos rádiót, és egy csomó olyan barátja van, és egyébként meg azért, ha beleszóltok, azért a Bazsi annyira értékeny, hogy végtelenül fásult, depressziós és emberi környezetre alkalmatlan lesz, hogyha sok negatív hír éri, ami ugye az előző kormányzatban erősen ütötte az emberek fejét minden nap. De én arra gondolok, hogy lehet, hogy új világ van, és még egyelőre nem olyan marha szép, de azért már mégiscsak új, akkor lehet, hogy majd ez lesz másképp is.
0: Lesz.
1: Tudod, nekinek a privát terem.
0: Jó, annyit pontosítok, a párt...
3: Nagyon bajtársias hozzászólás volt.
0: A pártpolitikára nem vagyok hajlandó. És...
3: Jó, szerintem mindenről tudni kell. Ez egy tanulság, most ebben nem akarok belemenni, szóval egyszerűen nem lehet tudatlannak lenni. Mindenről
0: tudni mondtam.
3: Kell, el kell rendezni a fejedbe, hogy ezt most te hánysz vagy, rosszul vagy.
0: Jó.
3: Tudni kell,
0: jó, de hidd el, hogy a Szijjártó Péter sokkal fontosabb nálam, úgyhogy szeretnénk folytatni.
3: Na, jó.
0: Köszi, szia.
1: Bazsi nem akar magáról beszélni.
0: Nem, én szívesen beszélek magamról, de üljünk le egy üdítőre, és akkor ott elmondom.
1: De az adásban nem. Persze, én mondjak el mindent az adásban, te meg csak egy üdítő mellett vagy hajlandó, akkor most így beleiszok van a víz kis kávénba.
0: Az igen. Egészségedre.
1: Na, köszönöm. Szóval forgóajtó, revolving door effektus, bemegy egy közember, és kijön egy politikus, A, B, bemegy egy politikus a forgóajtón, és kijön egy vállalatvezető. Tehát, hogy oda-vissza is működik a forgóajtó, lehet üzletemberből. Tehát tulajdonképpen tényleg azon, hogy a politika, a tudományban, a közigazgatásban, nevezik így azt a jelenséget, amikor az állami tisztviselők a közszférából a magánszférába vándorolnak, vagy fordítva. És ez egyébként önmagában egy tök normális jelenség, és azt is gondolom, hogy kell is, hogy legyen ilyen átjárás, mert hogyha nem lenne, akkor nagyon el lenne egymástól zárva a két halmaz, buborék, szektor, tehát kell ilyen átjárás. Itt tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy az átjárásnak van egy fokozati szintje, tehát, hogy a külügyminiszterből világvezető autócégének a főembere lenni, úgyhogy 700 milliárd forintot lobbizták ki nekik, úgy azért nagyszerűen hangzik, de mondjuk a külügyminiszter

értelme a revolving doornak, és van egy a piramis tetején egy pár olyan lépcső, ahol ez nagyon megkérdőjelezhető, hogy etikus-e, morális-e, stb. Szóval, hogy a Seattle-nek kisebb rangú külügyminiszteri, külügyi munkatárs, aki aláírásával nem támogatta a Bivágyit, az ha átvándorolna, még okés is lehetne. A Seattle ugye nem beszél kínaiul, bár beszél oroszul, meg azt hiszem, hogy németül is az angol mellett. Ergo, tényleg az van, hogy felmerül a kérdés, hogy miért, hogy mondjuk azért, mert ismeri a magyar kormány szerkezeti felépítését, azt mondjuk ugye egy kisebb csávó is ismerni, és tulajdonképpen tényleg az van, hogy egy ilyen ember tudása hasznára válhat egy multinak. Egy volt külügyminiszter kapcsolati tőkéje és információs bázisa meg tudása valóban hatalmas értékkel bírhat egy óriás vállalat számára. Itt ugye szó sincs sem nyelvi, sem semmilyen technikai tudásról, nem is lehet, hiszen Seattle bevallása szerint max SMS-ezni tud a telefonján, mindenre tartott embert, ugye, és ez minden egyes bekérdezésnél, amikor megvádolták. Pont egyébként a kémkedés, az információkérdés, stb. Tehát amikor ilyen necces technikai, nem brutálisan necces technikai dolgokkal megvádolták, akkor mindig elmondta, hogy ő max SMS-ezni tud. És szóval, hogy nem technikai tudásról van szó, amikor őt alkalmazzák, hanem akkor ugye más nagyon nem lehet, mint határozottan stratégiai természetű tudásról beszélhetünk, amiért alkalmazzák. Ilyen például lehetne egyébként, tehát hogy mi megközelíthetnénk Pétert jó indulatúan és rossz indulatúan, és semlegesen. Valószínűleg ez nekem nem fog menni, és próbálom nagyon jó indulatúan megközelíteni, azaz felvetni azt az esélyt, hogy minden is lehetséges. De mondjuk arra például ugye azt mondta, hogy jó indulatúan vagy sem, arra abszolút alkalmas lehet, hogy hogyan kell kijátszani az Európai Unióban a környezetvédelmi szabályozásokat, amennyiben mondjuk a BYD Spanyolországban szeretne telepet építeni, mert hogy utána néztem, és szeretne, és elvileg ez lesz Péter egyik feladata, ami szintén nagyon érdekes lesz. De szóval, hogy van tényleg, van olyan tudása és tapasztalata, amiért hasznos lehet, ha nem is arról beszélünk, hogy ő fog évi 1,5 millió eurót keresni az ügyvezető igazgató alatt, aki 1,9 milliót keres. Millió eurót, 1,5 millió euró, az 420 millió forint havonta? Ennyit fog keresni Péter. Jó, mondjuk érted, 700 milliárdot belapátolt a BYD-nak, tehát hogy szerintem ez a havi 420 millió, ez akár bele is fér, gyorsan visszahozza magát. Szóval, ezt csak köbben tudjuk egyébként, nem tudjuk pontosan, hogy mennyit fog keresni, csak a felső vezetésből a kínaiak nagyon szépen egyébként a saját országukban egy csomó adatot kiadnak, úgyhogy még nem adnak ki szerződéseket, meg egy csomó mindent, egészen érdekes információkat kiadnak, ugye ezért tudjuk, hogy hol vannak Xinjiangban az internáló táborok, amiket ők oktatási intézményeknek neveznek, ezt mindig elmondom, hogy tulajdonképpen mindegy is, tehát ezt végtelen brutálisnak tartom, még Hitler se nevezte oktatási intézményeknek a táborait, de hogy
hogy abból derülnek ki, hogy hol mennyi mindent vásárol az adott kormány, az adott hely, tehát bizonyos kormányzati, már úgy értem, hogy nem kínai kommunista párt kormányzat,

0: hanem az adott szintjén tartományi kormányzati papírjaiból, vagy városiratokból, vagy hasonlókból kiderül. Azt lehet tudni, hogy az ügyvezető igazgató a BYD-nál 1,9 millió eurót keresett, ebből lehet következtetni arra, hogy Péter, aki egyel alatta lesz, az egyel kevesebbet keres. A jó hír egyébként, hogy Stella Lee, az ügyvezető, alelnök, akivel Péter többször találkozott az előző 10 évben. Ő a BYD globális ügyvezető alelnök asszonya és a nemzetközi operáció vezetője, mivel hogy ő irányítja BYD globális terjeszkedését, és az európai stratégiáját Seattle részlege közvetlenül az ő vezetési irányítása alá fog tartozni. Tehát ő közvetlenül az 1,9 millió eurós fizetés alatt van egyen. Jó, elmondom itt akkor, mert ez egy érdekesség, ezt is csak úgy kikutatgattam, biztos nem olyan marha nagy titok, de ugye a BYD-nak Magyarországon 4 leányvállalata van, ezek összesen kaptak körülbelül 700 milliárd forint támogatást, és majd kiderül, hogy mennyit, mert ugye titkosították az iratokat valami 2040 valahányig, de majd szerintem azokból is kiderül, hogy mi van. És az egyik az a BYD Electric Bus and Truck Hungary Kft., amit nem tudom, hogy ugyanez-e, mint a BYD Auto Company Kft., minden esetre ez a BYD Electric Bus and Truck Hungary Kft., ez 2005-ös alapítású közúti gépjárműgyártást hajt végre, három darab ügyvezetője van, az egyiket úgy hívják, hogy Li Ke, a másik az Qinglong Huang, a harmadik Zeng Daochung. A leányvállalat, második leányvállalat az a BYD Europe Holding Kft., hát mint egy holdingról ugye sokat nem tudunk, de itt is leak van megjegyezve kapcsolattartónak, és a harmadik az a BYD Smart Device Hungary Kft., amit 2019-ben alapítottak, itt Huang Zengi és Lin Shaoling Xialing a megnevezett személy, ők a BYD Magyarországért felelős kínai hölgyek és urak, érdekes mondom, sok a hölgy közöttük, de valamilyen uraoknál fogva azt gondolom, hogy csak névleg adták, hogy valakiknek a feleségeik, vagy lányaik, vagy itt élő magyar-kínaiaknak a valakiaik, és hogyha nagyon össze szeretném hasonlítani, a bíróság.hu-n szoktam elmebetegségeimre. A bíróság.hu-n szoktam nézegetni a civil szervezetek felirat alatt a különböző kínai egyesületeket, hogy ki kivel van, mi ki, és mikor kiváltoztatta a papírokat, és meggyőződésem, hogy ott ezekből a nevekből tudnék szemezgetni, ha nagyon szeretnék, de erre azért már tényleg nem volt időm, mert indonész főzőiskolát tartottam, de hogy az van, hogy érdekes mondom, ezekbe a cégekbe képzeld el, Bazsi, tehát hogy a Stella Lee ügyvezető alelnök alatt fog dolgozni, vagy már dolgozik is Szijjártó Péter, tulajdonképpen a Stella Lee-nek lapátolta ki, tehát ők ketten, egy csomó fotó van róluk, ők ketten, tehát írtak alá papírokat, mint ügyvezető alelnök, neki lapátolta ki ezt a végtelen mennyiségű lóvét, alatta fog dolgozni, és képzeld el, hogy a cégjegyzékben a szereplő Lee, mert ugye az kínaiul van, azaz mandarinul, és mindig megváltoztatják a nevüket, egy kicsit angolosítják, és az újságcikkekben így szerepelnek. Tehát, hogy elárulom, a Lee az nem más, mint Stella Lee. Ergo, az ügyvezető igazgatónak lapátolta ki a pénzt a BYD Electric Bus and Truck Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójának, a BYD Europe Holding Kft. Ügyvezető igazgatójának az aláírásával biztosított 700 milliárd forintot, így vagy úgy, majd egyszer csak az első ember lesz alatta. De mi most a forgóajtó jelenségről beszélünk, ez csak egy kis színes volt mellette. És a bazsit út.
1: Illusztráció. Mondjad. Illusztráció volt az.
0: Igen.
1: Igen, mit tudok?
0: Most már kicsit többet tudsz a magyar politikáról. Egyébként a Szijjártóról így is sokat tudsz, mert nekem mindig is nagyon a bögyönbe volt, szerintem az egyik legkárosabb politikus volt, úgyhogy tulajdonképpen azt, hogy elment, vigyázz, sírva fakadok, de azért bírnám, hogyha valami retorzióval járna az, hogy lelépett. Szerintem, elnézést kérek, kimehet az adásba így, hogy kell mondani úgy, hogy mindenkinek jó legyen, hogy ez az én saját élmény. Na. Szóval, egy volt külügyminiszter kapcsolati tőke és információs bázis azért tényleg jól fog jönni ennek a cégnek. És ettől függetlenül ugye itt vannak egy csomó felvetendő kérdés és probléma van, és ezt próbáljuk meg körbejárni. Pártatlanul. A kínai vállalati és üzleti kultúrának azért vannak erős sajátosságai is, amik erős szerepet játszanak ebben a történetben is, mint sajátosságok. Például az, hogy a BYD bár egy független tőzsdén jegyzett cég, egy magántulajdonú vállalat, viszont erősen kötődik a kínai kommunista párthoz, és ha őszinték lennénk, nem is nagyon működhetne másképpen. Itt jön be az, mert hogy lecsekkoltam őket, és Stella Lee-ke, BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft.-nek az ügyvezető igazgatója, az speciál nem pártag. De a Big Boss, mert hogy ezek leányvállalatok, tehát Wang Chuanfu, az a kínai vegyész, akiből egy milliárdos vállalkozó lett, és tulajdonképpen ő a BYD tulaja, vezérigazgatója is mindene, ő viszont nagyon-nagyon régóta, tehát egyetemista kora óta a kínai kommunista pártnak a viszonylag aktív tagja, annyira, hogy hát hivatalosan is tagja a kommunista pártnak, tehát ez minden internet oldal ki fogja nektek írni, ez nem titok. A BYD-t jogilag ugyan magánvállalatként és nem állami tulajdonú cégként tartják számon, a vezetősége viszont rendkívül mélyen beágyazott a kínai politikai rendszerben, például a Wang Chuanfu már fiatalon 1980-as évek közepén az egyetemi tanulmányai második évében belépett a kínai kommunista pártba. Milyen, hogy emlékeztem? És az üzleti karrierjének karrierje során számos hivatalos pártfunkciót töltött be, és különböző törvényhozási és tanácsadói pozíciót töltött be a kínai politikai struktúrában. A pluszban még a látványos kiemelt állami elismerésekben is szokott részesülni. Például tavaly februárban Wang Chuanfu kiemelt szerepet kapott a pekingi népi nagygyűlésen, a népek palotája, hogy hívják magyarul, a People's Hall of China, People's Hall of China, a nagy népi gyűlés palotájába rendezett magas szintű technológiai csúcs találkozón, mégpedig úgy kapott kiemelt szerepet, hogy közvetlenül Xi Jinping, tehát a pártfőtitkár előtt foglalt helyet, ami azért egy olyan ultra, non plus ultra kitüntetett pozíció, amellyel a BYD, mint egy nemzeti bajnok vállalati státuszát ismerte el maga világ megrengető Xi Jinping is, hogy beültette maga elé. És hát ugye itt, nem erről akartam, ez már nemzetbiztonsági kockázat, folytassuk mással. Visszatérek erre? Zenéljünk?
1: Lehet zene is, ha szeretnék.
0: Akkor menjen valami zene, és majd folytatjuk.
1: Jó, egy régi kedves ismerős dal lesz. Ha, ja, hogyha rájövök, hogy jó,

0: Tilos. Ez a Tilos Rádió B-Water műsor. Amiről elkezdtünk beszélgetni, ez a forgóajtó dolog. Ha jól tudom, ez egyes, elég sok kultúrált országban ez így tiltva van törvényileg. Hát, hogy így,
1: attól függ, hogy kinek forog az ajtó.
0: Mármint, hogy az üzleti életben ez nyilvánvaló, nekem is vannak olyan ismerőseim, barátaim, akik ugye így szerződtek le egy munkahelyre, hogyha el kell onnan menniük, akkor mit tudom én, fél évig, egy évig a szakmán belül nem helyezkedhetnek el egy másik cégnél, és ez teljesen rendben is van. De hogy sok országban ezt a politikai, vagy hogy mondjam, tehát az államháztartásban is tiltják. Tehát, hogy az
1: nálunk nem tiltják, és a cooling off period sincs, azaz, cooling off period van, csak nagyon könnyen kijátszható. Tehát ott van valami kevésbé jól megírt szabály erre, és az egyértelműen kijátszható. Nézd, még egyszer, az, hogy valaki a külügyminisztériumból elmenjen egy nagyvállalathoz, mert ismeri a bonyolult Európai Uniós közigazgatásban való eligazodást, hogy ott jártassága van, hogy a versenyjogi trösteli előírásokat jobban ismeri, mint az ázsiai partner tulajdonos. Az EU-ban ennek ez érthető. A Péternél azért biztos erről is szó van. Az úgy néz ki, hogy az a mondás, hogy emiatt kell, vagy van rá szükség, de nagyon sok ponton megkérdőjelezhető az igazság alapja ezeknek a mondásoknak, hogy tényleg őt miért is alkalmazzák. Ettől függetlenül a cég részére tényleg egy ilyen ember az tulajdonképpen pőperc, azt nem tudom, hogy megér-e 450 millió forintot, de havonta, de hogy igen, tehát hogy még egyszer, itt igazából tényleg a kérdéses pontok a neccesek, nem az, hogy a kínaiak őt miért alkalmazzák, hanem az, hogy tulajdonképpen ez milyen kérdéseket vet föl, és nekünk miért jó. Az, hogy a kínaiaknak miért jó, az oké. Okay. Tehát, hogy ugye, amit az előbb is mondtunk, hogy az hiába magántulajdonú vállalat, viszont erősen kötődik a kínai kommunista párthoz, nem is működhetne másképp. Ugye a kínai pártállam egy meglehetősen erős iparpolitikát folytat, mindig kinevez stratégiai ágazatokat, és ez most pont ugye beleesnek az elektromos járművek is. Ezek az ágazatok, jelen pillanatban az elektromos járművek pedig kiemelt támogatásokat élveznek a kínai párt részéről, valamilyen oknál fogva a magyar Fidesz párt részéről is így volt. Ugye erről szól az is, hogy az EU próbál mindennek ellenállni vámokkal, amit ugye vámháborúnak hívnak, én szeretem inkább kiegyenlítő vámoknak hívni őket. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogyha kínai elektromos autókat azért tudja Kína olyan őrülten olcsón gyártani, mert végtelen mennyiségű, mondjuk úgy, hogy közpénzt tol bele a kínai kommunista párt a kínai autógyártásba azért, hogy egyrészt otthon is tudják venni a kínai népet, másrészt pedig azért, mert mindig ezt csinálja. Minden fronton erről már tartottunk több előadást is, a világgyógyszergyártását illetően, stb. Kína mindig azt csinálja, hogy túltermel, és utána rádobja az olcsó áruját a világ népességére, ezzel tulajdonképpen nem egyenlő feltételekkel, nem egyenlő versenyt teremtve a világgazdaságban, és hát ezek a kínai multicégek pedig ugye kiemelt értéket tulajdonítanak azoknak a partnereknek, meg vezetőknek, sőt esetleg politikusoknak, akik lojalitásukkal, mind ugye a párt, mind a cég felé, mindegy milyen okból, és akkor pozíciójuk felhasználásával, meg szorgalmas munkájukkal elősegítették, vagy előmozdították azon cégek működését, és Péter ilyen. És ugye Szijjártó nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban is gyakran kardoskodott a kínai érdekek mellett, és rendszeresen vétózott meg közös kiállást, ami már nem is cégérdek, hanem kínai kommunista párt érdek volt. Rendszeresen vétózott meg közös kiállást, ami Kína ellen szólt volna, mondjuk, mint amikor a hongkongi demokrácia elnyomásáért adott volna ki az Európai Unió egy közös, tulajdonképpen teljesen sok szempontból felesleges, vagy tulajdonképpen politikai nyomásgyakorlás szempontjából értelmetlen, vagy haszontalan papírdarabot arról, hogy az EU összes országa elítéri a hongkongi demokrácia eródálását a kínai kommunista párt állam által, mert hogy nem ezt ígérték a Sino-Brit Joint Declaration-ben 1989-ben, és akkor csak éppen Péter azt mondta, hogy Magyarország ezt nem írja alá, úgyhogy nem volt közös megegyezés, ez ugye egy csomószor volt Ukrajnát is tekintve, stb. És ilyen. Tehát, hogy Péter erősen kardoskodott, védte a kínai rendszert, mindezt azt mondta, hogy olyanokból fogva, hogy nem szólunk bele más ország szuverenitásába, tehát ilyen volt a Xinjiangért való kiállás, az ujgurokért való kiállás, tehát hogy mi olyan független gondolkodóknak állította be a magyarokat, akik függetlenül szarnak tulajdonképpen a világon lévő emberi jogokra, és egyáltalán nem érdekli őket. Jaj, szia Olivér, bocsánat, nem fogok csúnyán beszélni. És szóval, hogy nem... Tényleg teljesen úgy nézett ki, hogy az ilyen a politika irány az tulajdonképpen minden morális értékét vesztette, és csak a haszonszerzés felé irányult. De ugye Pétert nem csak az Európai Unióban láthattuk rendszeresen Kínát védeni, hanem a kínai médiában is. Én meg aztán különösen más se csináltam, mint azt néztem évekig. Szóval a ennyiszer magyar, de szerintem még európai politikus se lehetett látni a kínai Xinhua News-ba, meg a CGTN televízióba, meg mindenhol, mint ahányszor exkluzív interjú volt Péter Szijjártóval. És így remekül is ismeri a kínai nagyközönség, hiszen gyakran szerepelt a tévébe, mindig csodaszépeket mondott Kínáról, soha nem mászott bele a kínai pártpolitikába, két lábbal, de nem hogy két lábbal, nem még egy kis új körmével sem piszkálta meg. Nyitott meg több száz rendezvényt, érdekes módon volt fővendége kulturális és gazdasági eseménysorozatoknak, amit sosem egészen tudtam, hogy érdemelt ki. Sőt, egyetemeken is osztotta az észt a kínai sejemút jótékony hatásáról, tehát hogy de teljesen nyíltan volt Kína párti, és itt most nem kínai kommunista pártot mondok, hanem mint országot. Ettől függetlenül ezt nehéz úgy elképzelni, hogy a pártot egy kicsit sem kritizálod. Szóval ettől függetlenül a forgóajtó igaz nem probléma, sőt az lenne a probléma önmagában, sőt az lenne a problémás, hogy sose lenne erre a jelenségre példa, hogy a versenyszférából a közszférába is fordítva lenne esetleg átjárás humán erőforrás kategóriában, mert hogy tényleg kellenek olyan szakemberek és olyan felelős vezetők, akik mindkét szféra működését, mechanizmusát értik, ismerik, ahogy a vállalatok és a szabályozó hatóságok között, mint egy ilyen tolmácsként, hiányzó csavarként működnek. És igen, ugyanakkor a revolving door magasabb szintű politikusoknál komoly etikai intézmény és politikai aggályokra adhat okot, jelen esetben is, én szerintem rendkívül. És ez is több természetű és rétegű lehet. Az egyik ilyen például ugye az összeférhetetlenség, ami első pont összeférhetetlenség, ami itt nagyon határozottan fennáll. Jelen esetben az egyik legbeexponáltabb, több mint egy évtizede az egyik legmagasabb rangú politikai pozíciót betöltő személy a magyar politikában közvetlenül egy olyan céghez igazol, amelyből cooling period nélkül, amelynek korábban több százmilliárdos állami támogatást írt alá, lobbizott ki, és a jövőre nézve is több százmilliárdos adókedvezménybe fog részesülni ez a cég, amit szintén Péter maga járt ki és ítélt meg. Stella Lee pedig aláírta az az ügyvezető elnök, aki most közvetlenül az ő főnöke, mert hogy Lee-ként szerepel ugye a cégjegyzékben, a cégjegyzékre jogosultak között feltüntetve, mint ügyvezető igazgató. Úgyhogy a másik ilyen pont mondjuk összeférhetetlenség is többféle van egyébként, tehát itt is van gazdaság és politikai összeférhetetlenség, szerintem mind a kettő is van. A hírszerzési tudás is egy ilyen pont, a hírszerzési tudás általi előnyszerzés szerű összeférhetetlenség. Persze erősen van nemzetbiztonsági kockázat is, de azt majd később a politikai, etikai vetületű résznél, de most a piaci előnyökről beszélek itt, meg lehet, hogy arra már nem is lesz idő, és egyébként pedig az, amit mindenki többetül vág. Úgy is, hogy itt mit lehetne felsorolni, szerintem a betelefonálna most egy hallgató fejből elmondaná, hogy konkrétan milyen nemzetbiztonsági kockázat abban, hogy Szijjártó Péter a BYD-hoz sétáltát. Szóval Szijjártó egyszerűen olyan információkkal bír, hogyha a piaci előnyökről beszélünk, tehát olyan információkkal bír, például a magyar autóipar jelenlegi magyarországi, mint pénzügyi, felépítési, stb. Területen, hogy simán a verseny rovására mehet az, hogy Szijjártó átigazolt a BYD-hoz. Egyébként ez így a magyar gazdaság rovására is. Ezt most mondjuk úgy értem, hogy azzal, hogy ugye több autógyár van Magyarországon, mit tudom én, az Audi, meg a BMW, és ők nem, nekik nincs egy Szijjártójuk, nem tudnak egy ilyet leakasztani, tehát hogy automatikusan előnyhöz jutatja a BYD-t ezzel, és mint BYD alkalmazott simán beszámolhat, kiadhat más hazai autógyártókról belső információt, mint például a BMW-ről, az Audi-ról és a koreai akugyáról, stb. Hazánkban, amiket szintén ő, mint nagy multicégeket preferált, és mindegyikkel többször tárgyalt. Itt egész konkrét belső információ vannak, úgyhogy tulajdonképpen nehéz azt mondani, hogy itt tényleg nincs összeférhetetlenség, ami szintén több rétű. Konkrétan ez az egy valós haszna van szerintem a Palinak a BYD-nál. Az előzőket nem hiszem, tehát az, hogy mennyire ismeri a tenderkiírásokat, hogy milyen haszna lehet az EU-ban mondjuk egy spanyol a BYD autógyár építése során, tehát effektíve senki nem akar vele szóba állni, tehát ha nagyon utcai kifejezéssel a Rákóczi kocsmából utálják, mint a szart, tehát hogy itt ember nincs, aki szóba szeretne vele állni, még egy újabb BYD-ról, vagy bármiről, tehát nem politikai tőkét tőkéje az szerintem pont a legbelsőbb EU-s közegben az viszonylag alacsony. Ha csak nem a nagyon jobboldali szférában még van egy támogató rendszere, vagy ha csak tényleg nem az van, hogy a kínai kommunista pártnak esetleg célja lenne az európai jobboldallal, mégiscsak, de ezek mind nagyon durva feltételezések. Itt csak a Ginger gondolkozik élőadásban, tehát itt nincs semmilyen tudomásom vagy bármi, hanem tegény, csak sakkozok. De mondom, az egész biztos, hogy itt jön be az, hogy mindegy, hogy direkt vagy indirekt, tehát mindegy, hogy akarva vagy akaratlanul, de az, hogy kiadhat információt a BMW-ről, az Audi-ról, a koreai akugyárakról, az egy nagyon valós veszély. Szóval csupa pöpet szót lehetne most megint a neve mellé pakolni, kapcsolni, mint például a tisztességtelen versenyelőny, stb. És hát és hát akkor igen, és akkor még jön ugye a nemzetbiztonsági kockázat, hogy ami elsődlegesen azért jelent súlyos nemzetbiztonsági kockázatot, mert a korábbi csúcs diplomata óriási mennyiségű állami és szövetségi titok birtokában van effektíve. És akkor itt ugye most nem az ipari titokról beszélünk, mint az Audi stb., hanem nemzetbiztonsági titokról beszélünk, és szövetségi titokról, tehát EU-s és NATO-s titkok birtokába került, és ez ment át egy kínai kommunista párt tagnak a létező jelenlegi multi nagy vállalatához 450 millió forintos fizetésért egy vezető pozícióba. Szóval itt én azon csodálkozom egyébként, hogy az EU nem kezdeményezett még semmilyen kivizsgálást az ügyben, de lehet, hogy még ennek is el fog jönni az ideje.

0: Tilos Rádió, B-Water, visszatértünk a kis zenei szünet után.
1: Igen, visszatértünk, és ott tartottunk, hogy jobb szerettem a depressziós redneck zenét, amit először nyújtottál. Az kicsoda volt?
0: Az egy remix, hogy van ez a Richmond of North California, vagy nem, valami másik állam, és egy Merkules nevű rapper remixelte ezt a dalt. Keressetek rá valamelyik, amikor az adásnaplók között megtaláljátok, a Minnesota-i jégpálya címen fut az az adásunk, abba be van linkelve. Egy ilyen nagyon vonzó képű fiatalember.
1: Miért mondasz ilyen?
0: Na, csak az ízén meglepetés legyen. Egy ilyen szépen tetovált, kicsit túlsúlyos, de nagyon jó előadja ezt a dalt arról, hogy ne legyetek öngyilkosok. Mindenre van megoldás. Ez az utóbbi viszont ugye menet közben kértél meg rá, hogy valami hasonlót találjak, és nem voltam felkészülve, úgyhogy a Google-nak, a mesterséges intelligenciájának a segítségét kértem, hogy ahhoz a dalhoz mondjam valami hasonlót. És ez volt az első találat.
1: Jól van. Hát mi meg ugye ott tartottunk a B-Water adás folyamba éppen, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot kezdtük el kivesézni, ami Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter átigazolása jelenti a BYD-hez, és ugye ott tartottunk, hogy elsődlegesen azért, mert hogy egy korábbi csúcs diploma, mint hogy ő egy korábbi csúcs diplomata, óriási mennyiségű állami és szövetségi titok birtokába került, ami most átkerülhet egy olyan külföldi nagyvállalathoz, ami nem mellesleg a kínai kommunista pártet, nem a Salamon-szigetekről beszélünk, ami keveset tudna kezdeni a NATO és az EU-s titkokkal, és hogy ugye van az akarva és akaratlanul kérdése is, hogy véletlenül, direkt vagy indirekt, de az ember elmondja vagy elkotyogja azokat, amire mondjuk a kínai kommunista párt kíváncsi. Mert hogy itt ugye az van, hogy minősített adatok és államtitkok kiszivárgásának a veszélye, ez az egyik legmagasabb. És azzal, hogy több mint egy évtizeden át ült a magyar külpolitika és gazdaság diplomáciának a csúcsán, ezzel az erősen problémás, hiszen hozzáférése volt a legmagasabb szintű hazai uniós és NATO-s minősített adatokhoz, stratégiákhoz, titkos szolgálati jelentésekhez, diplomáciai iratokhoz, táviratokhoz, és hát ugye a kockázat része az, hogy a nemzetbiztonsági szakértők és a bizottság tagjai szerint fennáll a veszély annak, hogy ezek az érzékeny információk akarva vagy akaratlanul olyan vállalati vagy politikai közegbe kerülnek Kínában, amely ugye kívül esik ezen a nyugati szövetségi rendszeren. Nem mellesleg ugye Szijjártó alatt került a Kínai Népköztársaság, a Magyarország kapcsolata a stratégiai szintre. Tehát itt ilyen át lett minősítve a diplomáciai kapcsolat stratégiaivá. Ergo itt magas szintű tárgyalások és befektetések dúltak a két ország között, és tadadá, pont alatt. Akkor muszáj megemlíteni azt is, hogy a Kína és a kínai hadicivil fúzió, hogy a BYD politikai kitettsége, hogy a BYD-n belül aktív kommunista pártsejtek működnek, és a cégvezetés is beágyazott a kínai kommunista pártba. A cégvezetésre már egy kicsit beszéltünk. Ha lesz idő, akkor majd ezt a kommunista pártsejtek működési részét majd még erre kitérünk. Katonai kockázat, hát csak maga az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma, ami most már háborús minisztériumá minősült, most már Department of War, nem Department of Defense-ről beszélünk Trump alatt, de amikor még Védelmi Minisztérium volt, egyébként nem, már háborús minisztérium volt, de pont idén a 2026-ban vette fel a BYD-t a katonai kapcsolatokkal gyanúsított vállalatok fekete listájára. Ennyit arról, hogy mennyire szeretnének majd ők is kommunikálni Szijjártóval a BYD-ról. És itt mindig megkérdeződik, hogy ezt a kínaiak pontosan tudják. Tehát, hogyha mindezt a kockázatot bevették a képbe, hogy Péterrel politikusok és magasrangú minisztériumokból nem nagyon lesznek tárgyalófelek, akkor miért is kapja a 450-500 millió forintos fizetését? De Washington szerint Kína úgynevezett hadi civil fúziós stratégiát alkalmaz, ami azt jelenti, hogy a magáncégek által megszerzett technológiák, mint például a BYD, a magáncégek által megszerzett technológiák, adatok és szoftveres információk, például az önvezető járművek és az okos hálózatok adatai a kínai állam és a nemzetvédelem céljait is szolgálják. Így egy volt NATO tagállam miniszterének jelenléte ebben a láncolatban komoly bonyodalmakat és aggályokat szül. Tulajdonképpen ez az átnyargalást még úgy is szokták jellemezni, hogy az ipari kémkedés legális formája, ami történik, és hát ugye az összeférhetetlenség az itt is előjön. A megbízhatósági agályok és a múltbeli szivárogtatások pedig mindenképpen erős fényt vetnek erre az új pozícióra. Tehát az, hogy a nemzetbiztonság ülésen felhozták Szijjártó Péter korábbi vitatott külpolitikai lépéseit is, ugye ide tartozik a külügyminisztérium informatikai rendszere ítélt korábbi orosz hacker támadás kezelése, azaz nem kezelése, valamint az az aggály is, hogy a korábban az Európai Unió belső információt is megosztotta az orosz partnerekkel. A szövetségesek szemében ez még inkább felerősíti a félelmet, hogy a BYD-nél betöltött új szerepében az EU és a NATO számára a hátrányos információáramlás fog történni. Azaz történhet. Tegyük feltételes módban, történhet. Az nagyon érdekes lenne azt részletezni egyébként, hogy milyen, hogy ez a 300 milliárd forint hogy tevődik össze, mert hivatalosan ugye 71 milliárd forint támogatást kapott a BYD, csak mindenféle pluszok és egyéb juttatások is hozzáadódnak. Például a budapesti kutatásfejlesztési és régiós központ adott 20 milliárd forintot az infrastruktúra és a központ létrehozására. Vannak ilyen fejezetek, hogy a titkos közvetlen támogatások, mert hogy a gyárnak ígért közvetlen készpénztámogatás pontos összege hivatalosan üzleti titoknak minősül, úgyhogy tudni pontosan nem tudjuk. de ugye elindult a külügyminisztérium belső szerződéseinek az átvizsgálása, és a kormányzati becslések szerint nagyságrendileg 300 milliárd forintról beszélhetünk. És akkor itt ugye még vannak ilyen egyéb nem pénzbeli kedvezmények is, amit Szijjártó nyújtott a Bivárdinak, tehát az anyagi juttatások mellett a megállapodások részeként a Bivárdi engedélyt kapott, képzeld Bazi, engedélyt kapott, mint egy 10 000 külföldi vendégmunkás behozatalára és foglalkoztatására is a szegedi üzembe, ami, hogy őszinték legyünk, csak nem megegyezik a gyár által vállalt összes új munkahelyek számával. Tehát a Bivárdi vállalta azt, hogy 10 000 munkahelyet létrehoz, és a Bivárdi engedélyt kapott 10 000 külföldi vendégmunkás behozatalára egyszerre. Kutattam, hogy mi lehet az értelme annak, hogy alkalmazták, és akkor eljutottam odáig, hogy megint jönnek a lózungok, hogy a külkapcsolatokért, és tehát, hogy a Szijjártó Péter Bivárdi külkapcsolatokért és új üzleti lehetőségek fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Ez közvetlenül Stella Lee alatti pozíció, akivel ugye eddig aláírta a hatalmas pénzekről a papírokat a mi nevünkben. És ezt a rendkívül rangos nemzetközi vezető pozíciót közvetlenül azután vállalta el, hogy lemondott ugye a magyar parlamentbe betöltött mandátumáról, de részletezzük azt, hogy amennyiben ez egy valós pozíció, akkor mit is jelentene? Elvileg a napi feladatai két fő területre összpontosul az külkapcsolatokért és új üzleti lehetőségek fejlesztéséért felelős vezetőnek, mégpedig az, hogy a Bivárdi csoport külkapcsolatainak kezelése és építése úgy, mint a geopolitikai navigáció, ahol elvileg ugye 12 éves diplomáciai tapasztalatát felhasználva fogja irányítani a Bivárdi külkapcsolatait a külföldi kormányokkal, szabályzó testületekkel és nemzetközi kereskedelmi szervezetekkel. Ami biztos, hogy az európai feszültségek kezelése a feladatai közé fog tartozni. A Bivárdi őt, mint Brüsszelben és Pekingben egyaránt jártas, magasrangú politikai benfentes szemét alkalmazza az EU és a Kína közötti kereskedelmi feszültségek kezelésére, különös tekintettel az elektromos járművekre, kivetett vámokra, amivel az EU próbálja a Kína által torzított piaci feltételeket ellensúlyozni. Ugye erről is beszéltünk, hogy azért vannak rajtuk extra vámok, hogy a saját gyártású autóink itt Európában versenyképesek legyenek, mert ez elég nehéz egy lejtőtalajon. Ami érdekesség, hogy a feladata kifejezetten is szigorúan globális, nem helyi hatókörű, ez ott van a papíron, hogy szigorúan globális és nem helyi hatókörű, ergo a Bivárdi kifejezetten tisztázta, hogy a pozíció a globális jellegű. Az azonnali jogi összeférhetetlenség elkerülése érdekében Szijjártó nem vesz részt a Bivárdi magyarországi belföldi tevékenységeiben, sem a szegedi helyi gyár ügyeiben. Megint csak ergo, azaz ebből következik, hogy így a feladata új üzleti lehetőségek fejlesztése, piaci terjeszkedés, a Bivárdi globális autóipari jelenlétének új piacokra történő kiterjesztése és stratégiai kereskedelmi partnerségek kialakítása. Ugye a Bivárdi és a kínai autó ellen most már a világ fejlett országai mind-mind kivetettek vámokat, tehát az USA is, és egy csomó mindenki is, mert úgy érzik, hogy dömpingbe rájuk küldik az olcsó autókat, és ezzel nagyon torzítják a hazai piacot, és a hazai gyártást, ezzel a hazai gazdaságot és termelékenységet, stb. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy marha nehéz feladat. Itt lehet, hogy egy kevésbé kevésbé, vagyis sokkal inkább tiszta életű volt politikus hasznosabb lenne, mint egy olyan, akinek kifejezetten szivárogtató és nemzetbiztonsági kockázatot, NATO kockázatot jelentő híre van. Ettől függetlenül a lokalizációs törekvések elősegítése is a feladata, segíteni fog felügyelni a BYD azon erőfeszítéseit, amelyek célja az ellátási lánc és a vállalati hálózat Kínán kívüli lokalizálása, felhasználva azokat a módszereket, amit a magyar iparpolitika irányítása során sajátított el, de hát ugye ezt a Fidesz alatt elsajátított módszert, ezt nem biztos, hogy minden országba be tudja vetni. Úgyhogy ez a mondat egy kicsit egyébként arra is utal, hogy Kína ilyen seftes országokba fogja Pétert használni, és azért van ilyen dögivel, ahol viszont azért van kapcsolat. Tehát kezdjük talán Sri Lankával, vagy nem tudom, különböző afrikai országokkal. Tehát, hogy itt azért, ha itt nem Európáról, meg a fejlett nyugatról van szó, akkor azt mondom, hogy igen, igen, ott lehet, hogy tud majd lavírozni. Én általában mindig csak egy pénzzel kitömött porszívó ügynökként emlegettem, de arra van itt szükség tulajdonképpen a kevésbé fejlett országokban. Ennek a szuperpozíciónak Bazsikám nem is volt közvetlen elődje, tehát ezt a tisztséget kifejezetten az ő számára hozták létre. De az van, Bazsi rázza a fejét és vihog. Itt nem az van, hogy valakinek elvette a pozícióját, vagy lecseréltek valakit, hanem ezt a tisztséget kifejezetten Szijjártó Péter számára hozták létre a BYD cégen belül. Illetve alakították ki, ami ugye szintén sok kérdést felvet. És itt megint egy kis

0: feladatkört vállal, újonnan meghatározott globális feladatkört, amelynek célja, hogy segítse a vállalatot a vállalati hálózatok bővítésében, az európai kereskedelmi és vámpolitika kezelésében. Na, ez utóbbi necces lesz. És hát az egészen biztos, hogy a BYD Szijjártó tuti, hogy az EU vámok elleni küzdelembe szeretné hasznosítani az Európai Unió a kínai elektromos járművek elleni magas importvámokat vetett ki az európai hazai autógyártók védelme érdekében, a BYD-re 17%-os vám, plusz van egy 10%-os alapvám is. Ez vonatkozik a szankciók ellenére, a BYD európai importja valójában több mint megduplázódott. És a vállalat Péterre támaszkodik ennek az agresszív piaci terjeszkedésnek a megszilárdításához. Jaj, nekünk. Az importpolitikát meg az importkorlát megkerülése, ugye, az egy cél, az EU vámok elleni leghatékonyabb fegyver a helyi európai gyártás lenne, mivel az unión belül gyártott autók mentesek ugye ezen vámok alól. Úgyhogy hivatal idejének lejárta előtt pedig, ezért Péter biztosította a megállapodást a BYD első európai személygépkocsi gyárának szegedi magyarországi létesítéséről. Ahogy ez a gyár majd közeledik a termelés megkezdéséhez, azt egyébként ennek az évnek a negyedévére mondják, majd Péter feladata lesz annak a zökkenőmentes integrációjának biztosítása az európai piacra, de lesz itt még több is, ami ugye érdekes, mert azt mondták, hogy a magyar gyárhoz nem lesz köze. És nagyon-nagyon titkos, hogy Péternek mi a konkrét feladata. Azt akármilyen neten keresem, az még egy ilyen halmaz, és csak találgatni lehet, de a Stellali tevékenységéből, aki ugye most a főnökasszonya, Stellali tevékenységéből most arra lehet következtetni, hogy olyan jól hallgatod, vagy olyan jól nézni, hogy érdekel a téma.
1: Igen, tehát csigázó, nagyon.
0: Szerintem, mindegy. Szóval a Stellali tevékenységből úgy tűnik, hogy a BYD most Spanyolországban és Franciaországban kíván terjeszkedni, úgynevezett brownfield gyárak lesznek itt, és itt kell Szijjártónak valahogy megmutatnia majd a kétes trükkjeit. A brownfield gyárak azt jelentik, hogy ezekben az országokban nem új gyárakat akarnak felhúzni, tehát hogy nem az lesz, mint hogy megvesztek egy földterületet, vagy ad nekik az állam ingyen és bérmentve, vagy 2 forintért egy földterületet, amire felhúzhatják, hanem az van, hogy megvesznek meglévő gyárakat, amiket átalakítanak majd. És hát ugye a helyzet az, hogy mégiscsak tényleg lehet, hogy azt gondolják, hogyha még ha fűsodorbeli politikusok szóba sem állnak Péterrel, Szijjártó pontosan tudja, hogy hogyan működik az EU gépezete a színfalak mögött, így is, úgy is, és hogyha lehet, hogy ha ő nem is, de valakit majd tud mozgatni ezen francia és spanyol gyárak érdekében. Meg hát ugye az is fontos, hogy ismeri az EU szubvenció ellenes vizsgálatainak a működését, tudja, hogy kell felépíteni a vállalati beruházásokat ahhoz, hogy jogszerűen kihasználják a szabályozási kiskapukat, maximalizálják a támogatásokat, és azt biztos, hogy tudja, hogy hogyan kell megkerülni a környezetvédelmi bürokráciát. Ipari stratégia szempontjából ő volt a fő tervezője azoknak az infrastruktúrális megállapodásoknak, amelyeknek köszönhetően a BYD sikeresen letelepedett Magyarországon. És logikusan a BYD azt szeretné, ha pontosan ezt a tervet, tudva kit kell felhívni, milyen papírokat kell benyújtani, melyik helyi tisztviselőkhöz kell fordulni, más országban is megismételni a spanyol és francia brownfield gyárak építése céljába.

0: egyszerűen ennyit tudtam nagyjából 3 hét után megtudni arról, nagyon hosszas kutatással, hogy vajon mi az Isten az új feladata ennyi, de ennyi lóvéért.
1: Ezt nem láttátok, valami leesett a plafonról, és Ginger nagyon megijedt. Mi az?
0: Nem esett le, elmondom, mi van. A patkány beleragadt a patkány csapdába, és most itt fog forgolódni a fejem fölött, mert beleragadt. Az történt ugyanis, Bazsi. Azt történt, hogy tudtam, hogy ez lesz. Azt történt ugyanis, Bazsi, hogyha elköltözöm a Ketszóból, már pedig most elköltöztem, mert jöttem, mentem egy csapat emberrel, akit elvittem mindenfelé, és egy csomó mindent csináltunk tényleg a fűzőiskolától, ahol olyan dolgokat is kértek tényleg, hogy dadárgulungot csináljunk, amit mi nem használunk színezéget, és a dadárgulung... Ez lesz most. A dadárgulung az a balinész palacsinta, ami nagyon finom, pici és zöld, és bele van csomagolva kókusz és barna cukor szirup, és nagyon-nagyon finom, és zöld. És azért zöld, mert zöld színezéket tesznek bele. De régen, nem ezért volt zöld, régen azért volt zöld, mert pandán levelet tettek bele. Úgyhogy mi pedig ökobiók vagyunk, Pazsi, mi nem teszünk bele zöld színezéket, úgyhogy mi egy éjszakán keresztül áztattuk a pandán levelet a vízbe, hogy kijöjjön belőle a zöld szín, és a pandán íz, és stb. Ilyenkel vagyok elfoglalva percenként. Meg egyébként egy csomó hasonló fincsiségelnek, hogy legyen a snorkelinghez mentő öv, amiben bele lehet kapaszkodni, és lehet úgy snorkelingezni, hogy minden időbe jöjjön, meg mindenki időbe legyen, meg mindenki jól legyen, meg mindenki jót tegyen, meg mindig reggel kell kelni, és mindig este kell feküdni. Közben megérkezik a konténer Magyarországra, amit küldtem. Ott át kell nézni valami két izét, ez volt. Úgyhogy nem voltam itthon sokáig, és az történt, hogy ilyenkor megjelennek a vadállatok a lakás környékén, mert hogy mellettem van egy kis folyó, meg egy susnyás, egész konkrétan elnézek most így magam előtt a bambuszerdőre, és ilyenkor bejönnek az állatok, és ahol nincs ember, meg nincs oda befészkelnek, betelepednek, és amikor hazaköltöztem, akkor az volt az első, hogy hallottam, hogy sok kis láb rohangál a plafonon, mert hogy a plafon és a tető között.
1: Uh-huh. Tetőtérben.
0: Az elmegy. Igen, tetőtérben. És akkor most az adás előtt idejött az egyik kedvenc alkalmazottam, a Pandé, és akkor felment, és felhelyezett 2 patkánycsapdát, és úgy tűnik, hogy 3 órás várakozással siker jutottunk. Most igazából Szijjártó Péter ide-oda, azon gondolkozom, hogy kit küldök fel egy létrával a tetőtérbe, hogy szedje le, hogy ne csinálja ezt egész éjszaka a szerencsétlen, hanem sajnos iszük agyon egy seprőnyéllel, és utána meg távolítsuk el. Na, így ez az ázsiai.
1: Tök jó, mert ezzel majdnem kapcsolódtál egy hallgatói kérdéshez a csetán, hogy mi a 2 kedvenc indonéz étel, amit szeretsz főzni?
0: Fú, hát én a köriket szeretem nagyon. És én nagyon szeretem a tofut, meg a tempét, amit szólva fasírtra fordítanék magyarul, úgyhogy én van olyan sokszor, hogy nem húst teszek bele, hanem az. És én nagyon kör is vagyok. A dadárgulungot nem csináltam, most én csináltam egyébként, hanem a konyhából a szakácslány mutatta meg, hogy kell csinálni. És tulajdonképpen a szójabab csirát is nagyon szeretem. Van egy olyan étel, aminek az a neve, hogy tumis toge, amit én nagyon szeretek, ami szójabab csira, kis szójakockák, kisütve, és az egész csak össze van keverve, össze van sütve egy pillanatra, fokhagymával, hosszú csilivel, amit tulajdonképpen a mi hosszú piros paprikánk, hosszú csilivel, fokhagymával, korianderrel, le van öntve egy kis édes szójaszósza, egy kis hosszújaszósza, össze van rázva az egész, és az nagyon finom. Úgyhogy szeretem az ilyen kajákat, ami nagyon kedvenc indonéz ételem, de nem főztem, sok szempontból hiány beszerzési hiány, vagy konyha felszerelés hiány miatt, az ökörfaroklevens. Azt nagyon szeretem. Most itt voltam a Győri Csilla, és egyszer elvittem erre a kedvenc helyemre. Régen a Lillával is sokat voltunk itt, ahol mindenféle kaja van, és többek között ökörfarokleves is, azért megyek oda, hogy én azt tegyek. Aztán mindenki azt teszik rajtam kívül, amit szeretne, mert van ott minden. Ha pedig ezt szeretné enni, akkor egy ezt. És akkor így nézte a Csilla, hogy itt cupogom az egy csontot, és azt mondta, hogy na, mindent el tudok képzelni rólad egyébként, de azt nem, hogy ilyet eszel. Én szuperfinnyes vagyok, meg és nem, de egyébként a magyar körömpörköt is nagyon szeretem. Ha jó körömpörköt, az nagyon jó. Viszont a disznó spec annyira nem szeretem. Nem szeretem a szalámikat, kolbászokat, hurkákat és az egyéb ilyen hülyeségeket, és nem eszek mustárt, és nem eszek ketchupot, és nem eszek tartárt, és nem eszek majonézt, és nem eszek egy csomó mindent, amit Európában mindenhez adnak. Úgyhogy nekem ebből a szempontból az ázsiai konyha egy nagyon pöpec hely, mert csak olyat tehetek, amit szeretek. Nagyon szeretem az itteni zöldségeket. Te milyen ázsiai kaját szeretsz?
1: Én nem nagyon ismerem. Hát a...
0: De a körimből már ettél otthon.
1: Így van, az nagyon jó volt. A kis reklám, a Parázsba szoktam néha járni, ahol szerintem viszonylag jól főznek, illetve a Klauzátéren van egy Imón nevű szintén táj étterem, nagyon kedves tulajdonossal, séffel, mindig messziről köszön, és nagyon kedves. Még a... Igen, tehát én is főleg a köriket szoktam ott, meg a tészta ételeik, azok nagyon jók. Figyelj csak, az adás
0: elején... A tájtészták nagyon
1: igen,
0: jók.
1: Igen. Adás elején kérdezted, hogy mi van velünk paks nélkül. És hogyha már így nem működik a közszolgálati rádió, akkor egy kis közszolgálati adatot szeretnék mondani. Találtam egy weboldalt, hogy holadelej.hu, és ott viszonylag részletesen el van magyarázva ez a dolog. Most a jelen pillanatban 5024 megawatt áramot veszünk a hálózatról, és 1632 megawattot a háztetőkön lévő napelemekről. Tehát 6991 megawattot termel az ország, ez a fogyasztásnak a 96,6%-a. 382 megawattot importálunk. Várjál, ez hülyeség. Mert a másikon meg tök más mutat. Na mindegy, ugye most nagyon világos van. A termelésnek a 84%-a a napelemből származik. És Paks most 230 megawattot termel. Ami még nagyon érdekes, hogy Romániából importálunk 443 megawattot, és Ukrajnából 491 megawattot, valamint Szlovákiából 221 megawattot. Szerbiába exportálunk 132 megawattot, Horvátországba 244-et, Szlovéniába 324-et, és Ausztriába 206. Tehát,
0: igen, mert elvileg Magyarországon alapjáraton túltermelés van, úgyhogy elvileg...
1: Amikor süt a nap, szerencsére estefele csökken is a fogyasztás a termeléssel együtt. Úgyhogy holadelej.hu, nézegessétek, érdekes adatok.
0: De most nem az van, hogy tulajdonképpen itt a hűtési problémák vannak, és ugye a Paksot akkor is hűteni kell, amikor leállt a rendszer, és hát ugye beindítani nehéz, nem leállítani.
1: Igen. Egy darabig hűteni kell, persze.
0: Ez a szerencsétlen állat itt fog felettem haldokolni.
1: Nem,
0: Te
1: hát
0: végighallod egyébként, amit művel?
1: néha csak ahogy izé ficánkol, de az ilyen izé, ilyen ketreces csapda?
0: Nem, ez egy ragasztós csapda, ezt
1: Ragasztós.
0: nem
1: Ó,
0: illik.
1: de jó, akkor igen. Az kellemetlen.
0: Jaj,
1: Mindenki számára.
0: jaj, pedig még szerettem volna beszélni a kettős pozíciók és a vezetés beágyazottságáról, ami jellemző a BYD-nél és a Georgetown University-nek van egy 36 oldalas tanulmányáról, amit én elolvastam, de most már azon
1: Ójaj.
0: gondolkozom, hogy ki az Istent fogok felküldeni a tetőre, és milyen létrával. Ez a Tilos Rádió, sziasztok!
1: Csak lesz valaki, aki segít.
0: Jaj, minden mozog, Bazsi, Dél-Kelet-Ázsiában minden mozog. Ez speciál tényleg most már nem fogok ilyen kínai ízéről beszélni, de annyi minden történt itt Ázsiában, tehát Indonéziában van, nagyon fura dolgok történnek. Az elnök úr az iráni látogatást tervez, észak-koreai látogatást tervez, engedélyt adott a katonaságnak, ugye egy volt katona, magasrangú katona, engedélyt adott a katonaságnak, hogyha valaki nem fizetett be valami adót, az beszedje rajtuk, tehát már nem a rendőrség, meg az egy, már katonaságnak, és itt valami nagyon-nagyon fura dolgok történnek, Jakartában vannak tüntetések, volt egy tüntetés, amit effektíve egyetlen egy tévécsatorna nem közvetített, és ne, ezért nem volt benne a hírekben, csak a fiatalok terjesztették egymás között, ami szintén egy nagyon fura dolog, amikor egyetlen egy televízió se akar közvetíteni egy tüntetést. És most lesz majd a függetlenség napja, nagyjából pont 2 hét múlva, és állítólag hatalmas tüntetés lesz Jakartában, már azt lehetett látni az interneten, hogy különböző nagy shopping centerek, itt nem jellemzőek a magas kerítések, hatalmas nagy kerítésekkel vették körbe magukat, építettek, mert félnek majd a jakartai tüntetéstől, ami még csak elvileg majd 2 hét múlva lesz, ha lesz. Úgyhogy itt is nagyon fura dolgok vannak. Japánban iszonyú földrengés volt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ember halt meg, és nagyon-nagyon sokan keresnek, és ott is 600 ezer fok van, és effektíve nem tudják ellátni őket, mert nem tudnak hozzájuk férni. Ugye volt a Bávi nevezetű őrült nagy ciklon, ami átvonult Ázsián, és hát különös tekintettel Kínán, tehát hogy Kína akkorát kapott belőle, hogy a szívem szakadt a szegény emberekért, tehát igen, nem vagyok kínai kommunista párt rajongó, sőt, nagy ellenzéki képviselője vagyok ennek a kínai kommunista párt, állampárt témának, viszont emberpárti vagyok, tehát az emberek azok emberek, és 2 millió embert kellett elköltöztetni, ami azt jelenti, hogy akkor legalább 4-et. És ott is így, tehát, hogy katasztrófa képek után katasztrófák, olyan brutál volt, ami ott történt, hogy tényleg szíve szakadt meg az embernek, rossz volt nézni, úgyhogy nagyon kemény, ami erre felemegy mostanság, és lesz itt még több minden is. Úgyhogy lehetett volna nagyon sok témánk, ja, és egyébként a flamingó tüntetés, amiről beszéltünk Albániában, az is folytatódik, ugye, hogy Trump család ne építsen egy szigetre luxus rezortot, hanem maradjon természetvédelmi terület. És szóval van itt minden, de Trump meg teljesen beleragadt az iráni háborúba, teljesen kilátástalan, hogy valaha is meg tudja állítani azt, amit elkezdett. Agyatlanul belement, hozzátenném Afganisztánba is brutál, ami van, szerencsétlenek ott is tényleg. Én most értem, hogy a talibánok szemét állatok, de hát 10%-a a lakosságnak, legyen 20. És az, hogy a lakosság 80%-a éhezik, most már hivatalosan is az afganisztáni lakosság 80%-a mély szegénység alatt van. Tehát, hogy szárazság, árvíz, ez brutál képek jönnek, és hírek jönnek onnan is, hogy micsoda nehézségek között tengődnek emberek. Ehhez képest Péter keresni fog 400-500 millió forintot havonta. Na, jól van, szerintem nagyjából ennyi legyen mára. Én keresek valami, nem tudom, embert. Megragadok egy férfi embert, cukin, szőkén, Justin Bieber hajjal mosolyogva, hogy segítség, tolong, adatikus dietáp.
1: Jó, akkor van.
0: Majd lesz valami.
1: Van téma
0: bőven. Na, van valami jó depressziós redneg dalunk még? Vagy most mit szeretnél? Mit szeretnél? Ne ilyen csacsogó csibéket adjál.
1: Na jó, nem, van még valami hasonló. Úgyhogy azzal el is tudunk búcsúzni.
0: Jól van, sziasztok! Ez volt a Be Water. Szia, Oliverke! És találkozunk 2 hét múlva. Legnagyobb valószínűség szerint élőben újra itt. Fogalmunk sincs, mi lesz a téma, de majd kitalálunk valamit.
1: Uh-huh. Jó, akkor 2 hét múlva.
0: Ügyesen, okosan éljétek túl otthon a hőkupolát. Légy szíves.
1: Így van. Akkor majd jövünk. Kis zene, és akkor megy tovább a műsorfolyam. Szervusztok! Szia, Oliver!
0: Sziasztok!

0: Pilos Rádió hírei következnek.
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel, és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai Teut-rendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
3: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
0: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kremlő párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak. Hasonló képek és videók a 2013-as bostoni és a májusi lipcsei támadás után is terjedtek.
3: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vízes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és árterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányokat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
0: Ezek voltak a hírek.

Piros Rádió, FM 90.3, szabad foglalkozás. Mai vendég Habu Dubs, egy kis two-step-step, egy kis saját zenék és selection. Big up, Busa Pista!

Tilos FM 90.3 szabad foglalkozás, ma Habudabzal, néhány saját zenét is toltam, ugye, és így legutoljára megkapjátok az egyiket, ami még kiadatlan.

Ez a Tilos Rádió FM 93, és benne végefeje Bosszabongyi a Tomanekkel, még néhány percig szólnak a zenék, reméljük jól éreztétek magatokat ti is a Tilos a kanyarban kétnapos, két helyszínes rendezvényen. Én nagyon jól éreztem magam szombaton Vác felől és a kertünk érintésével, bicikliztem oda a vasárnap meg Szob felől, és például a Tandem és a Piknik érintésével is mindkét nap jókat is csobbantam. Nagyon jó zenéket játszottak mind a Nomád Bárba, mind a Zsigi büfébe a srácok, mind szombaton, mind vasárnap. Ma megjátszottam mindenféle ilyen brazil, latin-amerikai és egyéb dolgokat, most például a chilei neven Afrobeat, ha számát lehet hallani, akik néhány éve a Rekulti Fesztivál, nem tudom, utolsó alkalmával léptek fel, és jöjjön még 34. darabként Chisato Yamadától, Sami Sem művésztől egy darab. 34 track volt ma, annál kicsit több gombócot fogok ünnepelni, szombaton leszek 48 éves, úgyhogy ez jó is volt ilyen mai turi szemlés adásnak. 16 olyan lemezbe hoztam, amiből 13 még nem is járt velem a rádióba. Szóljon meg ez a szám, aztán jönnek a hírek, és az, amiről nem lehet beszélni. Szép nyarat mindenkinek, Tilos Rádió.

0: Valójában egy átszázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancsérét. Hallottátok?
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agy méretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagy ott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányokat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
3: Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Amiről nem lehet beszélni, a Tilos Rádió filozófiai magazin műsorának megint csak élő 2026. augusztus 3-i élő adása, és itt vagyunk hárman a stúdióban, csak még nem látom, hogy azt tudom. Itt van a Jancsi, aki a zöld. Szólj bele, Jancsi!
1: Zöld.
0: És köszönj a kedves hallgatóknak.
1: Hello.
0: És akkor itt van a Kristóf, aki meg azt hiszem kék. Igen.
2: Sziasztok.
1: Szerintem nem mondhatod, hogy mi ez a kék. Van ez a film a kutyaszorítóban.
0: Ja, igen.
1: Tehát szerintem ez nem olyan dolog.
0: Hát ki tudja.
2: Ezek szalagok, amik a mikrofonon vannak.
0: Így van, hogy megkülönböztessük őket. Színek szerint. Tehát Mr. Zöld a Jancsi, Mr. Kék Kristóf, én meg a Mr. Pult vagyok, Mikey, és köszöntünk mindenkit ezen a kánikulai napon, aki képes ilyen forróságban rádiót hallgatni, az be is telefonálhat, elmondhatja majd a témánkhoz a véleményét, kérdését, hozzászólását, vitatkozhat, és minden ilyesmit megtehet az adásban a 061-215-37-73-as számon. Lassan be is csapnánk, csak előtte van egy ilyen igazi, csak most elvesztettem, de nem, megvan, igazi ilyen uborka szezoni kis hír, mert amúgy uborka szezon van még mindig. Nemrég találkoztam vele az egyik hírportálon. A következő a címe, és ez nekünk filozófusoknak, a Kristóf meg Jancsinak, vagy mindjárt rájönnek, hogy miért érdekes. Egy ilyen tudományos hír. Az a címe a cikknek, hogy kiderült, hogy az emberek is képesek úgy tájékozódni, mint a denevérek. A visszhang alapú tájékozódásról, vagyis az echolokációról a legtöbb embereknek a denevérek és a delfinek jutnak eszébe. Ezek az állatok ugyanis köztudottan hangjeleket bocsátanak ki, majd a tárgyakról visszapattanó visszhangok elemzésével térképezik fel környezetüket. Elsőre talán meglepő lehet, de az emberi agy is képes erre a lenyűgöző teljesítményre, a kutatók pedig arra is elmutattak, milyen gyorsan sajátítható el, írja a Science Alert. A Durham, azt hiszem, így mondják, egyetem szakemberei kimutatták, hogy egy mindössze 10 hetes tréning elegendő ahhoz, hogy mind vak, mind látó felnőttek elsajátítsák ezt az echolokációt. Mindegy, hosszabb a cikk, nekünk elég ennyi ahhoz, hogy kiderüljön, hogy lehet tudni, milyen denevérnek lenni, mint az kiderült. Ugye, mert hát ami miatt ez nekünk érdekes, hogy van egy nagyon híres filozófiai cikk, annak az is a címe, hogy milyen lehet denevérnek lenni, és abból indul ki, hogy már tudjuk, hogy a denevérek ilyen echolokációval tájékozódnak, ez egy érzékszervük, de hát nem tudjuk, hogy milyen élmény, milyen az a denevérnek, amikor ilyen echolokációval tájékozódik, és azt amellett kardoskodik a cikk, hogy ezt nem is tudhatjuk, és ebből aztán mindenféle más konklúziókat von le, olyasmikről, amik már beszéltünk, de ezek szerint tévedés, tudhatjuk, 10 hét alatt meg lehet tanulni.
1: Igen, de azt hiszem, hogy azt is mondja a cikk szerzője, hogy az is nehezíti a dolgot, hogy fejjel lefelé kell lógni.
0: Ezt egyébként javasolhatnánk a Durham Egyetem kutatóinak, hogy jó, de nem az igazi. Most tanítsák meg úgy őket, hogy közben fejjel lefelé lógnak, úgy mennyi idő alatt.
2: Meg a Tilos Rádió valamelyikünket beirathatná a tanfolyamra, és akkor 10 hét múlva erről szólna az adás.
0: A semmi, de beküldenénk a Mindboy pillanat alatt egy cikket, hogy mi tudjuk. Milyen lehet, de nem érnek lenni. Na, úgyhogy hát ugye sem igaz, hogy nem tudhatjuk, mint az most kiderült. Jó, szóval ennyit az uborka szezoni vicces tudományos hírekről, az konkrétan brit tudósos volt, és akkor betelcsapnánk a mai témánkba, amelyik a Jancsi szerint nagyon nem való a kánikulához, mert elmélyült figyelmet igényel, majd meglátjuk. Ez pedig nem volna más, mint a észleléssel kapcsolatos filozófiai problémák. Ez egyébként tényleg nagyon ősi. Tudjátok, minden filozófiai kérdés, ez minden filozófiai probléma. El szokás mondani, hogy már Platon is, vagy még korábban a preszokratikusok is már ilyesmivel foglalkoztak. Na de ezzel tényleg, ez nagyon régi téma, és ráadásul bizonyos időszakokban, ha talán azt lehet mondani, hogy az egyik központi témája volt a filozófiának, és a különböző filozófia álláspontokat nagyon erősen meghatározta, hogy ki mit gondol erről. Én ennyi már nem ismerek többet mondani, mert esetleg rosszul vázolnám, hogy mi is itt a probléma, úgyhogy átadom neked a szót, Jancsi, hogy szerinted akkor hogyan kéne ezt jól látni, hogy mi jelenti a problémát itt az észlelés kapcsán.
1: Igen, tehát hogy...
0: Beszélj, léci a mikrofonba.
1: Ja, igen. Tehát hát hogyha első körben ugye azt gondolnánk, vagy azt szokás gondolni, hogy maga az észlelés, tehát az észlelést, hogy értsünk egyébként az öt érzékszervünk használat, tehát még épp ma beszéltünk a Michael előtte, hogy a hőérzékelésünk, ami szerintem mostanában eléggé, nem tudom, érezzük, hogy milyen meleg van, ez nem tartozik bele általában az érzékszerveink közé. Tehát nem is nem szokás erről különösebben, vagy nem szokás érzékszerűnek tekinteni. Na, tehát hogy az észlelés, tehát az öt érzékszerűnk használatát jelenti, és az egyik nagy filozófiai probléma az ugye ismeretelméleti jellegű, és legelőször, nem tudom, hogy legelőször, de mindestre ilyen szkeptikus érvek formájában merült föl, vagy a filozófiai történetében, ugye azzal kapcsolatban, hogy az érzékszervi tapasztalataink egy része az ugye nem megbízható, és ugye amiatt, és ennek amellett az a evidencia szól, ugye, hogy számos esetben bennünket érzékcsalódások áldozatai vagyunk, például illúziók áldozataiban vagyunk, a dolgok, ahogy tűnnek nekünk az érzéki tapasztalataink révén, az érzéki tapasztalatainkban, azok más milyenek, mint amilyennek a dolgok valóságban, a sínek közé állunk, akkor azok végül összegörbülnek, ott valójában párhuzamosak, az oldalról nézett érme az ellipszisnek tűnik, holott kerek, ha evezünk, egy klasszikus példa, akkor az töröttnek tűnik
0: Mármint az evezőlapát.
1: Ha evezünk, az evezőlapát töröttnek tűnik, a pohárba vetett szívószál bizonyos esetekben töröttnek tűnik, holott valójában egyenes, és így tovább. És ugye a szkeptikus érv azt akarja mondani, hogy mivel lehetségesek érzékcsalódások, az érzéki tapasztalatainkra nem építhetünk megbízható ismereteket, vagy az érzéki tapasztalatokból nem nyerhető el tudás. Tehát itt annyi még itt talán, ami fontos, hogy a szkeptikus érv működjön, hogy amikor én, vagy nektek van egy illuzórikus tapasztalatotok, mondjuk oldalról néztek egy téglalap alapú papírlapot, akkor az paralelogram alapnak tűnik. Itt az a fontos elem, hogy az, ahogy nektek oldalról tűnik a téglalap alapú papír paralelogram alakulnak, ez megkülönböztetetlen szubjektíve attól, hogy láttok egy paralelogramma alakú papírt. Igen. És hogyha ez így van, akkor nincs olyan, és ez most ez a döntő elem, ha ez így van, akkor nincs olyan eleme, vagy számunkra egy per egyes nézőpontból hozzáférhető tulajdonsága az érzéki tapasztalatainknak, amely tudná garantálni azt, hogy a kérdéses tapasztalatunk az veridikus, tehát olyannak mutatja a tárgyat, mint amilyen ez valójában. Vannak tehát illúzióink, amikor biztosan tudjuk, hogy a dolgok másmilyennek tűnnek, mint amilyenek valójában maguk és nem férünk hozzá semmilyen olyan tulajdonságához a érzetapasztalatnak egy per egyből, ami ki tudná zárni azt, hogy éppen illúzióban vagy.
0: Egy picit elidőzhetünk egy nagyon picit ennél?
1: Persze.
0: Mert szerintem, legalábbis én azt gondolom, hogy van itt két érdekes dolog. Az egyik az, hogy valójában hányszor történik meg velünk az, hogy tényleg becsapódunk. Mert szerintem a legtöbb esetben ilyen illúziók áldozatai vagyunk, úgymond, tehát, hogy valami érzéki csalódás ér, de pontosan tudjuk, hogy érzéki csalódás. Tehát, hogy látjuk oválisnak a pénzérmét, hogyha nem pont fölülről nézünk rá, de azonnal tudjuk, hogy valójában nem ovális. Hogy olyan élmény, amikor tényleg mit tudom, kicsivel később megdöbbenek, hogy ja, az nem így volt, az illúzió volt, ahogy korábban észleltem, azt szerintem viszonylag ritka egyébként. Uh-huh. Nem tudom, hogy nehéz is fölidézni. Mert most már nem is beszélek, hogyha elmegyünk a Csodák palotájába, vagy rákattintunk az ezer érdekes optikai illúzió neked, akkor nyilvánvalóan tudjuk, hogy itt illúziók lesznek, hiszen úgy mentünk oda.
2: Persze, a pénzem föl sem merül benned, hogy amúgy vajon egy ovális érme van-e, ha itt ránézek az asztalon. Tehát föl sem merül bennem.
0: Persze.
2: Azt gondolom, hogy biztos, hogy amúgy
1: kell. Jó, nem egyrészt nem egyet mondom biztos, mint majd látni fogod, de az, hogy ez mennyire, mennyire egyébként
0: nem, ez csak úgy megjegyzés, hogy mert hát a szkeptikus érv az igazából arra alapoz, hogy te tényleg becsapódsz. Hogy tényleg elhiszed. Tehát, hogy átmegy egy ilyen...
1: Arra alapoz, hogy maga az érzéki tapasztalatodban, ami ennek neked tűnnek a dolgok, nem bízhatsz meg.
0: Jó, de azért nem bízhatsz meg, mert nem tudhatod, hogy tényleg úgy van-e, vagy sem.
1: Igen.
0: De
1: itt nagyon, itt a tudásnak nagyon maga biztossága van. Például, ugye tehát van egy híres sztori, ugye arról, hogy mondjam, az Austin sztorit, azt ismered?
0: Igen, lehet, most így hirtelen tudom,
1: ott áll egy szívószál a vízben, és törőtnek látszik, és akkor mondja, az Austin persze törőtnek látszik, az papír, a egyenes szívószál, de a srácok megviccelték, mert valóban...
0: Igen, ezt akartam, pontosan ez a másik.
1: Szóval itt azok, amikor itt azt mondják a szkeptikusok, hogy nem alapozható tudás az érzéki tapasztalatokra, akkor elég szigorú tudás szeretnének, igen, ami nagyon-nagyon-nagyon megbízható.
0: Egyébként pont ezt akart
1: Például szerintem azért az érdekesebb, jó, van egy, ez nem egy klasszikus, vagy nem egy antik példa, de van ugye az időkésésből vett érv, ugye a szkepticizm illúzió esetében például, hogy tudjuk azt, hogy bizonyos napok már, csillagok már nem léteznek, ugye, mert
0: igen,
1: a
0: fény
1: ide jön hozzánk, de mi még látjuk, ugye? Ez egy fura helyzet ilyen ebben az esetben, nem? Hogy ez lehet meglepő azért.
0: Igen, és ez egyébként valamennyire más is, mint ezt én így elsőbbikre nem is sorolnám illúziók közé.
1: Valami fura, de halónak se nevezném.
0: Nem. De visszatérve, igazad van, én csak arra akartam felhívni, tehát hogy mondjam, én nem egy ilyen argumentatív értelemben gondoltam, hogy az illúzió érvhez az kell, hogy ne csapódj be így a hétköznap értelme, hanem így mondjam, úgy genealógiai értelemben, tehát hogy azért jut eszébe egy embernek egyáltalán, és ez hogy mondjam, tényleg nem a filozófiai érvet kezdi ki, csak hogy mondjam, ilyen pszichológiailag, hogy úgy mondjam, akkor jut eszedbe az, hogy elkezdjél kételkedni komolyan az érzékszerveid megbízhatósága kapcsán, ha átéltél olyat, amikor tényleg becsapódtál, amikor utólag kiderült, hogy én ezt elhittem, hogy így van, de valójában nem úgy van, ahogy mutatja.
1: Szerintem ilyen gyakran van, hogy valamit valaminek látunk, de valójában nem az. Mint egy,
0: nem tudod, tehát hogy először átvisz a kognitív van egy bizony, rendszeredbe is, és tényleg elviszed teljesen.
1: Nem tudom, de azt nem tudom, az már tényleg nagyon ritka volna, amikor itt komolyan és tartósan elhiszem, de az, hogy bizonytalankodik az ember abban, hogy ott mit lát.
0: Aha. Igen, talán van, de csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogyha komolyan belegondolunk, mert olyan rutinszerűen szoktuk ezt mondani, hogy persze vannak érzéki csalások, meg ilyenek, de ha komolyan belegondolunk, azért ez a fajta, amikor tényleg becsapódunk, az szerintem viszonylag ritka. Nem mondom, hogy nincs, de azért viszonylag ritka. Én is fel tudok idézni, hogy volt ilyen, persze, de ritka. Másik, amit akartam...
1: Jó, tanulás kell hozzá, igen.
0: Nem, pont, hogy nem kell hozzá tanulás.
1: Nem kell tanulás hozzá, szerinted?
0: Nem.
1: Akkor azok szerint, akik majd érvelni szeretnék, bocsánat, azok szerint kell majd nagy tanulás.
0: Ja, jó, azt kíváncsi leszek. A másik, pont azt akartam mondani, amit te mondtál a tényleg törött szívószállal, hogy van egy ilyen másik dolog is, hogy főleg egyébként ilyen modernebb észlelés, ha jól tudom, ilyen empirikus észlelés kutatásokból is ez jött ki, meg filozófiai észlelés elméletekből is, hogy szinte mindig érzéki csalódás áldozatai vagyunk abban az értelemben, ahogy ott a szívószálán is látszik, hogy valami ennek tűnik nekünk, mondjuk, hát mindig általában a látással jövünk, az a legjobb példa, mondjuk látványra valami, és azonnal automatikusan átfordítjuk olyanból, hogy milyen igazából, és ez akkor derül ki, hogy itt valójában történt egy, amilyennek hisszük, az nem pontosan az, amilyennek látszik, hanem rögtön úgymond a helyesbe fordítjuk át. Így kognitív, az akkor derül ki, amikor egyébként tényleg olyan, mint amilyennek látszik. Tehát amikor kiemelem a vízből, és tényleg törött a szívószál, az nagyon meglepő, mert azonnal átfordítottuk az elménkben arra, hogy nyilván egyenes. Vannak ezek a furcsa, mint ami mondjuk, vannak ilyen vicces rajzok, amik ilyen 3D-s rajzok akarnak lenni, és mondjuk például az előző például az jó pofó, hogy mondjuk látsz egy ilyen rombusz, szerű papírlapot, amiről nyilvánvalóan azt várnád, hogy kicsit odébről nézem, akkor ez téglalap alakú, és kicsit odébről nézed, és még mindig rombusz alakú, az rettenetesen meglepő. És akkor végül is olyasmi következtetést is lehet levonni, hogy bizonyos értelemben a normál állapot az, hogy folyamatosan ilyen érzéki csalódások vagyunk, mert hát mindig valamilyen perspektívából látjuk
1: így
0: a dolgokat. Valamilyen módon, és valamilyen közegen keresztül, és azt mi automatikusan mindig helyre rakjuk.
1: Így van, tehát
0: észre se vesszük.
1: Ez teljesen bevett is ebben a tudomban, hogy az, hogy mi perspektívikusan észlelünk, holott a perspektívusan torzítva észleljük a világot, ez eleve illúziót teremt, hiszen maga a világ nem perspektívusan torzult.
0: Így van.
1: Tehát mindig van valami másképp. A dolgok nem úgy vannak, a perspektíva az eleve torzít. És ilyen értelemben minden érzéki tapasztalat, és minden vizuális tapasztalat e tekintetben illuzórikus legalább valamilyen mértékben.
2: És ráadásul különböző perspektívák vannak, vagy lehetségesek. Számunkra annyira nem, de egy más érzékelő apparátussal rendelkező lény számára meg máshogy
0: tartozik. Ja, igen, ráadásul hogy ez már a korai szkeptikus érvekbe is fölmerült, hogyha még nem is ilyen effektív, híres érzéki csalódásokra gondolunk, hanem csak egyszerűen arra, hogy tudjuk, hogy más élőlények némileg más érzékszervekkel. Nem is ez a látás, a sas szokták, ugye, hogy a sas szeme van a sasnak, és akkor ő sokkal részletesebben lát messziről, meg mit tudom én ilyen dolgokat. Másik ilyen vicces, tényleg az azonnal kijelölő, hogy van ez a vicces illúzió kísérlet, mikor ugye egy tárgy, vagy egy ember mondjuk tárgyakkal könnyebb, ilyen kisebbnek látszik, megfelelő berendezés, mert automatikusan távolabbinak nézzük, és azt gondoljuk, hogy egyformán, igen, csak távolabb, és nagyon vicces, mikor kiderül, hogy nem, tényleg kisebb.
1: Igen.
0: Jó, bocsánat.
1: Nem, semmi baj, akartam mondani mást is, nem?
0: Nem, ezeket akartam csak.
1: Jó, és ugye az egyik főválasz erre a szkeptikus érve, vagy egy reakció a szkeptikus érvre az úgynevezett érzetadat elmélet adja. És akkor megpróbálom, ez az a rész, amit nehéz elmondani kánikulában és szemléltetés nélkül, ezt amikor szoktam tanítani néha, akkor kénytelen vagyok szemléltető eszközökhöz fordulni, tehát ez egy illúzióból vett érvet fogok elmondani most, megpróbálom nagyon lassan, artikuláltan előadni, aminek ilyen bizonyos szempontból furcsa konklúziója lesz, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha valaki figyel, akkor ezek közül melyik premisszát fogja, vagy melyik elemét fogja vitatni, mert első pillanatásra maga a konklúziója az kemény, és szerintem a premisszák mindegyike az nagyon erős lábakon áll, legalábbis első pillanatásra. Tehát a szemlét is az lenne, amit nem tudok megcsinálni, mert rádióban vagyunk, hogy vegyünk egy kerekérmét, maradjon a kerekérmét mégiscsak ami példánk, mikor 100 forintost mondjuk, és nézzük meg azt oldalról, azt a kerekérmét. És amikor azt is kérdést tenném föl nektek, hogyha ezt megcsináljátok, hogy néztek egy kerekérmét oldalról, hogy ti minek vagytok közvetlenül, most a szó fontos, közvetlenül a tudatában, amikor tapasztalattal rendelkeztek. Tehát amikor néztek egy kerekérmét oldalról, akkor az a kérdés merül fel, hogy minek vagy közvetlenül a tudatában, és akkor ugye hajlamosak vagyunk azt a választ adni, hogy közvetlenül az érzéki tapasztalatunkban mi egy ellipszis tulajdonságnak vagyunk a tudatában. Tehát a közvetlen tapasztalatunkban valami ellipszis tulajdonság jelenik meg. Hiába tudok, most mindegy, hogy miket tudunk, de közvetlen a tapasztalatunkban valami ellipszis tulajdonság jelenik meg. És akkor lényeg a következő lépés az, hogy az a elv, nem plausibilisnek tűnő elv, hogyha valami, mondjuk ellipszis alakúnak tűnik az érzéki tapasztalatunkban, akkor van valami, ami ellipszis alakú. Tehát, hogy azt gondoljuk, az ellipszis az egy olyan tulajdonság, aminek szüksége van hordozóra. Nincsenek ellipszisek, csak hogyha valami ellipszis alakú. Oké? Okay? Tehát vagyis az a következtetést lehet levonni ebből, hogyha kerek érmét oldalról néztek, hogy közvetlenül, és csak a tapasztalatok fenomenológiára figyeltek arra, ahogy az nektek egyes szám első szeméből tűnik, akkor az valami ellipszis alakú dolog. Tehát közvetlenül valami ellipszis alakú dolognak vagytok a tudatában. Ideig jutottunk eddig el, most nézzük a következő lépést. Most ez nagyon stram és stabil lépés lesz, ez a Leibniz törvény, ami egyik megfogalmazása az lehet, és ezt nagyon nehéz szerintem vitatni, szerintem ti sem akarjátok majd, hogyha van T1 és T2 tárgy, vagy dolog, aminek van eltérő tulajdonsága, akkor a két dolog nem lehet azonos. Jaj. És hát ugye az van, hogy maga a kerek érme, az érme az kerek, aminek közvetlenül a tudatában vagyok, az ellipszis alakú, akkor maga az a dolog, a kerekérme nem lehet azonos az ellipszis alakú dologgal, tehát aminek közvetlenül a tudatában vagyok, az nem lehet maga a kerekérme. Tehát az jön ebből ki első körben, hogy közvetlenül az érzéki tapasztalatom alapján nem férek hozzá a kerekérméhez, vagy nem félek hozzá az elme független entitáshoz, a kerekérméhez, hanem legfeljebb közvetve férek hozzá a mentális fátyolon keresztül, olyan mentális fátyol, ez a mentális fátyol esetben nem más, mint maga az a ellipszis alakú dolog, aminek a tudatában vagyok közvetlenül. No, ez az a pont, ami szerintem ilyen nagyon-nagyon kardinális, az a meggyőződés, hogy mi észlelés során nem férjünk hozzá közvetlenül az elme független világhoz, hanem amihez közvetlenül hozzáférjünk, az ami mentális típusú dolog. Ez a filozófia történetében, mondjuk az újkori filozófia történetében uralkodó volt. Úgyis nevezhetjük egy ilyen kartizán szuperpremisszaként is lehetne nevezni, hogyha mondjuk az olyan fogalmakkal találkoztok, mint idea a Locke-nál, vagy a Bartley-nál, vagy a benyomás fogalm mondjuk a Hume-nál, vagy a képzett, vagy a Forstellung, a Kant-nál, ezek mind ilyen mentális típusú létezők. Tehát, hogy tulajdonképpen minden, amihez közvetlenül hozzáférünk, az a érzékszervi tapasztalataink során az valamilyen mentális típusú cucc, és ez egy ilyen fátyol köztünk és az elmefüggetlen világ között, és arra, hogy az elmefüggetlen világ milyen, aztán csak közvetve e fátyolon keresztül férünk, és arra, hogy ez milyen az a valóságra, csak következtetni tudunk, és ez egy hosszú tanulási folyamat lesz, aminek révén az ilyen nagyon egyszerű mentális természetű dolgokból, ezeket hívják sokan érzetadatoknak, megkonstruálunk egy olyan gazdag és jelentéses világot, mint amilyenben amúgy ébredünk. Tehát ez egy hosszú, nagy kognitív processzus, amíg mi az érett tapasztalatig eljutunk ezekből a primitív, mentális természetű cuccokból.
0: Azt akartam kérdezni csak, hogy igen? Az, hogy ez mentális természetű kell, hogy legyen, az egy olyan megfontoláson alapszik, hogy tehát én valami, mondjuk az előző példát nézve, én valami ellipszis alakú valaminek, igen, vagyok tudatában közvetlenül, na de keressünk itt a világban, itt ebbe a helyzetbe bármi ellipszis alakú dolgot, és úgy tűnik, hogy nincs.
1: Így van.
0: És akkor azt mondom, de hát ha mégis kell, hogy legyen, mert annak vagyok tudatában, akkor ez úgy látszik, hogy ne itt a világban kell, az elme független világban kell keresgélnem, hanem itt lesz az bent.
1: Így van, itt lesz az bent. Így van, és ha belegondoltok ebbe, akkor ebből kijött át az, hogy közvetlenül nem férsz hozzá az érzéki tapasztalatod révén közvetlenül nem férsz hozzá a kerek 100 forintoshoz. Tehát itt ugye, szerintem itt három kardinális, vagy nem tudom, kruciális eleme van ennek az érvnek, szerintem mind a három elég erős. Az egyik az lehetne mondjuk, hogy akkor számolsz be hűségesen a tapasztalatodról, nevezetesen arról a tapasztalatodról, amikor oldalról nézel egy kerek érmét, ha azt mondod, hogy közvetlenül ellipszisnek vagyok a tudatában. Kettő. Az, hogy ha valami ellipszisnek tűnik, akkor van valami, ami ellipszis alakú, tehát hogy maga minden tulajdonság, mint ellipszis, az instanciának kell lennie, tehát van valami, ami ebben a tulajdonsággal rendelkezik. És a harmadik pedig a Leibniz törvény, ami ugye annyit mond ki, hogy ha A és B azonos, akkor minden tulajdonságnak azonosnak kell lennie, de azt a változatát használtuk, hogy ha A és B dolognak van különböző tulajdonsága, akkor A és B dolog az különbözik egymástól.
0: Ami logikailag ekvivalens.
1: Persze, csak hogy azt akartam mondani, hogy nem igen. A eredetit. Tehát, hogy ezeken a pilléreken nyugszik maga ez a megfontolás, és nem véletlen az, hogy ez több száz éven keresztül uralkodó, és szinte megkérdőjelezetlen nézet volt, mert úgy tűnik, ez egy nagyon erős érv.
0: Melyiket kezdték el? Egyébként
1: hát,
0: ki kezdeni?
2: Én a másodikat kezdeném.
0: Én is a másodikat kezdeném ki, igen.
1: A másodikat szokás kikezdeni. Nagyon kíváncsi volnék, hogy valaki ezt tudta, valaki figyelt erre, hogy ő mit gondol, hogy ezek közül melyiket kéne kikezdeni.
0: Ja, úgy van, kedves hallgatók, akinek van erről véleménye, de az is jó vélemény, ha valaki azt mondja, hogy semmelyiket teljesen jó a konklúzió, valóban közvetlenül ilyen mentális érzetadatokat észlelünk. Ha valakinek ez tetszik, ez tök jó. Amúgy
1: amikor azt mondjuk, hogy ez egy kardinális szuperpremissza volt, ami az újkorban képviseltek, nem azt akarom mondani, hogy ez ma halott nézett volna, vagy akkor képviseltek, de ma nem képviselni senki. Ennek vannak mai napig, ennek az elméletnek, amit érzetott elméletnek hívunk, és ennek egy változata, ugye ez a Bartley-féle idealizmus, amire egyszer volt szó, ennek vannak mai napig hívei.
0: Abszolút.
1: Nagyon sok mindent jól tud magyarázni, bizonyos értelemben vannak olyan aspektusai, tapasztalatok, majd később majd talán lesz szó, amit ezzel meg tud legjobban magyarázni. Miért kell nagyon tiltakozni?
0: Mert aztán volt egy időszak a filozófiának, amikor meg ez volt az ilyen kedvenc program, hogy különböző módokon verjük el a port az érzetadat elméleten.
1: Miért kell tiltakozni? Tehát szerintem a 20. század közepén kezdtek ellen igazán tiltakozni, vagy hoztak így egy jó érveket fel. Uh-huh. Mert van ebben valami, még az előzően friss, valami nagyon, hogy mondjam, tehát hogyha az ember szeretne olyan nagyon szigorú értelemben vett filozófiai tudásra szert tenni, és az embernek van valami empirista beütés, és azt gondolja, hogy ennek a tudásnak a épületét valahogy az érzéki tapasztalatra kell alapozni, akkor van ennek az ellipszis alakú tűnésnek, amiről előbb beszéltem, valami nagyon-nagyon jó tulajdonsága rá, az, hogy lehetetlen benne kételkedni. Hogy itten van valami, hogy van, hogy számomra valamilyen módon tűnik. Uh-huh. És hogy hát, ha meg ezt le akarjuk rombolni, akkor lehet, hogy ezt az egész nagy ambíciót is leromboljuk ezzel, hogy egy olyan tudásemeletet alkossunk meg, ami az érzéki tapasztalatokra épült. Ha valaki mondjuk szkeptikus a tekintetben, hogy a tudásnak, a stabil fundamentális tudásnak, tudásnak, az ilyen racionális intuíció kéne, az alapját képezzék, és szeretné magát a tudás épületét, az érzéki tapasztalatokra építeni, akkor nagyon lábra jön neki az, hogy ilyenfajta tűnésekre építse, mert ezek a tűnések éppenséggel kétségbe vonhatatlanak.
0: Hát igen, csak az már, most nem is tudom, nekem most a logikai pozitivizmuson belül viták jutottak eszembe, de nyilván sokkal korábban is fölmerült már, hogy ezzel az lesz a baj, ha ideig, hogy mondjam, nem az észlelés elmélet szintjén most mondok egy ilyen problémát ezzel a képpel, hanem az ismeretelmélet meg a tudás szintjén, hogy ha ezek lesznek a világról szóló ismereteink végső megkérdőjelezhetetlen alapjai, ezek a tűnések nekünk, nem látjuk, hogy ebből hogyan jutunk ki, úgymond, és hogyan tudnánk, mert ez olyan, ugye így szokták mondani, hogy ez olyan nagyon szubjektív. Ez valahogy így benn van a szubjektum belül.
1: Így van.
0: Ez valahogy hogy a fenébe képezhetné az objektív, elmefüggetlen világról szóló tudásunk alapját, hogyan tudnánk ebből hosszú tovább menni?
1: Hát maguk az empirista koncepciók, ugye a Locke például, vagy a Hume, erre próbál kísértetteni.
0: De az is igaz, hogy egyre szkeptikusabbá válnak, bizonyos értelemben, ha most pont így a Locke-tól Hume-ig terjedő
1: de Hume-nál mégis csak ez a végső alap.
0: Hát de az is lesz belőle, hogy hát nem nagyon fogunk tudni az elmefüggetlen valóságról tudást szerezni.
1: Igen, de nem kérdezi meg Hume sem, hogy ez a végső alap, és ebben bizonyosak lehetünk.
0: Csak hogy mondjam, ez egy ilyen, ami az egyiknek a modus ponens, az a másiknek a modus tollens.
1: Szerintem ez pont, mert ha valaki mondjuk tényleg mondjuk empirista, és mondjuk nem nagyon szeret hinni abban, hogy nekünk képességünk volna a valóságba szerkezetibe bepillantani intuíciónk révén, és szeretne tudást, akkor kénytelen erre építeni.

0: Figyelj, csak mondok, Jungról beszélgettek, jól hallottam?
1: Nem.
2: Nem, Jungról nem beszélgettünk.
0: Mit hallottam félre?
2: Talán Hume-ot. Hume.
0: Ja, Hume. Őszintén szólva, nem, akkor most...
2: Nem baj, azért mondd el, amit szeretnél.
0: Hume és Jung, tehát így működik a költészet, hogy szavak hasonlóan hangzanak, ezek a rímpárok. Tehát én ugye költő vagyok, nem filozófus, ez világos. Tehát volt két költő, filozófus, Nietzsche és Kierkegaard szerintem. De Kierkegaardot egyszerűen imádom, tehát Jézus után őt szeretem a legjobban, ha szabad ezt mondanom. Tehát amit ő Dániában végigcsinál, kiröhögi mindenki. Pont most elkezdtem nézni a Trója című filmet, hogy készüljek az Odüsszeiára. És így oda veti az Achillesz a kisrácnak az elején, hogy ezért halsz meg a neveddel, ezért hal meg veled együtt a neved. Ugye lehet, hogy a Kabaty Gábor név egyszer majd fontos lesz, én meg fogok halni, aki most veled beszélgetek, világos. Átérhetek Jungra, hogy miért...
2: Mondjad!
0: Nem tartalak föl, egy percbe elmondom. Tehát én látok mintázatokat, hogy értelem, érzelem, akarat. A pszichológiában ez úgy van, hogy értelem Freud, érzelem Jung, akarat Adler. Ugyanígy tradicionalistáknál Génon, Evola és Schuon. De ilyesmi a Szent István, Szent Imre, Szent László is. Vagy ilyen a Bach, Mozart, Beethoven, ez a Szent Háromság titka, sziasztok.
2: Jó, azt hittem még lesz egy Bene Törőcsik Nyilasi is, vagy valami ilyesmi.
0: De, jó, nagyon, de az apukám, bassza meg, az apukám meghalt, pont 4 éve volt, tegnap előtt volt 4 éve, nyugosztalja őt a semmi, mindegy is. Nagyon jó, kicsit ha valaki ki akarja kölcsönözni a Szabó Ervinből a Kabaty Gábor szerzősége alatt ott van a Apacsel című könyv, aminek az van a borítóján, hogy Kabaty Gábor Gyula a szerző, a fülszövegében meg Kabaty Gábor Buda odavett egy befejezkedés. Miért kezdtem el az apámról beszélni?
2: Nem tudom pontosan.
0: Mi apánk, aki nincs a mennyekben.
2: Igen.
0: Mindenhol ott van, csak itt nincs. Na, puszi!
2: Köszi!
3: Köszi.
2: Szervusz!
3: Oké,
2: okay. Jó, mindegy, én, de ebből most nem menjünk bele, én szeretem úgy gondolni, hogy már Hume elég világosan látta, hogy ez a program nem tud oda vezetni, hogy a valóságról, az elme független valóságról tudást építsünk rá, miközben tudás, azt gondolta,
3: nem,
2: miközben azt gondolta, hogy a más meg
3: igen,
2: nincs.
3: Igen, nem, szerintem jó, ilyen tudást abban az értelemben, ahogy mondjuk, ahogy indult a vállalkozás a szilárdalapokon, azt nem, de tudomány gondolt ráépíteni. Tehát ezekre próbál tudományt építeni, és ugye erről szól maga a könyve, hogy tulajdonképpen egy természettudományt próbált építeni el. Tehát a legnagyobb episztemikus sikert ígérte, vagy vállalta,
2: igen,
3: vagy nem tudom.
2: Igen.
3: Szóval ha nem is olyan szilárd, tehát hogy mondjam, a tudásnak az ilyen tradicionális, nagyon, nagyon kemény, ilyen tökös, ilyen K.O. alátámasztott pillérét dobta el.
2: Igen, ebben igazad van.
3: És nem azt, hogy ez egy termékeny vízió volna.
2: Így van, ebben igazad van, meggyőztél.
4: Ez a vízió úgy tud termékeny lenni, hogyha kiegészítjük az agy folyamatos úgymond tanulás, valamifajta szokás, megszokások, és egy ilyen gyarapodó, mind individuális, mind amúgy kollektív szinten. Ez szerintem egy nagyon érdekes, meg fontos elemelnek az egész megközelítésnek.
3: Igen.
4: Nem hirtelen tudásokról van szó, vagy hirtelen, úgymond.
3: Persze, nagyon nagy tanulásos tudsz, tehát itt nem születnek velünk a dolgok, ezért mindenért egy, azért empirista ez a dolog, mert nem a nagy tudás nem velünk jön, hanem az mind olyan, amire szert kell tennünk nekünk, és milyen nagy tulajdonképpen minden ember egy hatalmas nagy szellemi munkát végzett, amíg összeállt számára ez a világ értelmes, és nem ragadt le ez ilyen egyszerű benyomásoknak, főleg a Hume-nál, meg ráadásul, ami tovább is viszi, mert hogy ahogy egyszer Tamás, Demeter Tamás egyszer múltként volt, elmagyarázta, hogy nekem, aki mint Hume-kutató, hogy valójában, mint hogyha ilyen pixelek volnának szinte már a legkisebb, minima ilyen szenzibilia típusú, illetve a legkisebb érzékszervi atom szinte, amiből föl kell építenünk tulajdonképpen a valóságunkat.
2: Hát, ugye
3: azt mondta, ugye azt mondtam nektek előbb, hogy három pillére van ennek az érvelésnek, ugye az egyik

0: Az, hogy hogyan számolunk be arról a tűnésről, ami, arról a tapasztalatról, ami akkor rendelkezünk, amikor oldalról nézzük a kelekérmét. A másik volt ugye az, hogy a Leibniz törvény az igaz-e vagy sem, és a harmadikat mondtátok, most megváltoztatom, bocsánat, a harmadikat mondtátok, ugye, amiben bele kéne kötni, ez a fenomenális sev, ami azt mondja, hogy ha valami nekem érzékileg úgy tűnik, hogy valamilyen tulajdonság rendelkezik, akkor van valami, ilyen és ilyen tulajdonságokkal rendelkezik. Pontosan, ha valami nekem érzékileg úgy tűnik, hogy ilyen és ilyen tulajdonság rendelkezik, akkor van valami, amilyen és ilyen tulajdonság rendelkezik. És ugye ez a fenomenális elv, ez ugye, amit valóban a legtöbben kikezdtek, és ugye akik a érzetadatott elméletet elutasítják, azok ezt a részét utasítják el magának az érzetadatott elméletnek. Sok mindent lehet mondani, de a jellemző duma az, hogy ez az ellipszis tulajdonképpen nem egy tulajdonság, amit instanciálnia kell valamilyen entitásnak, valaminek kell lennie, ami ellipszis alakú, hanem tulajdonképpen egy mód arra, ahogyan számomra valamilyen elmefüggetlen dolog adódik. Tehát amikor én odaról nézem a kerekérmét, akkor nem az a helyes leírás ennek a tapasztalatnak, hogy tudatában vagyok egy ellipszis alakú dolognak, ami köztem és az elmefüggetlen dolog között van, hanem az, hogy maga a kerekérme számomra az én nézőpontomból nézve ellipszisként adódik. És ez nagyon fontos, hogy míg ha azt mondom, hogy van egy ellipszisalakú tárgy köztem és a elmefüggetlen dolog között, akkor valóban már egy közvetítés. De azt mondanám, hogy maga az ellipszis az egy mód, hogy a dolog adódik, maga ez a mód az nem lesz egy közvetítő dolog. Tehát a perspektivikusság az olyan valami, ami közvetlenül enged hozzáférés biztosítani az elmefüggetlen tárgyakhoz, és maga az ellipszisség e tekintetben ennek a adódásnak közvetlen, az elmefüggetlen tárgyhoz történő adódásnak a módját alkotja, és nem egy tulajdonság, ami instanciálva van. Ez valahogy olyan, és itt egy általában, amikor ez az érvelés van, hogy ez kiegészül egy ilyen analógiával, amikor ezt hogy érted? Ez vagy úgy érted, hogy úgy értsük, hogy ez a mód nem valami közvetítő elem köztem és a elmefüggetlen dolog között, hanem nem közvetítő. Ez olyan, gondoljunk arra, hogy milyen, amikor valamire gondolunk. Például Kasparovra gondolat valaki úgy, mint a valaha élt egyik legnagyobb sakkozója. Gondolat Kasparovra valaki úgy, mint egy parasztra a Polgár Judittal. Tudjátok, hogy ő mondta ki, hogy soha nem lesz a Polgár Juditból igazán komoly versenyző. Vagy gondoltunk Kasparovra úgy is éppenséggel, mint aki egy ilyen sikertelen politikai pályát kezdett. Igen. És hogy ezek mind módok, ahogy mi tudunk gondolni Kasparovat. Tehát minden, amikor valamit gondolunk, az mindig valamilyen módon történik. Egyszer úgy, mint aki Polgár Juditról csúnyát mondott, egyszer úgy, mint egy nagy sakkozóra, egyszer úgy, mint egy rossz politikus, és ezek a módok nem közvetítő elemek köztem és Kasparovat között.
1: Tehát nincs három különböző Kasparov-szerű valami.
0: Így van, hanem egy darab Kasparov van, akihez különböző módon férhetek hozzá, ilyen tartalmú gondolat révén, egy más tartalmú gondolat révén, és egy harmadik tartalmú gondolat révén, és amennyiben tehát az érzéki tapasztalataink hasonlóképp értelmezzük, mint mondjuk a hiteinket, vagy a gondolatainkat, akkor már is ott lesz az, hogy nem lesz olyan kényszerítő erejű azt gondolni, hogy valamilyen tárgy van köztem, és egy mentális tárgy van, az én mentális színházamnak egy ilyen eleme van köztem, és az elmefüggetlen dolog között.
1: Igen. Ezt egyébként lehet mondani, hogy ebben a koncepcióban mondjuk az ilyen érzékileg megjelenő tulajdonságok, mint mondjuk ez az ellipszis alakúság, ezek igazából ilyen relációs tulajdonságok. Valójában az nem egy valaminek az ő intrinzikus saját tulajdonsága mindentől függetlenül megvan, hanem az egy reláció.
0: Nem monadikus tulajdonság, igen.
1: Nem monadikus, így van, tehát nem csak ő így rendelkezik vele, az a valami, hanem kialakul attól, hogy valaki valamilyen perspektívából észleli. Igen. Így van. Jó, szerintem itt tartsunk egy kis szünetet, ez egy talán megfelelő időpontra.
0: Nem tudom, mert ebből lesz volna...
1: Tartsunk egy pici szünetet, igen, megy az idő, semmi...
0: Hát az idő megy.
1: Az idő megy, de mi meget meg nem sünget, úgyhogy...
0: Mi nem megyünk.
1: Mi nem megyünk, hanem kicsit berakunk zenét, méghozzá az egyik leghíresebb ilyen, és talán legelső ilyen jazz bossanoval lemezt, a Charlie Bird Stengetz Jazz and Bossy lemezét, az egy nagyon nagy klasszikus. Hallgassátok, aztán nem soká megint jövünk.

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Továbbra is itt az, amiről nem lehet beszélni. A Tilos Rádió filozófiai magazin műsorát halljátok, és az észlelés problémáról beszélgetünk, mondhatnánk ugye az észlelés klasszikus problémájáról, és várjuk továbbra is a hozzászólásaitokat a 061-2-15-37-73-on. Na, szóval akkor ott tartottunk, hogy akiknek valami bajuk van, ez különböző lehet, hogy mi bajuk van vele, az érzetadat elmélettel, tehát azzal az elmélettel, amely szerint közvetlenül, amikor észlelünk valamit, látunk, hallunk, tapintunk, stb., akkor valamilyen ilyen, nem a tőlünk független, elmefüggetlen világ tárgyának vagyunk közvetlen tudatában, hanem ilyen mentális érzetadatoknak. Szóval akiknek ez nem tetszik, azok közül jó páran úgy érveltek, hogy valójában csak különböző módokon adódik számunkra észlelés során ugyanaz a dolog, és ehhez nem kell feltételeznünk egy ilyen közvetítőt. Na, innen hogyan tovább?
1: Innen nem tudom, hogy hogy tovább. Okay. Azt tudom, hogy hogyan lehet talán máshonnan tovább.
0: Jó.
1: Tehát amit mondtunk, de lehet, mi azt azért talán érdemes látni, hogy az érzetadat elmélet tud erre válaszolni, erre az ellenvetésre, uh-huh. És ez fontos is lesz, talán majd a máshonnan kezdéshez is. Ugye, aki azt mondja, hogy itt tulajdonképpen az ellipszis az pusztán egy mód, ahogy nekem adódik a kerekérme oldalról, ahhoz hasonlóan, mint hogy Kasparovra különböző módon tudok gondolni, ahhoz hasonlóan nem kell elköteleződnem valamilyen mentális tárgy mellett, ahogy nem kell elköteleződnöm mentális Kasparov létezése mellett sem, amikor különböző módon gondolok uh-huh. rá. Ott ugye azért erre azt mondaná, az érzetadat elmélet hív, hogy ez az analógia azért nem olyan nagyon jó ám, mert ha kicsit fenomenológia, kicsit jobban odafigyelünk, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy másként adódik ám számunkra egy érzéki tapasztalat tárgya, mint amilyen módon a gondolatnak a tárgya. Uh-huh. Van valami robosztus adódása az érzéki tapasztalat tárgyának, ami a gondolati tárgyak esetében nincs meg. Tehát itt van, tehát hogy valójában, hogyha mondhatnánk, hogyha a gondolatokhoz hasonlítjuk az érzéki tapasztalatokat, akkor valami elveszik, valami fenomenológiailag releváns elveszik.
0: Ez a robosztusság, itt arra gondolsz, hogy sokkal élénkebben adódik, vagy sokkal kevésbé, ugye ismeri mindenki azt, hogy az, hogy a gondolat tárgya megmaradjon, hogy tényleg huzamosabb ideig ugyanarra gondoljunk, és különböző módokon, vagy különböző, tehát egy ilyen gondolatmenetet futtassunk végig, erősen koncentrálni kell, nagyon könnyen kiesik a tudatunkból az, hogy miről is gondolkodunk. Ez nem nagyon fordul előtt, hogy van egy ilyen erőteljes látvány, az, ameddig nézzük, az ott van, és nem. Tehát, hogy így van, tehát, hogy sokkal erőteljesebben.
2: Sőt, a gondolatnál pont, mintha az történne, hogy elkezdünk újabb és újabb módokon gondolni rá. Tehát, ha mondjuk vissza a Kasparovos példát nézzük, elkezdek gondolni a Kasparovra úgy, mint aki nem tudom, bunkó volt a polgárítal, aztán akaratlanul is el fog kezdeni rá valami más módon gondolni. Tehát kicsit, mintha egy tárgyat elkezdenék körbejárni, a gondolat sokkal inkább így működik szerintem.
0: Részben. De nagyon könnyen átcsúszunk más tárgya is.
1: De máshonnan, tehát most akkor úgyis szerintem magad az egész problematikát azt szerintem nem azt kezdjük máshonnan is.
0: Okay.
1: Nem tudom, mennyi fog tudni ebből elmondani.
0: Meglátjuk.
1: Nem tudom, mennyi időm van, mennyi, nem tudom, lehet, hogy
0: még lehet, 25 perc.
1: Szuper, biztos, hogy lehet, hogy legrosszabb fogom tudni abban hagyni. Hát ugye akik észlelés elmélettel foglalkoztak, azok nagyjából egyetértenek abban, hogy érdemes magát tüzetesen megnéznünk az érzéki tapasztalatainknak a fenomenológiáját. Itt alapvetően így egy fenomenológiai probléma van az észlelés kapcsán. Mi van egy metafizikai probléma, de nagy az észlelés probléma, nem csak egy ismeretelméleti probléma, de hogy itt nagyon, tehát ahhoz, hogy világosan lássuk itt a különböző lehetőséget, hogyan lehet az észlelés és a tárgya közti viszonyról gondolkodni, ahhoz közelebbi képet kell kapnunk az érzéki tapasztalat fenomenológiájáról, és az előbbi példa, amire utaltam, az is erre vonatkozik. Most itt az magyarán az első, a legalapvetőbb meggyőződésünk közé tartozik az észlelés kapcsán, hogy szemben az érzetadat elmélettel, amit mond, az, hogy az általunk észlelt tárgyak, azok az elménktől függetlenül léteznek. Tehát, hogy maga a kerek érme, amit észlelek, az elmémtől függetlenül létezik. És ez valahogy ez azt akarja mondani ez a mondat, vagy ez a meggyőződésünk, ez azt takarja, vagy azt akarja mondani, hogy amikor átváltok a paradicsomra, jó? Mert hogy az a piros paradicsom, az tulajdonképpen az észlelésem ez a kedvenc példája, nem a 100 forintos. A kerekérme is, de az igazi bevett paradigmatikus példában a piros paradicsom szokott szerepelni. Tehát, hogy amikor a piros paradicsomot nézünk, akkor most nem kell illúziókra gondolni, csak úgy simán. Egy izolált helyzetben nézünk egy piros paradicsomot, akkor tulajdonképpen egyedül ennek során, és reflektem a tapasztalatomat ennek során, hogy minek vagyok a tudatában, akkor az mutatja a reflexiója, a fenomen reflexiója a tapasztalatomnak, hogy egyedül magának a piros paradicsomnak vagyok a tudatában, és nem vagyok a tudatában olyan entitásoknak, amelyeknek a létezése függ attól, hogy én azt tapasztalom. Uh-huh. Tehát ezt meg lehet... van ennek egy, hogy mondjam, egy ilyen fenomenológiai gyakorlatot lehet ez végezni, hogy próbáljátok meg nézni egy piros paradicsomot, vagy bármit, akár egy kerekérmét, és csak úgy természetesen, és most a következő pillanatban meg változtassátok meg a figyelmetek irányát, és figyeljetek arra, hogy milyen az nektek ezzel a tapasztalattal rendelkezni. És az lesz az érdekes, hogyha a fenomenológia tüzetesen arra koncentrálsz, tehát hogy a figyelmedet megváltoztatod arról, arról a naiv figyelmedet, csak úgy bámulod, és arra, hogy befele nézel, arra koncentrálsz, hogy milyen maga a tapasztalatod, akkor nem tűnik úgy számodra, hogy valamilyen más tárgynak volna a tudatában. Tehát nem jelenik meg az érzéki tapasztalatod reflexiójában semmi más, csak maga az elme függetlenül tűnő paradicsom. Uh-huh. Tehát ezt a Mikey nagyon jól ismer, ezt a tudalmat, a Gilbert Harmannak ugye ez a híres példája, hogy ez a monalizás példa. Uh-huh. Hát amikor oda menjük a Monaliza című festmény elé, akkor mi két dologhoz férünk hozzá.
0: Egyrészt a rengeteg turistához, aki köztem és
1: akkor
0: a
1: három,
0: festmény között.
1: Igen, ezek a turisták azok nem mentalisták, csak köztem és a Monaliza között. Szóval, hogy ha éjszaka megengedik, hogy megnézzük, jó, akkor veszünk egy kópiát a Monalizáról, akkor, vagy bármilyen festményről, de legyen a Monaliza, akkor hozzáférünk egyrészt magához a Monalizához, mint a képtárgyához, a portréhoz, a nőhöz, akit a kép ábrázol, de hozzáférünk egyúttal az ilyen festékfoltokhoz is, amelyeknek a különböző elrendezése folytán számunkra ez a nő megjelenik valamilyen módon.
0: Igen.
1: De hogy ezt a dolgot, ha viszont mi arra tennénk kísérletet, hogy a fenomenológilag koncentrálva bensőnkre, az érzéki tapasztalat esetében arra, hogy milyen nekünk a tapasztalat, akkor mi nem tudunk hozzáférni csak magához, az észlelt tárgyhoz, nem tudunk hozzáférni a mentális festékanyaghoz. Ha ez a metafora világos.
0: Igen, ami hordozná
1: ami hordozná ez, és ami természetes, igen, ami valami alapvetően más típusú dolog volna, ami ilyen vehikuluma volna, vagy nem tudom milyen ennek az alaknak.
0: Igen.
1: Hanem amihez hozzáférünk, az közvetlenül, és csak is kizárólag maga az elme független dolog. Uh-huh. Tehát, hogy ez a transzparencia tézisnek nevezett dolog, amit a Harman itt, meg később a tájjal tulajdonképpen egy időben nyomnak, ugye, hogy itt amihez hozzáférünk, az közvetlenül mindig maga az észlelt tárgy, és nem férünk hozzá, akárhogy is próbálkozunk, semmilyen mentális tartalomhoz. Tehát ezt nevezzük, ezt a tézist, ezt a naív tézist, és ezt a fenomenológiai eredetű naív tézist nevezzük el, mondjuk úgy, hogy elmefüggetlenségi nézet, vagy tézis. Tehát azt mondja ez a tézis, hogy a észlelés során kizárólag az elmefüggetlen tárgynak vagyunk a tudatában, és nem vagyunk a tudatában semmilyen. Ez lett hamis, és azért azt mondtam, szerint a tézis hamis valójában, de minden esetre a fenomenológiánk azt mutatja, hogy aminek tudatában vagyunk, az egy elmefüggetlen dolog, és nem vagyunk a tudatában olyan dolognak, ami nem elmefüggetlen. Uh-huh. Most a második elem az egy érdekes elem, és erre utaltam az előbb, nevezetesen az, hogy van a fenomenológiának egy olyan sajátossága, amit úgy lehetne talán legjobban elmondani, vagy úgy, olyan metaforákkal, vagy olyan szavakkal szokás leírni, hogy szemben például a gondolati aktusoknak a fenomenológiájával az érzéki tapasztalatnak azt teszi ki a fenomenológiai karakterisztikumát, hogy maga az észlelt tárgy az robosztusan ma jelen a tapasztalatunkban. Uh-huh. Ott van jelen, prezentálódik számunkra maga a dolog. Míg egy gondolati aktus, és ez a nagy különbség, és ez a naív kép is ezt mondja, hogy az a különbség mondjuk a gondolati aktusok, a Kasparova gondolás és mondjuk egy érzéki tapasztalat között, hogy a gondolati aktus akkor is eléri a célját, ha maga tár nincsen jelen. De maga az érzéki tapasztalat során jelen kell lennie valamilyen dolognak a tapasztalatomban, tapasztalnom kell a dolgot. Ott maga, amit észlelek, az ott kell, hogy jelen legyen. Nem lehet, hogy nincs, nem lehet az, hogy nem jelenik meg számomra. És amit tudom, a Mike mondott, ezek nagyon jó példák voltak. Tehát, hogyha valaki például néz egy tárgyat, és utána megpróbálja elképzelni azt a tárgyat például, akkor látni fogja a különbséget ezt a robosztus adódásnak. Meg nagyon kell kepeckedni azért, hogy valaki ugyanan élénken elképzeljen valamit, mint amilyen látni. Uh-huh. Tehát ez is mutatja azt, hogy az elképzelésnek is teljesen más a fenomenológia, mint az érzéki tapasztalatnak. A vizuális tapasztalat esetében legalábbis ott kell lennie magának az észlelt tárgynak, ellentétben az elképzelésekkel, és ellentétben a gondolatokkal, ahol a gondolatának nem kell jelen lennie. Tehát ez a fajta robosztus adódás szintén egy olyan valamilyen tulajdonsága az érzéki tapasztalatnak, amivel úgy tűnik, hogy fenomenológiailag rendelkezik. Naív képünk, tehát ha ezt a kettőt össze akarjuk olvasni, ezt a kettőt, az a naív képe alakul ki bennünk, hogyha a fenomenológiai kell leírni, hát magát, a fenomenológiai, akkor leírni meg a tapasztalatunkat, hogy elmefüggetlen dolgok prezentálódnak számunkra a tapasztalatban. Uh-huh. De ezt kicsit turbózni, ezt az egy kicsit színesíteni, hogy van az érzéki tapasztalat az egyetlen, és ez egy erős állításnak tűnik talán, hogy az egyetlen mentális állapot típus talán, de szerintem igen, mert Mikey majd biztos majd ütelvel, ami furán fog fogalmazni, biztos, nagyon bénán fog hangzni, mondani fogok. De mélyebb értelme szerintem, van mélyebb értelme. Tehát, hogy az érzés az egyetlen olyan mentális állapot, vagy tudatos tapasztalat típus, ami esetében azt, hogy ez valamilyen számra, tehát van neki fenomenális karaktere a tapasztalatnak, azt kívül tapasztalom a világban. Tehát nekem a piros parizsot látok, akkor nekem a tapasztalatom valamilyensége, amilyen nekem a tapasztalatom, az kint van.
0: Hát igen. Egy csak az lesz a kérdés, de valószínűleg ezzel előre rohanok, mert te is erre felé mennél, hogy az ilyen hallucinatív élményeket, akár ilyen pszichedelikus élményeket, azt beletesszük el, azt érzéki tapasztalatnak tekintve.
2: Hát igen, vagy álmokat.
0: Esetleg az álmokat. Mert ezek azok rendelkeznek ugyanezekkel.
1: Igen, ezek lesznek itt a problémás dolgok, de hogy maga, amit mondani akartam, az az, hogy induljunk ki csak a veridikus tapasztalatból, tehát amikor és még illúziót is hagyjuk, amikor veridikus tapasztalatból, amikor valóság, amikor úgy tapasztalom, hogy van. Ezen esetében például egy Pirus Palicsomnak a 50 centitről történő észlelése során az, hogy nekem milyen a tapasztalatom, vagy hogy milyen típusú tapasztalattal, vagy hogy milyen nekem a tapasztalat átélni, az úgy kívül magán a Pirus Palicsomon tapasztalat.
0: Nem tudom, mert csak azt mondtad, hogy csak az érzéki tapasztalat rendelkezik ezzel a kettővel. Ezért mondom, hogy az a kérdés, hogy ezeket, amiket mondtam, azokat érzéki tapasztalatnak
1: nevezik. Hát nyilván a hallucinációt azt érzéki. Ez egy érdekes kérdés, hogy önmagában, mivel általában annak szokás tevenni a hallucinációt, de erről mindjárt lesz szó.
2: Hát lehet mondani, hogy nem az érzéki tapasztalat rendelkezik ezzel, de nem minden érzéki tapasztalat.
1: Nem. Az állítás az, hogy minden érzéki tapasztalat.
0: Tehát mindenki érzéki tapasztalat, kérdés inkább az, hogy igen. Tehát, hogy
2: hát ezzel a kívüliséggel nem rendelkezik a hallucináció.
1: Nem, de a fenomenológia, hát de a fenomenológia úgy tűnik neked, mert egy különböztetetlen. Pont mindjárt nagyon feladunk, de ha akkor nagyon precíz kérdezik, akkor ez valószínűleg csak a vizuális tapasztalatoknál van így, meg a taktiliseknél. Mert egy recés érmét csinálsz, ujjaddal mondjuk recés érmét piszkálsz a kezedben, akkor ez a fajta tapasztalatod megvan, de a hangoknál nem feltétlen, meg a színeknél, nem feltétlen, hogy illatoknál nem is kell, hogy tárgyott legyen, hogy ott lehet mondani, ott a hagyma illata az ott van a szobában, nem a tárgyat, tehát ott lehet piszkoskodni azzal, hogy ott nincs valami direkt kapcsolata.
0: Nem menjünk bele,
1: mert ez egy csomó nyelvi, szemantikai kérdés is van.
0: A Kristófra elválsz, hogy én azt tudom elgondolni, mert én magam egyébként soha nem éltem át ilyesmit, hogy az lehet iszonyú vonzó például az ilyen pszichedelikus trippeken, meg ilyesmi, hogy ugyanabban az intenzitással, és ugyanúgy ilyen valós tapasztalatként, mint valami külső valóságot tapasztalnak meg emberek, hát tudottan nem úgy lévő dolgokat, mint egy rendes észlelés
1: nagyon, során. Nagyon jó, és most a Kristóf, kérem, most ne válaszoljon, kérem, nem szóval, biztos, hogy ezt innen nagyon szeretném folytatni, mert, és de megpróbálom befejezni, hogy még tudjunk utána egy diskurálni is, hogy hát itt, akkor, tehát ha jól rekonstruál túk, vagy ökestruáljuk mi filozófusok a érzéki tapasztalatok, és a vizuális érzéki tapasztalatok a fenomenet, akkor ugye itt akkor két ilyen tézis rajzolódik így ki. Egyrészt az, hogy az érzéki tapasztalat során mi elmefüggetlen tárgyaknak vagyunk a tudatában, és a másik az, hogy ezek a elmefüggetlen tárgyak prezentálódnak nekünk az érzéki tapasztalatban, tehát egy elmefüggetlenségi aspektusa is a tapasztalatunknak, és van egy prezentatív aspektus. Egyik arról szól, hogy mi a tárgy, a másik arról szól, hogy milyen módon adódik. A prezentatív az intenzitását fejezi ki a magának a tapasztalatnak, az első pedig a tárgynak a természetéről állít valamit. És ugye, igen, a Mikey az soha nem állja meg, hogy ne anticipálja a másoknak a dumáját, ugye így. Ami itt a nagy kihívást okozza, amit elmondtam így, ez szokás a észlés naív képének nevezni, vagy sokak szerint a naív realizmusnak.
0: Igen.
1: Okay? És ugye a maga az észlelés problémája az úgyis felfogható, és ez akart lenni a második speechemnek a központi eleme, az első speechem az a kerekérmés érvelés volt, az akart lenni az itt a kruciális, vagy mit tudom én, milyen lényegi pontja ennek a dolognak, hogy úgy tűnik, hogy ami ezt a naív képet leginkább kikezdi, és az illúzióknál keményebben és nehezebben megoldható módon az úgynevezett hallucinációk esete. És akkor itt akkor két fogalmi definíció és egy megkülönböztetés jön. Tehát ugye egyrészt a hallucináció és az illúzió között az a különbség, hogy a illúzió során én észlelek egy elmefüggetlen tárgyat, csak másmilyen tulajdonsággal bírónak, mint amilyen.
0: Okay.
1: A halunál pedig tulajdonképpen nem észlelek egy elmefüggetlen tárgyat, csak úgy tűnik nekem, mintha észlelném. Okay. Ez a hallucinációsan nem állok relációban egy elmefüggetlen tárgyal, az üldözésem pedig relációnak egy független tárgyal, csak nem olyan tulajdonsággal tűnik nekem rendelkezőnek, mint amilyen valójában rendelkezik. És a hallucinációk a második fontos dolog, és ez egy nagyon fontos eleme, és az egész érvelésnek a kulcspontja, hogy lehetségesek olyan hallucinációk, metafizikailag lehetségesek olyan hallucinációk, amelyek szubjektíve, tehát egyes szám első személyi nézőpontból megkülönböztethetetlenek a verdikus tapasztalat esetétől. Tehát, hogy a hallucináció egy per egyből, ahogy te tapasztalat, az megkülönböztethetetlen a megfelelő genuin tapasztalat, vagy valósághű tapasztalattól.
0: És ugye, ja,
1: mondja csak.
0: És akkor ez azért lenne probléma, mert a hallucinációt nem szeretnénk beengedni az észlelések körébe, tehát amikor az észlelést definiálni szeretnénk, akkor szeretnénk úgy definiálni, hogy a hallucináció az nincs benne természetesen, mert más dolog látni egy piros paradicsomot, meg más dolog hallucinálni, és mi azt akarnánk definiálni, hogy látjuk, nem azt, hogy hallucináljuk, és...
1: Igen, tehát
0: és milyen... ezért probléma, hogy ezzel a két jellemzővel a hallucináció is rendelkezik.
1: Úgy tűnik,
0: fenomenológiai,
1: hogy igen, tehát hogy maga a hallucinációnak a fenomenológiai leírása, az úgy gondolnánk, hogy az ugyanez hallucinálnád a piros paradicsomot, ugyanúgy írnád le, mint a verdikus tapasztalat esetében. Hát és ez nem jó. Így. Tehát, hogy ez mindenképpen itt van valami probléma, mert hogyha itt több kérdés is fölmerül, de mondjuk a metafizikai kérdés az lehetne, hogy milyen viszony van akkor most végül tényleg az elme független világ és az érzéki tapasztalatom között akkor, hogyha rendelkezhetnék egy fenomenológiai karakterét tekintve megkülönböztethetetlen tapasztalattal most is, ahogy titeket látlak, úgy, hogyha nem vonatok jelen. Tehát, hogy van éppenséggel a hallucinek, akkor milyen viszony van? Tehát nyilván fölmegy epistemológiai probléma, és hogy akkor azt mondom, tudom kizárni a hallucinációkat, meg nyilván fölmegy ez a metafizikai probléma, nem ismertem, hogy fókuszálnám magára arra a kérdésre, hogy akkor ezt a viszony természetet hogyan tudjam lenni. Mit jelent verdikusan, mondom inkább így, mit jelent verdikusan tapasztalni, hogyha...
0: Azaz észlelni.
1: Verdikusan észlelni egy tárgyat, tehát valósághűen észlelni egy tárgyat akkor, vagy milyen viszony ez a tárgy és köztem, hogyha éppenséggel van olyan hallucináció, mert olyan megkülönböztetett, és nem észlelem a kérdéses tárgyat, holott ugyanúgy írom le.
0: Ide beszúrhatom az én kis liblingemet?
1: Több dolgot is szúrjál bele, mert
0: halad az idő, de
1: nem baj. Azért, mert most látom úgy, hogy amiért el akartam ezt mondani, ez nem fog beleférni, mondjad?
0: Jó, nekem van egy ilyen kis kedvenc, vagy nekem nagyon tetszik a dolog, meg tanulságos egy ilyen kis elméletecske, ami egyszerűen abból indul ki, hogy hát ezt a problémát, tehát hogy akkor hogyan definiáljuk azt, amikor ténylegesen észlelünk valamit úgy, hogy az megkülönböztetett, a definíció megkülönböztesse ezt az esetet a hallucinációtól. Simán abból indul ki, hogy hát alapvetően miben is különbözik a hallucináció attól, amikor tényleg észlelünk, hát abban különbözik, hogy amikor hallucinálunk, akkor nincs ott az a dolog, amit hallucinálunk, tehát nem az váltja ki belőlünk ezt az érzéki tapasztalatot. Hanem valami nagyon más, de hadd mondjam el. Okay. Tehát ugye ez ilyen kézenfekvőnek tűnik, hogy ez a különbség. Tehát ezt hívjuk hallucinációnak. Hallucináció az, ami mondjuk, tegyük fel ezt az egyszerű példát, piros paradicsomot hallucinálok, igen ám, de attól hallucináció az, hogy nincs ott az a piros paradicsom, tehát nem egy piros paradicsom váltja ki belőlem azt az érzéki tapasztalatot, hogy nekem úgy tűnik, mint egy piros paradicsom lenne előtte. És akkor ezt tegyük bele a definícióba, szól az egyszerű ötlet, akkor hívjuk észlelésnek azt, amikor tehát mondjuk vegyük ezt a példát, tehát hogy akkor mondhatjuk azt, hogy tényleg észlelünk egy piros paradicsomot, ha nekünk úgy tűnik, hogy egy piros paradicsom van előttem, az úgy tűnésnek abban a erős értelmében, ahogy azt a Jancsi elmondta, és az, hogy nekünk úgy tűnik, hogy egy piros paradicsom van előttünk, az tényleg egy piros paradicsom okozza. nekünk. Vicces módon még meg is kell egy kicsit patkolni az elméletet, mert nem mindegy, hogy hogyan okozza. Itt hadd meséljem, ez a kedvenc ilyen kis, egyik kedvenc ilyen kis filozófiai ilyen gond, hát ez a, tehát ilyen példagyártás és ilyen elméletpatkolás, ugye, hogy mert az addig világos, hogyha ott van előttem egy piros paradicsom, és arról jutnak a fényhullámok a szemembe, és úgy észlem, akkor arra azt mondanánk, hogy látom a piros paradicsomot, de mi van akkor, hogyha ilyen elektródákat kötnek a látóidegemre, és azt egy gomnyomásra bekapcsolják, akkor olyan úgy tűnik nekem, mint egy piros paradicsomot látnék, ezt hallucinációnak neveznénk. Igen ám, de úgy is meg lehet nyomni azt a gombot, hogy ráhetesznek egy piros paradicsomot a gombra, és az nyomja, akkor igaz, hogy a piros paradicsom okozta azt, hogy nekem úgy tűnik, mint egy piros paradicsom van előttem, de ez mégis még mindig hallucinációs, nem valós észlelés, úgyhogy még egy kicsit azért gondolkodni kell, hogy pontosan hogyan okozza.
1: Hát de, azt szokás de, mondani erről, hogy ne deviánsan okozza. Hát ez, amit mondtál, ez
0: nem egy egyszerű kérdés, hogy ezt hogyan definiált, hogy mi a deviáns okozás.
1: Soha. Amikor ilyen deviáns eseteket ki akartak, bármilyen, nem csak itt, a filozófián, sose sikerült.
0: Ez nehéz.
1: De sose sikerült, megnyugtattam
0: a legalábbis. De én most nem erre a részére akarnék rátérni. Pillanat, most lenne szerintem a lényeg, hogy szerintem ez egy kerek és klassz kis elmélet. Tehát, hogy akkor észlelek valamit, ha akkor észlelem, hogy valami fi tulajdonságú, ha nekem úgy tűnik, hogy itt van valami, ami fi tulajdonságú, és tényleg egy fi tulajdonságú dolog okozza a nem deviáns módon. Tök jó. Egyetlen egy idézőjelben baj van vele, hogy ezt belülről egyes szám első szeméből sohasem fogom tudni eldönteni. Én, mert hogy ez egy...
1: Van egy még nagyobb baj.
0: De várjál, hadd mondjam, hogy ez egy úgynevezett externalista elmélet lesz, amelyik azt mondja, hogy én meg tudom különböztetni, hogy mi a hallucináció és mi az észlelés, kívülről, isteni nézőpontból, akkor van ez, hogyha ténylegesen az a helyzet, hogy a paradicsom okozta, megfelelő módon akkor észleled, ha nem, vagy nem megfelelő módon, akkor halucinálsz. Csak ezt belülről, ezt nem tudjuk megmondani.
1: Na, azért most én magamnak a szót, mert van 3 perc, és ezt el akarom mondani, mert így mégsem tudom kerekíteni, amit akartam mondani. Nem, itt ekkor, akkor most megint előveszem az érzatot a részt, aki ezen a ponton előjön. Igen, vegyük az észlelésnek az oksági, amit a Mikey elmondott, veridikusan észlelni annyi, mint megfelelő tapasztalattal rendelkezni, plusz megfelelő nem deviáns módon okozva lenni, ugye?
0: Igen.
1: De hogy ha, és az érzetet, mert egy nagyon rafinált lépéssel azt is állítja, hogy ha van egy hallucinatív érzéki tapasztalatom, és van egy megfelelő veridikus érzéki tapasztalatom, amelyek egymástól szubjektíve megkülönböztethetetlenek.
0: Igen.
1: Vegyük ezt esetet. És azt a dolgot, amikor két tapasztalat, egy hallucinatív és egy veridikus tapasztalat egymástól szubjektíve megkülönböztethetetlen, akkor azt mondhatja az érzetet elmélész erre, hogy a két esetben a szubjektum az ugyanolyan típusú mentális állapotban van. Hiszen mi más volna, ami egy mentális állapotok vagy tudatos tapasztalatok típusát meghatározná, mint az, hogy a szubjektum mihez fér hozzá.
0: Hát jeleztem, hogy nem. Tehát, hogy ez egy externalista elmélet, ami szerint különböző mentális állapotokban vannak, amiket nem tud belülről megkülönböztetni.
1: Nem, de a lényeg az lesz, mert hogyha azt mondjuk, hogy ha azt mondja valaki, mint az érzetet elmélész, hogy igen jókon van azt gondolni, hogy a hallucinatív esetben és a veridikus tapasztalat során az illető ugyanolyan típusú mentális állapotban volt. A különbség csak az, hogy egyik okozta a kérdéses tárgya, paradicsom, más esetben nem, akkor tulajdonképpen ezt úgy kell felfogni, hogy verdikusan tapasztalni a semmi egyéb, mint ugyanolyan mentes volt lenni, mint a hallucináció, plusz megfelelő okozás. Hát és bocsánat, de viszont, ha így mondod, akkor nyilván az érzatot elmélész, mert a hallucináció definíció szerint mentális. Tehát, tehát az lesz akkor, hogy ő nyer, mert maga a hallucinatív tapasztalat, ha ugyanolyan típusú, mint a kérdéses erőzőgus tapasztalatod, és tényleg csak azt különbözheti meg a kettőt egymástól, hogy egyikét a megfelelő oksági viszonyban van a késes tárgya, vagy nem, akkor késben ugyanaz a két mentes volt. Tehát a szubjektum ugyanazt pakolja bele a sztoriba, a hallucináció során, mint a verdikus tapasztalat során, akkor tulajdonképpen verdikusan tapasztalni, ez nem más, mint hallucinálni, plusz megfelelő módon okozva lenni. És ez bizony, és bocsi, de még tovább, hogyha a hallucináció az mentális, akkor ez azt jelenti a későbbiekben, hogy mivel a halucináció mentális és halucináció ugyan típusú, mint a veridikus tapasztalat, akkor maga a veridikus tapasztalat is mentális természetű.
0: Értem már a tárgya. Szerintem nem, szerintem lehet valaki itt egy ilyen erős értelembe vett externális, hát és tagadhatja, hogy ugyanabban
1: hát a mentális lehet, hát többet. Hogy ne lehetne, nyilván.
0: Halló, jó, de az a helyzet, hogy vége van.
1: Jó, nem olyan bénám, mint a...
0: Gyorsan szavazzuk meg, hogy folytassuk két hét múlva?
2: Adás vége után megszavazzuk,
0: de lehet, hogy folytatjuk két hét múlva, mert benne vagyunk a közepébe, és még vannak érdekes részek. Úgyhogy most abba kell hagynunk, itt vannak az építészek, bármennyire is itt a vita közepén, de úgyhogy hallgassatok két hét múlva is minket, lehet, hogy ezzel folytatjuk. Minden jót, szervusztok!
3: A Tilos Rádió hírei következnek.

0: új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, amelyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
1: A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségek rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé, közli a Life Science cikke alapján a 24.hu. 2003 óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfa cölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
3: Szevasztok! Halló, halló! Szevasztok! Itt a Tilos Rádió építészeti műsora, az építési terület. El kell vegyem a fülesemet, hogy halljam. Mindjárt valami zenét beteszünk, és rövidesen kezdünk is.

0: Tilos Rádió építészeti műsora, amit a Hőkupola alól jelentkezik. Egyik vendégünk éppen az egyik műsorvezetővel távozna nyaralni, úgyhogy köszönjük, hogy az utolsó pillanatban bejöttetek. Szia Cicu,
1: szia Hatko,
0: Norbi esküvőjére készül, hogy ilyen titkokat is eláruljunk. Ez is nagyon szuper, Anna.
2: Én csak vagyok.
0: És én is csak vagyok. Na, sziasztok! A mesteriskoláról lesz szó, de előtte egy napi hírt feltétlenül be kell mondani, mert azért egy elég ritka eset, hogy ilyen gyorsan reagál a kormánya az általunk felvetett problémákra, és volt egy műsorunk a bosnyáktéri állami kivásárlású iroda együttesről, és most a legfrissebb hírek szerint 300 milliárdot próbál visszaszerezni az új kormány, mert hogy erre a irodatömbre sincs szükség. Én egy hete voltam ott, talán sárga barackot próbáltunk venni, és nagyon vicces a dolog, mert hogy beköltöztek a lakóházakba is már a kiváló új tulajdonosok, és így lehet látni, hogy milyen erkély élet van, vagy terasz élet van, és nagyon-nagyon jó, tehát mint hogyha a világ végén lennénk kb. Olyan cuccokkal van telepakolva, gondolom ilyen 3-4 milliós négyzetméter áru lakások terasza, szóval érdemes emiatt is megnézni. De a piac az továbbra is menő, úgyhogy mondjuk például azt már régen hallottam, hogy ilyet ordibál, egyáltalán, hogy ordibálnak a piacon, és akkor azt ordibálja az egyik eladó, hogy vegyenek fokhagymát, magyar fokhagymát, magyarok, vegyenek magyar fokhagymát! Szóval ilyet már piacon hol hallasz? Itt. Na, szóval, hogy ezt feltétlenül akartam mondani, és akkor drukkolunk, hogy sikerüljön. Ma a mesteriskoláról lesz szó, mert hogy a mesteriskola felvételi pályázata folyik, de még bőven el lehet kezdeni, mert csak szeptember 4-én van a beadás, ha jól emlékszem.
2: 11, szerint.
0: De. Nem, nézd meg. Nem, inkább.
2: Nem mondjunk rosszat.
0: Pont Annát akartam megkérdezni, mert hogy ő is volt mesteriskolás, de hogy Norbi jelenleg mesteriskolás, tehát ő majd arról mesél, hogy mi van, Anna, hogy mi volt, vagy hogy egyáltalán a felvételi pályázat az neked mit mond.
2: De... Nagyon jó, hogy eltoltátok, mert igen. Mi időnk augusztus 20-án kellett leadni, vagy 22-én, nem tudom, úgyhogy mindenki arra áldozta a hosszú hétvégét, úgyhogy szerintem az, hogy szeptemberben van a leadás, ez nagy segítség
3: abban,
2: hogy többen pár. Itt 11 van, bár 2024
3: akkor...
2: véletlenül, úgyhogy lehet, hogy így kinyomtatom azért.
0: Ez egy korai változat.
2: Igen, ez csak egy véletlen elírás, mert augusztus 19-ig lehet kérdéseket feltenni.
0: Aha, szuper. Na, tehát, hogy igen, lehet kérdéseket feltenni, nagyon sok még nem jött be, de talán 4. Szóval, hogy felvételi pályázat van, ez azt jelenti, hogy még van egy bő hónap a pályázat elkészítésére. Az idei téma a valamikori S1-es sörgyárhoz kötődik, az S gondolom sörgyárat jelent. Szóval, hogy Kőbányán vagyunk, és a kőbányai éppen nem a pincék, szóval nem alatt a tervezés terület alatt vannak, de nagyon közel a pincerendszer, és hát ez egy olyan hely, amelyik feltételezésem szerint nagyon-nagyon rövid időn belül a város egyik legjobb helye lesz. Most volt egy negyed éve egy ilyen pincebuli, ami azt vetette fel, hogy például mire is lehet használni ezeket a pincéket, és a felszínen meg abszolút neves építészek által tervezett jobbára tégla felületű ipari épületek vannak, amik várják azt, hogy legyen bennük valami. Ráadásul önkormányzati tulajdon az egész sörgyár, tehát hogy itt nem is arról van szó, hogy magánbefektetőket kell meggyőzni arról, hogy ebből legyen valami. Szóval ez egy nagyon végiggondolt helyzet ahhoz képest, amit általában tapasztalni szoktunk. Na, milyen a hely, Cicu, te voltál ott számodra? Te korábban voltál már bent a sörgyárban?
3: Hát a pályázatunk miatt, a csősztorony miatt, aha, amiről lehet, hogy majd lesz szó.
0: Igen, igen.
3: Amiatt persze. És hát voltam ezen a,

0: Kőbánya Underground-ra gondolsz, mint buli, azon is, és az rohadt jó volt. Mondjuk én azért nem vagyok mindig ilyen lelkes, mert mit tudom, el vagyok kényeztetve ilyen különféle külföldi kiáltásokkal, de az a Kőbánya Underground az rohadt jó volt. Sokan voltak, de még úgy is azt gondolom, hogy kevesen tudtak róla, mert ez a Kőbánya, ez valahogy kint van, vagy hiányzik, vagy kívül van a mentális térképünkön. Hogyha az ember olvassa, nem tudom hol, hogy Kőbányán kiállítás van, Kőbányán neked, akkor így lehet, hogy így vállalt volna, és így keres egy másikat. De kár, mert egyrészt rohadt jó volt, másrészt meg a Kőbánya tulajdonképpen közel van, csak rossz a PR-ja. Uh-huh. Nem tudom.
1: Egyébként nektek, Norbi, Anna, nektek is így kiesik a mentális térképetekről Kőbánya?
2: Alapvetően igen, én most azért tudok, az öcsém mikrobiológusként dolgozik a sörgyárba, úgyhogy most azért nem, de hogy alapvetően még nem jártam nála, úgyhogy...
3: Tudja a titkot.
2: Tudja a titkot. Igen, úgyhogy, de hát ugye ez arrébb van, szóval hogy ez nem a régi területen, hanem ahol most a Dréher sörgyár működik. Ennyi. Aha. A sörgyárhoz kapcsolódó információm.
1: És neked, Norbi?
4: Abszolút, nekem is, szóval voltam a működő Dréher sörgyárakba látogatni, meg a egy nagyon jó barátom, a Deák Andi, akik lakott Kőbányán, szóval ez a két alkalom volt, hogy hozzájuk elmúltunk. Így tényleg tök meglepő, és hogy mekkora, nem tudom, élmények, meg hatalmas lehetőségek vannak ebben a helyben, az tök meglepett.
1: Hogyha megnézzük, hogy hogy lehet kijutni Kőbányára, azért alapvetően van egy villamos, ami így a fél életen átmegy, amíg megérkezik.
3: Az olyan vészes a ősvezetőtől.
1: Az ősvezérőtől nem, de én most a belvárosból, tehát mondjuk a Népszínház utcáról indulva. Az ősről, meg hát, hogy ott van egy ilyen teljesen felfoghatatlan buszpályaudvar, ahol csak a utasoknak számítanak.
3: Szerintem önmagában az ősvezérőtér egy ilyen felfoghatatlan képződmény.
1: Igen.
0: És az, hogy ezen keresztül kell menni, ez sokat ront az élményen. Meg az odajutás maga is nem erősíti az élményt. Kicsit olyan, mint kimenni mondjuk, nem tudom, Ferihegyre, uh-huh. amire az ember kijut, már így elmegy a kedve az egésztől.
1: Hát igen. Az a kérdés, hogy a hév meg a metro összekötése előtt várható ott bármi változás. Egyébként igen, mert most ott a mérhetetlen augusztustalan bódésort például elbontották a hév mellől. Tehát ez egy óriási változás.
3: De a körvasút nem fogja ezt a helyzetet
1: megváltoztatni? Hát itt elég kevés vasút van, mondjuk nulla, ha csak belehozod a villamos helyére.
3: Hát igen, de megközelített, hogy a mi az? A Mázsatérig?
1: Hát ott az éles saroknál, ott van is.
3: Nem az éles sarok, a Mázsatérnél. Tehát ott ugye ott fenn megy a vasút, és utána szerintem az a körvasút miatt az érintve lesz az a szakasz. Nem volt benne biztos, csak...
1: Hát csak, hogy szóval...
3: Hát onnan még igen, onnan 20 perc
1: gyalog. Igen.
0: De kocsival is hasonló, tehát akkor is elmegy az ember ijedkedve, ahogy így a Google kivisz kocsival, vagy akinek van helyismerete úgy is, tehát a Kőbányának a rosszabbik arcát mutatja ez az autós megközelítés is. Uh-huh. Miközben mondjuk az Óhegy Park környéke, ez egy ilyen budai kertváros hangulatú.
1: Teljesen. Tehát én biciklivel voltam persze, és hát megnéztem előtte, hogy merre kell menni, mert hogy ott hol van bicikliút, hol nincs, és hát, hogy tehát eljutottam normálisan, igazából amikor az Iparművészeti Múzeumban akartam menni, ami még kijebb volt, na az volt egy ilyen horror kaland, ahol hát az Iparművészeti Múzeum raktára, ami ott egy ilyen magán raktárbázison van, és ott van egy olyan útszakasz, az tényleg egy négyzetméteren van körülbelül 40 folt, és mindegyik különböző magasságon. Nagyon
0: hát az út mellett folyamatosan ilyen zárt palánkok, beton, védművek a különféle vasút egyéb miatt, ipari épületek is.
1: Na, de most ebből valószínűleg elvettük a
0: kedvét. Most kéne fölhívelni ebből a...
1: Igen. De ez egy fontos dolog, tehát, hogy nem elég a helyet jóvá tenni, valahogy fel kell húzni a mentális térképre, és ennek vannak fizikai területe is, tehát hogy valahogy ezt a megközelítés ügyben kéne fontos lépéseket tenni. Mert hogyha ott vagy, akkor már már elég jó a helyzet. És most még nem az esetnél maradva, mert annak a legjobb a helye, hanem ahol most jelenleg ez az Asahi központ van, ami egyébként egy ilyen kis Tibor által tervezett 40-es évekbeli együttes, az olyan, mintha egy városnak egy darabkája lenne, de mellette nincs város sehol. És emiatt hiába lépsz be egy ilyen szemmel láthatóan belső építész által tervezett interjőrbe, de hát, hogy nem tud leküzdeni ezt a terhet, hogy hol vagy. Szóval, hogy van feladat. Na most ilyen szempontból izgalmas szerintem az S1, mert ezt csak egy ilyen otromba mini lakótelep választja el Kőbánya központjától, amin azért át lehet menni, és mondjuk 4 ház kb. Tehát, hogy nem egy igazi lakótelep, és amikor a 60-as években épülhetett talán, vagy 75. Szóval, hogy a Lechner féle templomtól a mostani bejárat az 4 perc gyalog kb. Úgyhogy, tehát tulajdonképpen jó helyen van, csak még a felismerés hiányzik, hogy ezt a jó helyet be kéne lakni.
0: Vagy a kőbányaiak őrzik ezt a titkot, hogy ne ismerjen rá a város, hogy ez legyen az ő klassz helyük, ne jöjjenek ide, ha nem tudom, belső turisták. Ne özönöljenek,
1: ez nekem tetszene, de nem ez van.
0: Nyilván nem így van.
1: De nem ez van, mert senki se használja. Az önkormányzat annyit el tudott érni vála, ami szerintem elég fontos, hogy a zajos funkciók már az S1 területről eltűntek, és most ilyen logisztikai helyként működik. De tehát van valamennyi termelés, például Hellowoodnak van egy műhelyháza, ami lehet, hogy az is már így kifelé tart innen, és akkor a raktárak, például az az épület, ami alapvetően a felvételi pályázat témája, ez a volt fürdő, amiben menő medencék voltak, szóval úgy nézett ki, mint egy fürdő, és a Hubert József neve, aki így foglalkozik is turizmussal, az hogy előkerült, tehát hogy jobbára műemlékek kötődnek a nevéhez, például a Rádfürdő bejárati épülete is. Szóval, hogy ez most gyakorlatilag raktár, tök mindegy, hogy autóalkatrészt vagy könyvet raktároznak benne, de hát, hogy egy ilyen minimális szinten, tehát nem dől össze annyira.
0: Vagy mondjuk úgy, hogy még nincs elrontva.
1: Igen.
0: Ami nagy dolog, mondjuk a mai Budapesten, hogy valami nincs elrontva. Ugye ez volt sörgyár, volt likőrgyár, volt csokigyár, azt megelőzően a környék borvidék volt, és a korona pincerendszer, tehát tele van állati jó potenciállal, és még nincs elrontva.
2: Igen, és hogyan találtátok meg, mint helyszínt mesteriskolás pályázatként?
1: Na hát ez nagyon izgalmas volt, ez két vonalon is történt. Egyrészt volt egy mesteriskolás pályázat a műemlék kivédettségű csősztoronyra, ami egy ilyen csodálatos romantikus ház. Egy kicsit már beszéltünk itt egy korábbi műsorban erről, és akkor annyira jó hangulatú volt ez az egész pályázat, hogy közben én az Unger Danival kerültem itt a sörgyárral kapcsolatba, hogy kéne, ők foglalkoznak a sörgyár jövőjével, és hogy majd forog egy film, ami megpróbálja ezeket az értékeket így ilyen első szinten összeszedni, és akkor többször sétáltunk ott, és nekem egyből feltűnt ez a teljesen ilyen vicces, kis tornyos ház. Tényleg a homlokzata az már úgy elég jelentősen egy ilyen farkastámadás vagy medvetámadás utáni állapotban van, hogy ezzel valamit jó lenne kezdeni. De hát ez csak egy a fontos, vagy ami fontossá teszi számomra. A másik az, hogy a ház túloldalán van a Csajkovszki Park, ez a híres kőbányai írónak a park, és hogy fölötte ott van a Dreher család által is lakott valamikori tulajdonképpen műemléki védettségű emeletes ilyen klasszicista átépített kastély, ami, vagy kastélyka, vagy kúria, ami még ettől a Csajkovszki parktól is el van választva egy jó magas betonfelítéssel.
0: És folyamatosan filmforgatásra használják. Ez egy kicsit jelzi is, hogy ennek azért úgy van értéke, mert hogyha egy filmdíszletnek menő, és sorozatban, tehát így bármikor voltam eddig ott, mindig valami másik filmet forgattam. Ez egyébként, és amúgy Kőbányán is több helyen, Pincerendszerben is meg itt ott, ezek is úgy jelzik, hogy mi ebbe a potenciál, csak még a város nem vette birtokba.
1: Igen, na most a pályázatnak éppen ezért nincs tervezési programja, tehát mi azt mondjuk, hogy van egy helyzet, azt a helyzetet most értelemben is használva, hogy van egy, amiről eddig beszéltünk, és van egy fizikai helyzet is, és hogy vajon mit kéne első lépésben tenni. Tehát nyilván nem azt várjuk, hogy az egész kőbányai belvárosra készüljön egy nem tudom, funkcionális és építészeti terv, hanem hogy milyen lehetőségek vannak, mi az, ami ebben a szerencsére egyre inkább aktívvá váló világban elképzelhető első lépésként. És erre nagyon sok jó válasz lehet szerintem, és abban bízom, hogy a feltetően sok pályamű érkezik be, sokféle szempontú, hogy ez egy olyan alap lehet, amelyik mint egy ilyen, most ez esetben a tűzijáték szót egy ilyen pozitív dologként használva, egyébként nem, de hogy így felvillan egy csomó olyan lehetőség, ami esetleg még nem is fogalmazódott meg, és hogy ebben tudunk segíteni abban, hogy minél inkább elinduljon az a dolog, ami akár elkezdődhetne úgy, hogy holnap reggeltől a sorompók fel vannak nyitva, és mondjuk ott a likőrgyár előtt, ahol van egy ilyen elképesztően jó tér, ott megállna egy busz, átmenne rajta, csak hát egyelőre miért álljon meg? Persze most is dolgoznak ott emberek, csak nem annyian, hogy ez egy busz megállót igényelne, de akár az is lehet, hogy ha ez meg lenne, akkor ezt így elkezdenék körülnézni a dolgok. A millió lehetőség közül egy nem biztos, hogy jó.
0: Meg annyit segítsünk a hallgatóknak, hát ha hallgatja valaki a felvételizők közül, hogy azért az alapvetően két dologról szól. Egyik ez, hogy mit lehet egy ilyen kicsit elfelejtett, kicsit magára hagyott helyzetből kihozni. Ami alapvetően marom izgalmas, és a másik meg, hogy egy hallgató saját magából mit mutat meg. És ez legalább annyira izgalmas.
1: Persze, szóval, hogy volt olyan kérdés például, hogy nincsen rendes állapotvizsgálat a házról, hogy akkor most kellenek-e csomópontok vagy rétegrendek, és akkor erre a válasz az volt, hogy tulajdonképpen nem, mert hogy ez egy építészeti gondolatkísérlet, és mi éppen arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők hogyan gondolkodnak ebben a helyzetben. Nem egy ilyen mennyiségi feladat, hogy van-e négy irányú homlokzat, vagy sem.
4: Hát igen, de az viszont nagyon izgi és nagy lehetőség szerintem ebben a feladatban, hogy itt a sörgyárnál, hogy a maga a konkrét épület, amire a felhívás szól, hogy foglalkozni kéne vele, ez a volt gyári dolgozóknak a gőzfürdője. Ez egy max. 100 négyzetméteres épület, szóval egy elég kicsi, aranyos, és szóval, hogy szerintem sokféle habitusú építészt meg fel tudja hívni a figyelmét, vagy az érdeklődését, hogy akinek ez tetszik, hogy kis léptékben megszeretgessen egy házat, és mondjuk egy halvány jövőképet felfessen, az is megtalálja az érdeklődését, de aki szeretne nagyban gondolkodni, az rögtön neki mehet egy nagyobb ambiciózus ötlettel a fél vagy az egész gyár területnek, szóval szerintem itt hatalmas lehetőségek vannak, és hogyha elképzelem, hogy több ilyen különböző léptékű terv születik, akkor itt nagyon izgi és értékes anyag születhet.
1: Hát igen, azt elárulhatom, hogy tulajdonképpen két ház versenyzett, mert a másik ház az pedig gyakorlatilag a Porta épület, ami egy ilyen nagy, magas téglafal tövében van, nagyon jó pofa, az is így kezd összedőlni magától. Azt többszörösen bővítették, mert itt osztották a dolgozóknak a napi söradagot, és mellette van egy ilyen vasbeton géppuska fészek, meg egy nagy szecessziós vaskapu, tehát hogy egy tök szürreális az egész. Végül is azért igazából döntöttem úgy, hogy a fürdő legyen, mert a fürdő az egy fokkal jobban volt dokumentálva, és akkor itt most kaptak is, vagy kapnak is a felvételezők, hogy is mondjam, ilyen rendes építészeti rajzokat is, tehát hogy nem az a helyzet, hogy dolgozzatok fel mindent, és nem azért kapják, mert feltétlenül ezeket fel kell használni, csak hogy látszódjon, hogy segíteni akartunk, hogy látszódjon ennek a története, az építészet történeti része is, és akkor kit mi érint meg ebből azzal foglalkozzon. Tehát, hogy itt az a jó, hogy nem az a célunk, és azért fontos, amit mondtál, Tücu, hogy a terveket nem egymáshoz akarjuk mérni, hanem igazából a pályázó építészekre vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan reagálnak egy ilyen helyzetre, és így a legkülönbözőbb válaszok is elképzelhetők. Tehát volt egy ilyen kérdés, hogy muszáj-e, nem tudom én, talán egy a százon megadva, hogy muszáj-e be a léptékbe dolgozni, és egyértelműen azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy azt kell választani, mert a legjobban ki tudod magad fejezni.
2: Magyarul az is befutó lehet, aki mondjuk akár a fürdővel nem is foglalkozik, de mondjuk egy nagyobb területtel meg igen. Vagy hát, azért a fürdővel mindenképpen foglalkozik.
1: Mondjuk
2: el.
1: Nem ártana, tehát hogy
0: hát ilyet ne sugaljunk, de tehát a bátorság az egy része a feladatnak. Valójában ugye a diplomaterv is már a legtöbb helyen azért azt a szabadon választott, a téma választása, és az már egyfajta mérőszám, mértékegység, hogy ki mit választ, amúgy feladatnak. És utána meg az, hogy végzi el. Ugye itt a feladatválasztás az azért adott, azt azért nem mondhatja az ember, hogy csináltok, amit akartok, de nem, ezt a Lévai Tamás fogalmazta meg egyszer, mikor megkérdezték, hogy te figyelj, te itt a mesteriskolán mindent lehet? És akkor azt válaszolta, hogy nem, mindent akarni lehet.
1: Uh-huh. Ez tök jó. És hát, hogy mondjuk elég furcsa lenne, hogyha egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen bombatölcsérként képzeljük el a fürdőhelyét, tehát hogy azzal nincs mit foglalkozni, de minden mással igen. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy van jelentősége, hogy ez a feladat, de ez nem jelent többet, mint ez a mondat volt, úgyhogy szabadon alakítható. És hogyha visszagondoltok a mesteriskolás felvételitekre, ugye ezt mindezetünkkel megtörtént, hogy van valami emléketek ebben az egésszel kapcsolatban, hogy milyen volt a saját felvételi világotok, vagy időszakotok? Vagy már mindenki elfelejtette, és kész?
0: Én már túl sokat beszéltem.
4: Hát nekem a legfrissebb az élmény. Hát, szóval, hogy ott egy kis településnek, Csáfornak a kis életébe történik tényleg egy beavatkozás, oda költözött egy magániskola, és akkor ebbe vehettünk részt ennek a építészeti, meg akár nem tudom milyen helyi integrálásába emberileg is, és hát most így a nagy különbséget ott látom, hogyha tényleg a kitűzött feladat az egy ilyen origó, és a tervezőnek a felvételezőnek az a feladat, hogy rajzoljon köré egy kört, egy körzővel, akkor ott kisebb kört lehetett szerintem rajzolni, és akkor úgy volt helyes a megoldás, vagy hát nem tudom az én elgondolásomban, de itt azt látom, hogy itt tényleg teljesen szabad a léptékválasztás.
1: Aha. Hát én például emlékszem, hogy amikor én felvételiztem, akkor egy családi házat kellett tervezni, tehát hogy egy nagyon messzire tekintő feladat volt, de volt egy fa a telken, és akkor arra emlékszem, hogy kb. Azt fogalmaztam meg magam számára, hogy a fa az biztos, hogy elé egy ablakkal kerüljön, közel, tehát hogy az ablak az a fával valahogy éljen együtt, de ne akarjon ráterepedni a ház. A másik, hogy az könnyű volt megfogalmazni, hogy hogyha valami ilyen mainstream, akkor az kit érdekel. És akkor emlékszem, hogy ez egy lapos tetejű ház volt, ami átment manzártetőbe. Csak ennyire emlékszem, hogy kb. És akkor még ilyen ceruzával kézzel rajzolt világ volt, szóval, hogy jó régen történt. De nekem egy ilyen jó élmény volt. Csak magára az egész tervezési folyamatra, vagy az eredményére csak így emlékszem, hogy vagy kb. Ennyi választ meg belőle. Na jó, akkor a többiek valószínűleg nem felvételiztek.
2: De nekünk például Egerbe volt a Gárdonyi emlékház mellett, ugye az Artnak van egy ilyen, hát most nem tudom, művész, nem ellátó művész telepe, amit ott megcsináltak egy ilyen régi házat. Nyilván a Gárdonyi emlékházat azt békén kellett hagynunk, de ugye van körülötte egy nagy park, és abban volt három ilyen művészlakás. Egyébként talán a középső az már ilyen nagyon rossz állapotban volt, hogy a falai, ugye ez egy ilyen összeépített sorház volt, és akkor az egyiknek már a falai azért eléggé repedeztek, és akkor ott hát szabadon volt kezelve, szerintem nekünk se volt megadva program.
3: De az felvételi pályázat volt.
2: Igen, mert az előző ciklus tervezett oda szintén valami látogatóközpontot, ami aztán talán el is indult, igen. Aztán a továbbtervezés útján, és nekünk magukkal a lakásokkal kellett foglalkozni, illetve magával az egész parkkal.
1: Ja.
2: És akkor itt is többféle válasz volt, egyébként volt, aki kilépett a telek terület, vagy hát ugye a park területéről, volt, aki, én úgy emlékszem, hogy én szerintem, bár annyira már nem emlékszem a pályázatomra, hogy részben, nagy részben meghagytam a művészlakásokat, csak valamennyire talán a középső elemet kiszedtem, vagy hogy valahogy azzal is így foglalkoztam, meg onda lentre csináltam dolgokat, voltak ilyen hidat épített, mert ott van előtte egy nagy út, és akkor...
1: A Mercinek volt igen, ez a hatalmas így a...
2: És akkor valahogy ezt a városi összeköttetést is megpróbálta megoldani, szóval, hogy voltak ilyen egészen különböző gondolkodások, a Csík Zsoltjére emlékszem, hogy ő meg így valahogy lebontotta a tetejüket a házaknak, de hogy ilyen nagyon érdekes tereket hozott létre benne, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sokféle, ahhoz képest, hogy milyen kicsi volt kvázi a terület, nagyon sokféle válasz született.
1: Hát olyan szempontból nagyon izgalmas, hogy ez szóba került, hogy Egerben, ez, hát ugye kisebb a város, de körülbelül ugyanúgy nincs bent a köztudatban ez a hely, hiába, hogy Gárdonyi, pedig egy kőhajításnyira van a vártól,
2: igen.
1: És hogy akkor itt ezzel mit lehet kezdeni, és erre van direkt válasz, vagy voltak. A híd, meg voltak indirekt válaszok is. Szóval szerintem izgalmas volt, jó, az jó pályázat volt.
0: Meg ugye így visszanézve, hogy nyilván a hallgatóknak az egy kicsit szokatlan, vagy hogy egyedül kell dolgozni, mert az egyetemen azért mindig van segítség, meg nem tudom, és utána meg már a mesteriskolán se lesz többet soha senki egyedül, vagy nem lesz egy önálló, vagy igen, tehát ilyen csapatban lesz a munka, és ez egy ilyen fura pillanat, amikor egy kicsit mindenki magára van hagyva, kinek hogy jön ez be.
1: Igen, igen, tehát hogy ilyen szempontból atipikus. Persze mindent fel lehet borítani, de hát, hogy majd meglátjuk, hogy...
0: Olyan még nem volt, hogy párosba pályázott volna valaki.
1: Igen, igen, igen.
0: Na most, ja.
1: Na, akkor most egy picit beszéljünk arról, hogy mondjuk Japánról, hogy a mesteriskola mostani ciklusának a záró útja következik. Ez nagyon fontos, hogy egyrészt a mesteriskolások jó voltából a Covid alatt volt egy fölkérés a mesterek irányába, hogy ez túl rövid volt a Covid miatt a ciklusok, hogy tovább mehetne egy fél évvel. És persze igen volt a válasz, és annyira jó ez a rendszer, hogy most már szerencsére messze nincs Covid. Lassan már nem értjük, hogy mik azok a filmek, ahol maszk van az embereken. Nagyon érdekes, hogy felejt az ember.
3: És ezért megyünk Japánba.
1: Ahol legtovább hordták a maszkot.
3: Minden mai napig.
1: Van, aki hordja. Nem tudom, hogy ti láttátok, vagy ismeritek a Kata Japánból című instás meg YouTube, imádom a nőt. Na szóval, tehát, hogy ott azt lehet látni kb., hogy mi van, ha nem vagy turista, vagy ha turista vagy, akkor máshogyan. Szóval nagyon kevés emberen van maszk, de azt mondta, hogy ha nem vagy japán, akkor életed végéig külföldi leszel, hiába van úgy festve a szemed, mint a japánoknak, és tökéletesen beszélsz japánul. Na, szóval, hogy van egy záró kirándulás, és ezt a mesteriskolások döntik el, hogy hova, és most irány Japán. Picit mesélsz róla, Norbi, hogy áll az egész cucc?
4: Hát igen, jól áll. Szóval, hogy maga az a megfogalmazás magunknak, hogy tűzzük ki azt, hogy megyünk Japánba, az kicsit ilyen hihetetlennek tűnt. De megvannak a repülőjegyek, bele vannak foglalva a szállások, szóval, hogy valószínűleg el fogunk menni. De minél többet nézünk utána Japánnak, annál megfoghatatlanabb amúgy, minél több info érkezik be, minél több beszélgetés vagy előadás veszünk részt, tartunk, az így, hogy így egyre érdekesebb és mélyebb lesz, és nem feltétlenül jobban megismerem, hanem egyre több ilyen kérdője van a fejem, hogy tényleg ez a, milyen lehet ez a világ, ami elzárva a fejlődött évszázadokon át. És hogy ez a része Japán még nem fogalmazódott meg bennem, de az viszont nagyon jó, hogy így együtt fogunk menni. Igazából ez a, szerintem a legizgalmasabb része most még, és az, hogy mondta Cicu, hogy a mesteriskolás pályázatok azok mindig csapatban történnek, szóval, hogy az együtt dolgozás az tök jól kezd kialakulni, vagy hát már ki is alakult itt a két év végére. Viszont az, hogy a mesteriskolások együtt dolgoznak egy nagy projekten, az még nem volt, az nem történt meg, és most mi 11-en vagyunk, és mindenki aktívan részt vesz ebbe a szervezésbe, és enélkül szerintem nem is tudna létrejönni. Szóval ez nagyon izgi, hogy most már benne vagyunk a nyárban, nincsenek úgymond kötelező mesteriskolás programok, de mégis hetente több online megbeszélést tartunk, ami nyilván nem egy ilyen kötött dolog. Szóval hetente találkozunk, és szerintem szóval ez nagyon értékes, hogy így összeállt a csapat, és egy közös célért tudunk menni.
1: Igen, szóval, hogyha valami ránk fér, szerintem egy japán út ráférne minden magyarra. Mondjuk például az, hogy a tömegközlekedésen néma kell legyél. Nem bömbölteted a telefonodat direkt kihangosítva, nem anyázol, nem kéregetsz. Csend van. Vagy mondjuk ilyen megfoghatatlan dolgok, hogy a metrón, ugye balra hajtsd van Japánban, hogy Tokióban a metró mozgó lépcsőn balra hajtsd van, de mondjuk nem tudom, Kyotóban ott meg jobbra hajtsd van.
0: Tehát Londonban is jobbra tart van a mozgó lépcsőn, az úton meg balra.
1: Igen, na szóval, hogy ez így...
0: És a gyalogosnál is jobbra tarts van valamilyen rejtélyes okból.
1: Igen, szóval, hogy és ez változik az országon belül, tehát minden más, rendkívül sok olyan hagyomány van, amit ha nem ismersz, akkor nem tudsz közel jutni semmihez, és tulajdonképpen nem, tehát ahhoz nagyon-nagyon sokat kell tudni, hogy megismerd, tehát turistaként valószínűleg nagyon-nagyon fura helyzetben leszünk.
0: Hát elég nehéz elvegyülni így a küllem miatt. Ez egy hátrány. Európában egy könnyebb elvegyülni, mert ha az ember úgy próbál úgy öltözni, mint a helyiek, akkor tulajdonképpen akár össze is lehet keverni.
1: Amíg nem kit, szóval ugye,
0: meg. Amíg meg nem, persze, igen.
1: De hát itt megordít, persze. Itt
0: messziről, igen.
1: Igen. És akkor tehát rengeteg olyan dolog van, hogy máshogy működik, nincs, nem működik a telefonod, a bankkártyád, most éppen olvastam valahol, vagy láttam, hogy például a repülőtéren van az utolsó hely, ahol fel tudsz tölteni az új japán bankkártyádra a tiédről, mondjuk telefonról, de ha már bemész a városba, csak készpénzzel lehet. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon furcsa dolgok, amik így megragadtak, de mondjuk, amit már tudok, például van egy szuper étel, az a neve, hogy szoba, és a szoba az az étel, ami otthon van a hűtőben, rakd be, és nagyon finom lesz.
0: Várjál, az ilyen tészta, várjál, ilyen
1: Hát alapvetően ilyen lébe rak, tehát, hogy mint egy húsleves, mondjuk aha, így, aha, csak aha. A szemlélet a lényeg, hogy ami otthon van, azt belerakod. Csak hát ugye nem zsír, meg nem tudom, paprika van otthon, hanem tök természetes, hogy ilyen kiejthetetlen nevű dolgok vannak bent a hűtődben. Na szóval, de hogy ez egy nagyon, ez is egy ilyen szemléleti dolog, hogy ami otthon van, abból jó lesz, az biztos, hogy jó lesz. Na szóval, hogy Japánba megyünk, nyilván utána majd lesz rádióműsor is, mert lesz is.
0: Hát lombozzuk le a jelentkezőket, hogy ők még nem. Tehát ez a,
1: hát ez a következő helyet fogják
0: kitalálni. Magukat, hogy ezt elmondjam-e, vagy ezt lebegni hagyjam, de nem, sajnos nem. Tehát ők, majd ők maguknak megválasztják, hogy hova.
1: De erről jut eszembe, hogy egy kérdést fel lehetne tenni, hogy itt most úgy néz ki, hogy bármilyen nagy szó, de hogy egy ilyen rendszerváltás alatt vagyunk, hogy a mesteriskolának van-e félnivalója ebben a rendszerváltásban? Szóval erre nagyon könnyű válaszolni, hogy nincs. Tehát a mesteriskolának ugyan...
0: Hát eddig lehetett volna. Ugye egyszer majdnem kidobtak minket a székházunk, vagy hát a helyünkről. Azt nem is. Kicsit kisebb fajta csoda volt, hogy meg lehetett akadályozni, hogy nem elbrudaltak ki minket a helyünkről. És a Csirta utcából?
1: Igen, és ott a mesteriskola volt az egyetlen szervezet, amikor talán.
3: Erre mondják azt, hogy gyors mozgású hadtest, aki ott tulajdonképpen legelőször reagált.
1: Fú, te valakitől megtanultad ezeket a katonai gépejelzéseket. <szállatát. gül> Igen. De tényleg az volt, tehát hogy azonnal lépett a mesteriskola, és az építészek házamban levő többi szervezet, építészek szövetsége, meg a két kamara csak úgy kivárt, hogy meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy például ez egy komoly aktivitás volt, és nem lehet eléggé örülni.
0: Hát fordítva látom, sőt, inkább attól óvnám magunkat, hogy aztán nehogy milyen, mit tudom, valami kis kedvenc legyünk meg így a... Na mindegy, ez nyilván ilyen nem lesz, de...
1: Na hát akkor igen, tehát ez nem lesz. Na viszont, ugye azt el kell mondani, bármikor szóba kerül a mesteriskola, hogy ezt a legsötétebb időkben hozták létre azért, hogy a Rákosi féle világban a szocialista realizmusnak legyenek ifjú káderei, de hogy ennek a böjtje az 10 év szilencium lett, mert hogy 1960-tól 70-ig betiltották a mesteriskolát, mert hogy nem lett ez. Tehát egyszerűen nem lett ez, és akkor a hatalom úgy gondolta 1960-ban, hogy akkor elég volt ezekből. Szóval, hogy ez szerintem elég jó belépő egy ilyen normális társadalomba, úgyhogy ha valaki esetleg így érdeklődik a belpolitika iránt, tehát hogy itt most nincs olyan, tehát nem egy ilyen időzített bomba a mesteriskola, ahol majd kihullanak különböző csontvázak, már csak azért sem, mert hogy például nincs gyakorlatilag pénzmozgása a mesteriskola közül, tehát elég nehéz ellopni a nincset.
0: Mert kapunk állami támogatást.
1: Igen. Tehát, hogy a mesteriskola az a pályázatokból...
0: A rendszerváltás óta nem kap semmit.
1: Igen. Hogy ki leszámítva a felvételi pályázatot, mert hogy az illetlenség lenne azért pénzt kérni, de hát általában a megbízók, azok önkormányzatok jobbára, vagy magánszemélyek, akik fizetnek a munkáért joggal, mert hát, hogy... Most ez nem hazabeszélés, de tényleg remek terveket kapnak, legalább 5 tervet, és akkor ezekből a pályázatokból befolyó pénz az, amiből például el lehet azt írni, hogy most a mesteriskolások és a mesterek egy komoly könnyítéssel tudnak mondjuk éppen Japánba elmenni. Szóval, hogy emiatt nincsenek pénzdíjak a pályázatokon, minden befolyik egy közös kasszába, és mondjuk például az, hogy mindenki dolgozzon, ez egy alapelv. Tehát például azok a mesterek, akik nem támogatnak valamilyen csapatot egy pályázatban, ők általában a zsűribe kerülnek be. Mindig változó így az összetétel a zsűrikben is. Szóval, hogy az a cél, hogy mindenki vegye ki a részét a mesteriskolából, és így aztán a végén tud támogatást is kapni.
2: És egyébként a mostani felvételi pályázat, mert ugye önkormányzati a terület, hogy az cél, hogy aztán az önkormányzatnak be lesz mutatva, vagy át lesz adva, és akkor a hasznosításban Csak hogy ez is lehet egy ilyen motiváció a felvételizőknek, hogy akkor ez, ennek lehet egy tovább élése ennek a pályázatnak.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy, hogy itt most kb. A nulladik napnál vagyunk az esetsörgyárnál, hogy, hogy itt elkezd az élet megjelenni, és hogy ebben szerintem sokat segíthet. A helyszíni bejáráson megnéztünk egy kiállítást, amit képzőművészeti kiállítást, ami direkt az egyik ilyen csarnok darabban volt, hogy bemutassa például az önkormányzat számára is, hogy erre is alkalmas egy ilyen tér, és hát úgy gondolom, hogy ott lesz felvételi pályázat kiállítás is.
0: Dramaturgiailag itt kéne befűzni a Csősztoronynak a továbbfejlődését, ami egy valós munkába váltott mesterskas pályázatból.
1: Igen, hát ez nagyon fontos. Norbi érintett benne, úgyhogy azért is a Jolly Joker meghívott ma.
4: Igen, és tudom, gondolkodtam közben, amiről közül beszéltetek, hogy az önkormányzat, a megbízó ebben az esetben is nagyon komolyan vesz minket, és ez nagyon, nagyon jó érzés. Szóval, hogy most a harmadik egyeztetés ment le az önkormányzati szakemberekkel, polgármesterrel is, hiszen így tök jó úgy dolgozni, főleg egy pályázat után, ami mondjuk, hogy elég szabad, hogy utána az az érdeklődés, ami mondjuk fent meg volt a pályázatnál, az élesben is megmarad, és hogy nem egy játéknak fogja fel az önkormányzat ebben az esetben, hogy jó, csináljunk valamit, hanem a legegyszerűbb dolgokkal kapcsolatban is így több komolyan veszik a tervezést, és nagyon jó érzés így dolgozni.
1: Hát, hogy csak egy példát mondjak, hogy a feladat itt, van egy műemlék, ami körül van építve, és akkor a mesteriskolás pályázat az volt, hogy kiszabadítani ezt a elképesztő romantikus stílusú házat, de az étterem van a tövében, és legyen meghatározni azt az étterem nagyságot, ami ide elfogadható a műemlék szempontjából is. És akkor, tehát ez a feladat, és most az éles feladat kapcsán például elkezdődött, és reméljük, hogy a főváros részéről is lesz majd támogatottsága, hogy a környéken levő bicikliút rendszert átalakítani és értelmessé tenni, mert itt ilyen nagyon gyors döntésekkel alakítottak ki egy olyan körforgalommenti kerekpáros csomópontot is, ami nem jó. Vagy hogy megpróbáljuk azt, hogy az egyik utcából egyirányú legyen, mert hogy jót tenne a környéknek. Szóval ezt csak arra mondom, hogy van egy telek, amin gondolkodni kell, és az nagyon jó, amikor a megbízó számára is evidencia, hogy ennél egyel kijebb lehet lépni. Vagy hogy például az önkormányzat szerencsére megfogalmazta, hogy ahogy lenni szokott valamiért, a műemlékek vonzzák a villanypóznákat, minél bonyolultabb és nagyobb villanypóznákat, és itt is van kettő, és hogy például most ez egy elhatározott dolog, hogy ezeket arrébb kell rakni.
4: Tehát, hogy úgy megyünk neki, ez egy tanulmányterv jelenleg, szóval itt kiderül egy csomó minden, hogy mi működik, mi nem, hogy hajlandó az önkormányzat energiát tesz bele, hogy a szabályozást, a helyi építészeti szabályozást módosítsák, mert egyszerűen kiderül a tervezés közben, hogy nagyobbnak kell, hogy legyen az épület, vagy egyszerűen nem lehet annyi zöld felületet kialakítani, amennyi valamiért az elvárás, és ezeket nem túl lehet lépni, és elfogadják az érveket.
1: Ja. Még kevés időnk van még, de arra még igen, hogy meséljetek már el, Cicu is, meg Norbi is érintett a Vörös Sándor féle dologban, hogy erről is már egy keveset beszéltünk itt a stúdióban, hogy azóta mi történt, hogy áll a Vörös Sándor projekt.
0: Ugye ez is nevezhető mesteriskolás munkának, csak azért nem lett belőle pályázat, mert annyira konkrét a feladat, hogy elsőre nem tűnt benne ilyen szabad önmegvalósítási lehetőség, és hogy kicsit olyan vagy lelombozó is tudott volna lenni, hogyha most erről ötféle tervet kell csinálni egy csapatba. Tehát végül közösen úgy döntöttünk, hogy ez egy csapatos feladat legyen, megbízóval együtt. Úgyhogy akkor ez így ment, de hogy a mesteriskola lett, vagy ilyen módon megkeresve, vagy kicsit én, de aztán rögtön a mesteriskola. És ez egy valós feladat, és ugye most már szó volt a csősztoronyról, szó volt a felvételről, mindezek ilyen, mind ilyen pici beavatkozások, és ez a Vörös Sándor emlékház is, ami ilyen jóléptékű normalitás, ahol ilyen kevés mozgással egy pici jót lehet tenni úgy egy helyen. És ugye ez úgy tulajdonképpen pont elég is, vagy ha mindenki csak ennyit tesz, akkor már jobb lesz a világ. Vagy miért törekszünk, hogy nem tudom, minden ilyen kis feladatnál, egy kicsit jobb lesz tőle a világ, és ez így kb. Elég is. Nincs óriási, nem tudom, vízhangja, megvalósítási PR, meg semmi, hanem egy kicsit jobb lesz minden. Úgyhogy hát elindult a munka, a felmérések, igen, vagyunk túl, de hát majd inkább erről is inkább Norbi beszéljen. Inkább én csak azt akartam még kiemelni, hogy ahogy a helyiekkel is lementünk, a helyiekkel is beszélgettünk. És tehát akármi is lesz annak a haszna, lehet, hogy semmi. De attól, hogy ott egyrészt kicsit ők így összegyűltek, nem túl sokan, de összegyűltek, és elkezdtek emlékeket visszaidézni a helyszínről. Aztán meg azt, hogy de vajon még ki emlékezhet még rá, nem tudom, Pista bácsi, Béla bácsi, ő már elköltözött a Tatabányára. És akkor így felidéződtek a helyieknek a régi kapcsolatai, és ez is már, majdnem azt mondom, hogy már szinte elég. Ha még ebből ki is jön valami, megtalálják régi fotókat, ezt-azt, az még jobb lesz, de hogy egy kicsit az ő, minek nevezzük, kisváros, de vagy falu, vagy község, hogy kell őket nevezni, hogy ne sértsük meg őket.
1: A kisváros ezen, az eufemizmus lenne.
0: Igen, az eléggé az lenne. De még ezen belül is egy picit ez egy ilyen fehér folt, nyilván mindenki tud róla, de nem nagyon használják. És ez is egy cél lehetne ezzel a feladattal, hogy egy kicsit jobban legyen kedvük használni. Őnekik a saját községükben levő kis házat. És ilyesmi. Hát ilyeneket tud az ember talán elérni, ha nagy a szerencséje.
4: Igen. Szerintem az itt az extra igazából a csinálásában a munkának, hogy hát jó esetben az összes munka egy idő után már nem munka, hanem az ember megszereti, és már máshogy áll hozzá, de mivel ez egy ilyen fura környezetben alakult ki, hogy a mesteriskolában Cicu elmesélte ezt a történetet, hogy van ez a ház, kéne rajta segíteni, így akik összeálltunk, a Kérdi Janka meg én, szóval nem úgy álltunk hozzá, hogy akkor ez egy munka, meg kell csinálni, és akkor nem tudom, határidő kapunk érte pénzt, és akkor viszlát, hanem egy történetet kezdtünk el megismerni, és főleg annak kapcsán, hogy Vörös Sándorhoz nagyon erősen kapcsolódik Csönge is, ez a ház is, ahol fölnőtt, meg az egész falu igazából, hogy nagyon kellemes benne lenni ebbe a történetbe, olyan téren, hogy nem a mindennapi munka, de mégis elég konkrét, de szóval megengedhetjük magunknak, hogy tényleg elmélyülünk az egész világban, és nem csak a teljesítéseken gondolkodunk.
1: Mi volt olyan munka, ahol azon gondolkodtál?
0: Nem, ezt úgy fordítom le, hogy valójában tehát a házzal foglalkozunk mióta? Tavaly kora ősz óta, de még az, hogy mi legyen vele, olyan rajz, még tudomásom szerint nem született.
4: Igen.
0: Ez talán így, vagy nem tudom ki mennyi van otthon a hallgatók közül az építészetben, de azért a lendület hamar beleviszi az embert így hetek alatt abba, hogy akkor tényleg mit csinálunk, és itt megeltelt
1: hát háromnegyed
0: év. Háromnegyed év, és még nem.
1: Kb. Sejtjük, hogy mi lesz a mozgástér, csak pont ezért volt ez a találkozó a falu érdeklődőivel, hogy talán még gazdagodhat az a program, ami itt így kezd összeállni. Tehát tényleg nagyon, nagyon jó, hogy erre van idő, mert hogy ez...
0: Erre nem szokott idő lenni. Erre a legfontosabb munkarészre erre nem szokott idő lenni.
1: Igen. És akkor itt a cél egyértelmű az, hogy legyen egy terv, legyen költségvetés, és utána lehet pályázni.
4: Igen, ez egyértelmű, de az közben tényleg, hogy lehetne, nem tudom, jó ez az egész, ez ilyen lassú lépésekben alakul ki, hogy tényleg a helyieknek mire van szüksége, hogy tudnak ők használni, vagy ez a hatalmas irodalmi világ, ami belekapcsolódott Vörös is, és ami kinőtt belőle, ennek ez egy pontja tud lenni a térképen, ez egy nagyon izgalmas folyamat, és szóval látjuk, hogy ebben van lehetőség, és tud hova fejlődni a dolog.
1: Ja, hát szóval voltak éppen ebben nem volt pályázat, de általában a mesteriskolához pályázatok tartoznak. És hát mivel véget ért az adásidőnk, ezért most még egyszer egy pályázatra hívnánk fel a figyelmeteket, tehát a felvételi pályázatra szeptember elején kell beadni a tervet. Elérhető a kiírás egy csomó oldalon, az építész fórumtól a mesteriskola Facebook oldaláig, vagy szóval el lehet érni, meg barátoktól. Nagyon várjuk a jelentkezéseket azért, tehát leginkább azért, mert nagyon érdekel mindenkit, hogy mit kezdenétek ebből a kőbányai helyzettel. És hát ez nagyon jó, hogy nem csak mi várjuk ezt, hanem a kőbányaiak is várják. Köszönjük szépen, és akkor két hét múlva újra adás, addig valahogy kikecmergünk a hajókupola alól, reméljük. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól. Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka. A szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton.

0: tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, s az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentőövet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
1: Indulhatunk, ezer rozmár agyar, de hová? Merre menjünk?
0: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
1: Elviszem a színes ceruzákat.
0: Azzal berakodott a hajóba, vett három csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
1: Indulás!
0: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
1: Hangom, mint a mackó hangja, bajszom, mint a harcsa bajsza. Mintáztatnak a habok, harcsa bajusz én vagyok.
0: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen. Ott ült, és pityergett.
1: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt, és bőg.
0: Mordult rá a kapitány.
1: Mi bajod van?
2: Gyere, játsszál velem!
0: Zokogta az elefánt.
2: Olyan egyedül vagyok! Mindig unatkozom.
1: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Ne menj el! Játszunk még?
1: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: Ezer rozmár agyar! Engedd el a hajót!
0: Kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
0: Mondta az elefánt, és hopp! Beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom,
0: mormogott harcsabajusz kapitány.
1: Elefánt nem fél ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
0: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
1: Ide néz, te buta. Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
1: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
0: A száguldó kacsa végre elvitorlázott.

0: Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
1: Most aztán rajta szágú edókacsa, irány a búbánatos elefán.
0: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
1: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide néz, ez itt egy pálna.
1: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
0: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagy fülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod, ez itt Harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy bálna, ez meg egy cápa.
0: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
1: Látod, száguldókacsa? Mától fogva nincs búbánatos elefánt.

0: Csukás István, Orizat Riznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Móra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát. Majszolt a rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, és nézte, hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és a tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mir Móra meglátott a fán egy fészket. Elvigyorodott. Felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Azután leült, az acskót kisimította és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. Az acskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett, ezt olvasta.
1: Eltűnt egy értékes festmény a múzeumból.
2: Óriás jutalom a megtalálónak.
0: Mir Móra merengett.
2: Mi lehet az az óriási jutalom? Egy óriási szelkolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási! És hogy jutalom!
0: Nagy csvitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak és Mir Móra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély.
3: Mi? Egy macska, kacska, locska, rocska.
4: Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát?
3: Írókocát, kukacicát.
5: Én hoztam. Ízlik? Ajándék.
3: Köszönjük! Jön, köszük! Köszük, jön!
0: Mir Móra megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől.
5: Nem tudtok rendesen beszélni?
3: Nem tudunk! Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk rendesen beszédhez.
0: Mir Móra gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől.
1: Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak.
0: Morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével.
1: Felkeresem inkább Orizat Riznyákot, és megbeszélem vele az eltűnt festményt.
0: Orizat Riznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mir Móra puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást, majd finom krákogással költögetni kezdte.
6: Ki az? Mi az? Ja, te vagy az. Várj, kiásítozom magam. Na, elég volt. Mit akarsz?
0: Mir Móra az orra alá dugta az újságdarabot.
1: Olvasd! Elveszett egy festmény! És óriási a jutalom! Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej!
0: Orizat Riznyák azonnal felébredt.
6: Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem.
0: Aztán legyintett.
6: Átveszem a parancsnokságot. A reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is.
0: A múzeumban megmutatták nekik a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes.
6: És mit ábrázolt?
7: Egy szép nagy kerek sajtot.
0: Felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbe szimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mir Móra mormogott.
1: Sajt, valami dereng a fejemben. Csak még nem tudom, hogy mi.
0: Parkba mentek, haditanácsot tartottak.
6: Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni.
1: És a levegőben?
0: Kérdezte Mir Móra, majd felragyogott a képe.
1: A szófacsaró seregélyek! Ha, majd ők keresik a levegőben!
8: És a föld alatt?
0: Kérdezte a téglagyári megálló, de Orizat Riznyák rögtön rávágta.
6: Az est alakú giliszta!
0: Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek.
1: Nézzetek körül levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos?
3: Világos! Világos! Fágosli!
6: Keresd meg, és hozd ide az est alakú gilisztát.
0: Téglagyári megálló elügetett, nem sokára jött is vissza szájában egy furujával.
8: Itt van ebben alszik, fúj bele!
0: Orizat Riznyák belefújt.
9: Hamis!
0: Dugta ki az egyik lyukon a fejét az S alakú giliszta.
9: Mit fújkálsz, a bot füled van? És különben is, mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom.
6: Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni.
9: Akkor rajta.
0: Mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben.
6: De még azt sem tudod, hogy mit kell keresni.
0: Kiáltott utána Urizatiznyák, és amikor az S-alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta.
6: Egy festményt, amely sajtot ábrázol.
0: A seregélyek először egy kéményseprőt foggattak ki.
3: Föltehetünk egy keresztkérdést? Nem látott itt egy sajtot?
0: A kéményseprő erősen gondolkozott, aztán kibökte.
10: Nem láttam.
0: Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét.
11: Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van, már is késtem 5 másodpercet.
0: És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cselepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt.
2: Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot. Jó szívvel adom.
0: A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek.
3: Hamis nyom volt, de nagyon finom a sajt.
0: Az S-alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt.
9: Nem láttál egy festményt sajttal?
4: Nem láttam, ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot. Legjobb az egyenes út.
0: Másodszor egy kútásóval találkozott.
9: Nem látott egy festményt sajttal?
12: Eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen!
9: Víz van, sajt nincs.
0: Harmadszor egy csatornatisztítót kérdezett meg, aki így felelt.
13: Egy festményt, meg egy sajtot? Nem, nem láttam egyiket se.
0: Az S-alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Urizatiznyák kiadta a parancsot a kutyának.
6: Rajta, szimatolj!
0: Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó pedig izgatottan követte.
8: Jaj, erősödik a sajtszag, utánam!
0: Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt.
14: Mi tetszik?
0: Kérdezte a boltos. Urizatiznyák dünnyögött a bajusza alatt.
6: Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk.
14: Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek?
6: Semmit, nincs pénzünk.
14: Akkor ne tartsátok fel a forgalmat.
0: Urizatiznyák töprengett az utcán.
6: A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát.
1: Vedd elő! Még úgy sem láttam, hogy az soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes?
6: Buta vagy! A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy kétfelé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem.
2: Sajtot mindenki szereti. Például én...
0: De Urizatiznyák tovább erősködött.
6: Szereted, szereted. De ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte? Meg rabolni? Ezt hogyan tudjuk meg? De várjatok, van egy ötletem.
0: Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerúgott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklétrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohón nagyot harapott a műsajtba.
3: Jaj, a fogam! Kitört! Jaj, a fogam! Jaj!
6: Utána! Ez a forró nyom!
0: Kiáltotta Urizatiznyák, és a hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a fokhies egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A fokhias egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
1: Aha! Nekem végig így derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
0: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
8: Ez az!
0: Urizatiznyák levette a falról a bűnyélet.
6: Visszavisszük!
0: Az egerek siránkozva előbújtak.
3: Mi gyönyörködjél!
8: Csak ránéztünk. Összefutott a nyál a szánkban.
6: Tessék, itt a műsajt. Ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
0: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat. Még az igazgató is gratulált.
7: Hogyan találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom, Fügés néni. Adja nekik a jutalmat.
0: A büfés néni sóhajtva adta a büfé kulcsát.
15: Te tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom.
0: Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára bánaszörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsaró seregélyeknek és az S alakú girisztának. Orizat Riznyák még visszaszólt a kapuból.
6: Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni, nekünk van logikánk.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, amelyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kremlő párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak, hasonló képek és videók a 2013-as bostoni és a májusi lipcsei támadás után is terjedtek.
3: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ez itt a Budapest Eklektik FM 90.3 Tilos Rádió, a mikrofonnál Girincsi Fruzsina, és vendégem Bóna Márk, a Sziget Fesztivál booking menedzsere, és igazából mi már egy kicsit elkezdtünk beszélgetni, úgy gondolván, hogy adásban vagyunk, de azért most megpróbáljuk reprodukálni ezt a jó kis beszélgetés indítást. Örülök, hogy itt vagy, és az adásunknak a fő témája az idei Sziget Fesztivál lesz, ami augusztus 9-én indulva, ugye?
1: 9-én indul, igen, a nagyon nehéz most a dátumokat, mert egy kicsit ugye átvariáltuk az egészet. Nagyon igen, megakadt el teljesen kicsit. 9-én lesz a mínusz egyedik nap, és 10-én az a nulladik nap, és 11-től 15-ig van a hivatalos.
0: Ez nagyon érdekes, hogy van mínusz egyedik és nulladik nap, hogy ez miért történt így?
1: Ez azért történt így, mert egyébként tehát a régebbi Sziget kiadásoknál ugye nagyon sokáig egy hét volt, hogy hét nap volt a program, és aztán többször volt olyan, hogy hét nap a program, de azért csináljunk egy nulladik napot, és akkor ugye voltak, nem is tudom, ilyen illéskoncert, LGT, kispábúcsú koncert, most nem is tudom, elnézést, nem fog tudni mindent felsorolni, mert sok ilyen volt, zene a rasszizmus ellen, nem is tudom, sok ilyen volt. És olyan is volt, hogy akkor még egy mínusz egyik nap, akkor már 9 napos volt a fesztivál, de ugye egy pár éve jött egy ilyen döntés, hogy 6 napos legyen, mert azért így hosszú az egy hét a közönségnek is, a dolgozóknak is, a költségvetésnek is, és akkor aztán így lett az, hogy 6 napos, és akkor most pedig tulajdonképpen 5 napos, de azért valamit csináljunk, mert ugye kettszer
0: döcsöltetek. Akkor a hivatalosan
1: 5 program 5 napos, és most először van úgy, hogy kedden kezdődik, és gyakorlatilag vasárnap reggel van vége, mert eddig mindig kedden volt vége, kedd reggel. És azért is nehéz egy picit így elgondolni, hogy mi van, most akkor kedden kezdünk, nem szerdán, szóval egy kicsit ez ilyen...
0: Igen, akkor át kell kombinálni. És miért történt ez a változás, hogy kedden kezdődik, és nem kedden van vége?
1: Mert ez egy jó ötlet egyébként, mert hogy elég sokan jönnek külföldről, és akkor nekik kell egy utazónap, tehát hogy ez nagyon jó így elvileg, hogy akkor mit tudom én, vasárnap reggel vége van a bulinak, összepakolja a sátrat, és akkor még fel tud ülni a vonatra, repülőre, autóra, haza tud érni, mondjuk Európán belül jobb esetben, és akkor hétfőn meg már tud menni iskolába, vagy mondjuk oda nem, de hogy dolgozni, vagy ilyesmi.
0: Logikus.
1: Még eddig akkor valószínűleg, tehát hogy haza is mentek sokan egyébként az utolsó napról, mert hogy egyébként nekik már dolguk volt másnap, és ezért így kicsekkoltak korábban.
0: És akkor majd most kiderül, ez most az első ilyen, hogy
1: igen,
0: akkor most így ér véget, és akkor kiderül, hogy akkor bejött-e ez az újítás, vagy sem.
1: Igen, és ez egy ilyen újítás, és akkor, hogy válaszoljak a kérdésedre is egyébként, hogy akkor jött ez a Bródi napos ötlet, hogy Bródi János életművét ünnepeljük, és akkor ezt ugye vasárnapra tett, mert hogy ez egy jó ötlet, hogy vasárnap legyen, de akkor vasárnap van program meg kedden, de akkor már hétfőn is legyen valami, és akkor hétfőn is van egy nulladik napunk.
0: Igen, és akkor mondjuk a vasárnapi program az főleg inkább a magyaroknak szól.
1: Igen,
0: nyilván
1: abszolút
0: meg kíváncsi külföldieknek, akik így meg akarják hallgatni, hogy mi is ez az egész, de azért nyilván egy célközönség a magyar közönség. És a hétfői nulladik nap, az pedig már nemzetközibb.
1: A hétfői a nulladik nap, az nemzetközibb, meg hogy az a beköltöző nap, szóval ez eddig is így volt egyébként, amikor szerdán kezdtünk, hogy hétfőn délután bár be lehetett költözni, de nem adtunk semmilyen programot, aztán kedden már reggeltől be lehetett költözni, de nem adtunk semmilyen programot, akkor ott volt nem tudom 2000 ember, és ott lődörögtek, hogy most akkor valami legyen. Nyilván tudtak enni, inni, beköltözni, kicsit megismerni a területet, de hogy most a hétfő a beköltöző nap, a 10-e, de magamnak is ismétlem,
0: igen.
1: És nem, nyilván tudom, csak nem
0: pont
1: akarom.
0: Pont egy hét múlva akkor.
1: Igen, ezzel ne is stresszelj, légy
0: szíves. Igen, bocsánat.
1: És akkor itt a nagy színpadon lesz a Goran Bregovic, utána a Morcsiba, és aztán a Fate lesz. Szóval egy picit így visszanyúlunk azzal így azokhoz a zenekarokhoz, akik egyébként többször voltak vagy a Szigeten, vagy egyáltalán Magyarországon, és egyébként jól csengő nevük van, ez egy tök jó program, és akkor aztán ez még egyébként folytatódik éjszaka egy Korda Gyurival, meg egy Jankovics Peti DJ szettel, ami még azért úgy meg fogja koronázni
0: akkor,
1: az éjszakát.
0: Akkor kicsit ez ilyen múltba néző szett lesz felhúzata. Teljesen szuper, és amikor így beszélgettünk, amikor azt hittük, hogy adásban vagyunk, akkor megkérdeztem tőle ezt a kérdést, és megint felteszem, hogy hogy kerültél a Szigethez, és hogy mióta vagy így a szigettel kapcsolatban.
1: Igen, és akkor erre azt válaszoltam, amikor azt hittük, hogy az ezzel vagyunk, hogy én a Kultiplexben dolgoztam egyébként a 2000-es évek elején, és akkor ugye ott a Szigetnek volt köze a Kultiplexhez, meg ugye a Tilosnak is, szóval egy ilyen közös tulajdonostársak voltak, hogy úgy mondjam, és azért a szigetes kollégák észrevették, vagy nem tudom, hát megismerték a munkámat, és pont volt egy programszervezői állás, és akkor azt felajánlották nekem, és akkor 2004-től dolgoztam a Sziget programosztályán, aztán dolgoztam a produkciós osztályon is, aztán volt, hogy egy kicsit nem dolgoztam a Szigetnél, de aztán megint visszatértem, úgyhogy igazából ez a 20 pár.
0: Folyamatos körforgás, a 22 év, amúgy szerintem csodálatos szám, szóval ez így elég izgi, és elég sok mindent így akkor megéltél így a fesztiválozás terén, tehát, hogy nekem mindig az a nagy kérdésem, hogy mit látsz így 2004 óta milyen dolgokban változott egy fesztiválozó élete, vagy nektek miben kellett, ez egy tényleg nagyon nehéz erre így röviden válaszolni, de hogy nektek hogyan kellett változtatni akár line-upon, szervezésben, azért történt nyilván egy Covid, megjelent egy csomó social media kütyű és applikáció, szóval azért 22 év alatt rengeteg minden történt.
1: Fú, nagyon, úgyhogy erre tényleg nehéz, de szívesen beszélgetek veled erről, hogy mi az, ami változott. Tehát azért én azt szoktam ilyenkor mesélni, hogy azért, hogy 2004 meg előtte, hogy azért mi faxon küldtük a szerződést, meg jött a Rider, hogy az nyilván, tehát hogy azért és nyilván volt mobiltelefon, meg nyilván e-maileztünk is, csak hogy nem volt minden ennyire egyértelmű, hogy e-mailen küldjük, meg csatoljuk, meg fotó, meg, tehát nem volt azért ennyire gyors. Az se volt olyan gyors egyébként, hogy megszervezzük a programot, szóval volt, hogy így januárban így gondolkodtunk, hogy akkor kik legyenek a fellépők, és ezt egyébként Ez ilyen személyes, de hogy én egy csomót gondolkoztam, hogy miért nem kezdünk el szeptemberbe dolgozni, hogy egyébként kitalálhatnánk egy csomó mindent, de hogy úgy valahogy annyira elfáradtunk ebből a szezonban, hogy egy kicsit így mindenki szuszogott, és akkor már még ne álljunk neki, még nyaralunk egy kicsit. Egy kicsit nyilván tervezgettük, meg volt a dátum, meg ilyesmi, de hogy azért úgy igazán nem álltunk neki. És hát nyilván egész más, olyan sok minden változott így ez alatt a 20 év alatt, akár hogyha csak a Covidig nézzük, az alatt is, tehát hogy mennyire elmentünk abba, hogy a kommunikáció számít, szóval, hogy nem feltétlenül az, amit csinálsz, hanem ahogy beszélsz róla, és ez egyébként jó is tud lenni, mert hogy közben annyira felgyorsult minden, hogy lehet értesülni egy zenekar bejelentését, sokkal gyorsabban meg lehet csinálni, mert egyébként meg tehát lehet azt mondani, hogy képzeljétek bejelentett, képzeljétek jön ez a zenekar, vagy képzeljétek sajnos lemondta, vagy valami ilyesmit, tehát hogy ezek is például sokkal gyorsabbak, vagy jegyárváltozás, tehát hogy el lehet érni sokkal könnyebben az embereket, akik követik ezeket a csatornákat. Nyilván nagyon nehéz, hogy mindenhol mindig ugyanazt kommunikáljuk. Még mondjuk régebben azért kb. Így a plakát, meg tévéreklám, aminek most már gyakorlatilag szinte semmi értelme, vagy hogy mondjam, szóval, hogy nem sok. Igen. Vagy hát van olyan réteg, akit tévén reklámmal keresztül lehet elérni, de azért nem feltétlenül a szigetes közönség. És akkor van ez a, mindig ér minket ez a kritika, hogy kiírjuk a fellépőket, vagy a fellépőknek egy részét, tehát amikor az első wave, és akkor kiírunk 26 fellépőt, és akkor abban van egy csomó nagy színpados, meg van Revolut színpados, meg egy-két kisebb, meg egyéb nem csak zenekarok, hanem egyéb művészeti fellépők, vagy egyéb művészeti ágak programjai, és akkor jönnek a kommentek, hogy kik ezek. És hogy én megint nem megyek a Szigetre, mert nem tudom, hogy kik ezek. És akkor rá volt egy ismerősöm is kiírt ilyet, hogy nem tudom, hogy a szigetes nevek fellépők, vagy ötcsillagos séfek, vagy Michelin séfek. És akkor én erre válaszoltam neki tök kedvesen, hogy szerintem érdemes utána nézni, mert egyébként nagyon jó zenekarok lépnek föl.
0: Igen.
1: És akkor erre ő is válaszolt egyébként, hogy tudja, meg hogy ő felette szállt el az időt. Tehát, hogy itt az a lényeg, hogy amikor a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, akiket a Sziget hozott, azért akkor azok menők voltak. És most meg ezek menők, akiket most hozunk. Tehát, hogy És ugye nem mindenki követ, tehát nincs mindenkinek energiája ezt az irgalmatlan mennyiségű megjelenést, új zenekart, új albumot, új könyvet, új filmet, rengeteg művészeti terméket elfogyasztani.
0: Igen, megtalálni, tehát az lenne a következő kérdésem, hogy ti ebben a nagy információ zajban és zuhatagban hogyan tudjátok megtalálni az új zenekarokat, vagy akik úgymond menő nevek, mert tényleg nagyon könnyű, mondjuk én a saját példámat tudom mondani, hogy én nagyon könnyen bele tudok ragadni egy Spotify algoritmusba, és gyűlölöm, és ki akarok belőle lépni, és én mondjuk régen is, amikor még nem volt ilyen elterjedt a Spotify, akkor is úgy találtam amúgy izgalmas új neveket, hogy akkor megnéztem egy bizonyos fesztivál, akár a Sziget Fesztiválnak a felhozatalát, és akkor meghallgattam kíváncsian, hogy ú, ez akkor jó, ú, ez annyira nem tetszik, és akkor így tök jól fel tudtam fedezni dolgokat, de ti, akik hozzátok ezeket a zenekarokat, hogyan tudjátok megtalálni őket?
1: Abból gondolj bele egy picit, hogy egyébként, hogy most azért nehéz megtalálni, mert nagyon sok van, és akkor mondjuk 20-30 évvel ezelőtt meg az volt nehéz, hogy egyáltalán tudj róla. Tehát, hogy ha van egy kedvenc zenekarod, arról honnan tud meg, hogy egyébként megjelent egy új albuma? Hogy azért azt el kellett olvasni egy újságba, vagy oké, lehet, hogy az interneten, de hogy honnan tudtuk?
0: Vagy bementél egy lemezboltba,
1: hát,
0: nem?
1: Köszi, legyenként kimondod, de igen, tehát bemész egy lemezboltba, és ott azt mondták, hogy figyelj, megjelent az új album, múltkor te 3 éve te megvetted, ezt emlékszünk rád, mert hogy nem járnak ide sokan, és hogy megjelent az új album, vagy ki volt rakva a plakát, hogy megjelent egy új album, és akkor megvetted. És ezeket megvettük kazettán, vagy CD-n, tehát mindig nem nosztalgiázni akarok, mert nem, tehát ezt mindig el szoktam ilyen, bármilyen beszélgetés során mondani, hogy ilyenkor ez nem nosztalgia, csak hogy itt tanulhatunk abból, hogy hogyan jutottunk hozzá, hogyan fogyasztottunk dolgokat 20-30-50 évvel ezelőtt, meg hogyan fogyasztunk most, és egyszerűen csak a kettőt érdemes összevetni.
0: Igen.
1: Hogy mi az, ami változott, és ez miért változott. És nem azért nosztalgiázok, mert az jobb volt, mert nem volt jobb, más volt, tök mindegy.
0: Persze, és hogy más volt a problémája annak a fogyasztásnak, hogy más nehézségek voltak.
1: Igen. De hogy az értéke, tehát hogy én fel tudom neked sorolni, hogy milyen kazettáim voltak. Tehát, hogy azok az albumok, hogy nem tudom, mindegy, most nem kezdem a sorolni, de hogy azok az albumok, amiket megvettem eredetibe CD-n, és kimentem, mit tudom, hogy Párizsba vettem Nine Inch Nails kazettát, a eredetibe.
0: Hát yeah.
1: És inkább nem ettünk, de hogy akkor az legyen meg, vagy CD-t, és akkor ezek sokkal közelebb kerülnek hozzánk, és ezért egy picit nehezebb most, hogy kerül közelebb hozzád egy előadó, mint felhasználó.
0: Igen.
1: És akkor ebben egyébként a social meg tök sokat segít szerintem, mert hogy az az őszinteség, amit egy-egy sztár tud nyújtani az Instán, Storyba, nem tudom hol, TikTokon, bárhol, akkor lehet, hogy inkább a személyiségét is szereted, vagy közel enged egy kicsit magához, miközben a zenéjét is szereted, de ez nyilván az egy másik fogyasztói réteg.
0: Igen, meg ez ilyen kettős, hogy ez mennyire őszinte, mert hát igen, sokszor szoktunk erről is beszélni, hogy ez a kötelező tartalomgyártás egy előadónak mennyire megterhelő, és az adásunk elején, ami igazából nem ment le, lement egy Altingun dal, és
1: pont,
0: igen, és milyen jó volt, de majd lehet meghallgatjuk, ha lesz rá időnk még egyszer, vagy menjetek el amúgy a Sziget Fesztiválra, mert ők is fellépnek ott, de hogy pont ez a zenekar, az Altingun, nekik így semmi, nulla social media kommunikációja van, tehát hogy, és mégis
1: ismerik őket
0: és bejárják a világot a zenéjükkel. Tehát, hogy akkor ez nagyon furcsa ez a kettőség, hogy azt mondják így a zeneipari emberek, meg a mindenféle menedzser, hogy nagyon fontos a social media jelenlét, TikTok, Insta, Reels, mindenféle dolgot kell csinálni, de pont itt egy tök jó példa arra, hogy igazából itt a zene visz mindent.
1: Persze, mert hogy van azért az a réteg, és azért erre utaltam az előbb, hogy azért van az a réteg, akit nem lehet megvenni azzal, hogy social van, hanem értesül róla, hogy megjelenik. Én például az Altingun albumot megkaptam vinilen a megjelenés előtt egy hónappal a menedzserüktől, és nagyon boldog voltam tőle, hogy ez egy jó érzés.
0: Hát ez csodálatos.
1: Igen. De hogy nem válaszoltam egyébként az előző kérdésedre, hogy mi hogyan,
0: igen,
1: hogy csináljuk
0: nagyon,
1: ezt, és ez
0: nagyon várom.
1: Igen, hogy azért ez egy ilyen nagyon sokrétű dolog, mert egyrészt nem én vagyok a booking menedzsere a Szigetnek, hanem az egyik
0: hát
1: booking menedzsere.
0: Ezt igen, egyedül nem hiszem, azt, hogy
1: igen, ezt
0: még így
1: szeretem, igen, ezt szeretem azért ilyenkor kijavítani, mert van több kollégám, és vannak, akik a nagyobb nemzetközi fellépőkkel foglalkoznak, konkrétan mondjuk a nagy színpaddal, vagy a Revolut színpaddal, és hát ez ilyen iszonyú kutató munka egy részről, másrészt meg az ügynökségek, menedzsmentek folyamatosan bombáznak minket, hogy kik az újak, akikre esetleg számíthatnak, vagy ők számítanának arra, hogy a jövő évi sziget turné, vagy a jövő évi turnéjukon érintsék a szigetet, és akkor ezeknek mind utána nézünk, vagy figyeljük őket. Nekem is van ilyen listám, nálam egy kicsit kisebb, vagy picit ilyen nisebb előadók is vannak, akiket akár én szeretek, vagy éppen pont, mit tudom én, pont Spotify algoritmus földobta akár többször, és így kb. Kedvencem lett, és akkor ezeket fölírom magamnak egy listát, majd egyszer elhozom a szigetre szívesen. Azon kívül meg egyébként nagyon sokat járunk showcase fesztiválokra, ami azért ott, és tényleg ilyen világszerte, tehát tényleg nagyon sok helyre elhívnak minket, hiszen szeretnék az adott országnak a zenei kultúráját átadni, és akkor ebbe egyébként, hát vannak olyan országok, akik ebbe pénzt fetszölnek, mármint ugye a kormány, és azt mondja, hogy figyeljetek, itt van pénz, és hívjatok meg nemzetközi szakembereket, és mutassuk meg nekik, hogy itt vannak ezek a zenekarok, és hogy játsz, és akkor nézzék meg őket. Elképesztő, nem? És akkor majd esetleg elhívják őket másik valahova az a saját fesztiváljukra is. Hát ez mondjuk, én azért szerencsés helyzetben vagyok ilyen szempontból, mert voltam így már Szöulba, meg nem tudom, Kanadába, meg egy csomó más országba, ahova így elhívnak, és akkor nyilván onnan érdemes, vagy hát illik elhívni valakit, de hát nyilván csak olyat hívok el, aki nagyon jó, de van olyan, hogy azt mondom, hogy most nem, hanem a jövőre, de hogy figyelem őket mondjuk tovább, vagy továbbiakban.
0: És milyen arányban van, vagy számít nálatok az, nyilván nagyon fontos az is, hogy ne csak feltörekvő zenekarokat hívjatok a Sziget Fesztiválra, hogy akkor, hogy mondják, edukáljátok a népet, hanem az is nagyon fontos, hogy legyenek vívő nevek, hogy milyen arányban van nálatok az, hogy akkor feltörekvő zenekarok és nagy nevek, tehát hogy mennyire kapsz mondjuk szabad kezet, hogy ha elmész Kanadába egy showcase fesztiválra, és van egy no-name zenekar 13 havi hallgatottsága a Spotify-on, akkor elhívod őket a szigetre, mert annyira tetszettek.
1: Szerencsére szabad kezet kapok, de azért nem, tehát hogy azért én is tehát hogy próbálok olyanokat hívni, aminek úgy van értelme, azon kívül, hogy edukáció, mert persze az is, vagy azt mondom, hogy ebben én beleszerettem, és meg akarom mutatni a Sziget közönségének, akik szerencsére nyitottak erre, és akár meg is nézik ezeket a zenekarokat, ami persze nagyon jó érzés. De nálunk azért fura egy picit, mert mondjuk a többi hazai fesztiválhoz képest, hogy persze többi hazai fesztivál el tud hívni egy-egy kisebb zenekart, edukáció cél, vagy tényleg egy ilyen edukatív jelleggel, vagy ilyen bemutató jelleggel, de a Szigeten ugye nagyon sok külföldi látogató is van, nem csak, mert hogy egyébként a fele kb. Külföldi látogatóknak, de hogy ők ugye nagyon sok országból jönnek, és a nagyon sok országból érkező közönséget is ki akarjuk szolgálni.
0: Szóval,
1: hogy igen, tehát hogy pont ez az, hogy mondjuk tudjuk, hogy jönnek sokan mondjuk Olaszországból, akkor azért próbálunk olasz zenekarokat hívni, sőt egyébként meg is kérdezzük az ottani kollégáinkat, hogy kiket hívjunk. És akkor így próbáljuk őket elosztani, hogy amúgy nekik is legyen program, hogy érdekes módon megnézik külföldön a saját zenekarukat, tehát a saját országból érkező zenekarukat, ami egy picit szerintem érdekes, mert ugye most miért nézem, tehát hogy te kimész egy francia fesztiválra, akkor mindenképp a Carson Comet akarod megnézni. Nyilván nem, mert hogy már láttad egy csomószor itt.
0: Csak azért,
1: ott.
0: Hogy megnézem, hogy hogyan konferálnak angolul.
1: Persze. Igen, de közben meg miért nézed meg, mert büszke vagy rájuk, hogy persze. Eljutottak ide, és akkor ez a része egyébként meg tökre működik, és akkor a török rappertől, vagy akár mondjuk pont az Altingen az egy oké, hogy egy török zenekar, de hogy amúgy Hollandiában is élnek, tehát a hollandok is ismerik.
0: Igen, egy eléggé nemzetközi.
1: Nagyon nemzetköziek, tehát nyilván ne csak róluk beszéljünk, de hogy nagyon sok ilyen példa van, hogy honnan érkeznek. Van egy másik példám egyébként, akit én nem is tudom, hogy hol találtuk, nem emlékszem, de tudom, hogy az ügynök írt, hogy itt vannak ezek a művészeim, és hogy így ráérnének a szigetre. És akkor ott volt egy Alizéd nevű, vagy Arizá, de nem is tudom, hogy kell kimondani, egy rapper csaj, és mondom, hát ezt mindenképp, ez nagyon jó, ezt elhívjuk. És akkor kiderült, hogy azt hittem, hogy török, de nem, hanem azerbajdzsáni, tehát hogy jön egy azerbajdzsáni rapper a szigetre, egy csajszi, és ezt kiírtuk egyébként, tehát kikerült egy posztba, és ilyen több száz komment jött, hogy Arizéd, és ilyen lángok meg minden, hogy hogy igazából így beletrafáltunk, hogy őt így elhoztuk.
0: Igen, akkor ráéreztél.
1: Csak az a kérdés, hogy vajon itt lesz a közönsége. De
0: vagy csak neki örül virtuálisan.
1: Igen.
0: Mit szólsz ahhoz, hogyha hallgatunk egy zenét?
1: Hajrá.
0: A közönséggel együtt most már, és akkor mondjuk egy health zenekart hallgassunk meg.
1: Az kicsit nehezebben emésztető, de jó lesz.
0: Felépnek a Sziget Fesztiválon, szóval jöjjön a muzsik.

0: Tilos Rádió, Budapest Eklektik FM 90.3, a mikrofonnál Girincsi Fruzsina, a vendégem Bóna Márk, és a Sziget Fesztiválról beszélgetünk, ami hamarosan nyitja kapuit, augusztus 9-én indul neki, és egészen augusztus 15-ig tart, és hát ez a zenekar is fel fog lépni a Sziget Fesztiválon, ez a Health zenekar volt rengeteg zenekar mellett. És akkor beszélgettük addig, hogy ti hogyan találjátok meg ezeket a neveket, de most beszélgessünk kicsit jobban mélyebben az idei Sziget Fesztiválról, a felhozatalról, hogy kik jönnek, akik így húzom nevek, illetve ami nekem nagyon izgalmas, hogy történt ez, szerintem a zenetörténeti pillanat is lehetne a magyar zenetörténetben, hogy a Tankcsapda és a Kispál és a Borz egymás után játszanak egy színpadon a Sziget Fesztiválon.
1: Igen, jó, hát kezdhetjük ott is, szóval
0: jó, kezdjük itt.
1: Mert hogy ez hogy jött össze, azért, hát ez azért távolról kell kezdeni, ez még az adás előtt beszélgettünk erről egy kicsit, hogy szó volt róla, vagy hát biztosan sokan hallották ezt, hogy egy kicsit rezgett a léc, hogy lesz-e egyáltalán Sziget Fesztivál, és az őszünk ugye erről szólt, de hogy miért kezdem innen, hogy azért ott tényleg az előző tulajdonos cég, a Superstract úgy döntött, hogy ők nem tudják ezt tovább, hogy is mondjam, működtetni, és akkor igazából az várt volna ránk, hogy akkor ez nincs. Tehát, hogy akkor nincs tovább gyakorlatilag.
0: Igen, ez a nagyon nagy port kavart, és nagyon, én meg is lepődtem, hogy akkor, hogy tudtátok amúgy ennyi idő alatt, hogy még szeptemberben úgy volt, hogy lehet nem lesz, mégis ilyen hatalmas line-uppal megcsinálni a Sziget Fesztivált.
1: Hát amúgy igen, tényleg, ez jó kérdés, de egyébként egyrészt azért, mert hogy mi erről már, amiről ti szeptemberben, mi már júliusban értesültünk, hogy ők azért ezt már pedzegetik, hogy valami változás legyen, és elkezdtünk megoldást találni rá. Uh-huh. És akkor ugye a Karcsit, Gerendai Karcsit megkérdezték, hogy esetleg ő így visszajönne, vagy valamilyen részt vállalna ebből, és hát ő mondta, hogy persze, hát hogyha mondjuk kvázi meg kell menteni a Szigetet, akkor ő jönne, mert hát azért ez fontosabb dolog annál, és akkor talált egy csomó befektetőt, akik így mögé álltak a Szigetnek, úgyhogy igazából ez a novemberig tartott ez az időszak, amikor így nagyon sok kérdés volt, és utána, és ez alatt, tehát hogy azért igazából azt mondták, hogy nem ne szervezzünk semmit. Mi igazából a kicsikkel nem is nagyon foglalkoztunk, csak picit így kerülgettük a kását, hogy akkor mi ki lesz turnén, meg akkor tervezgettük, hogy milyen színpad legyen, de tulajdonképpen novembertől kezdtük el ezt az egészet úgy összerakni, hogy milyen színpadok legyenek, és most azért kanyarodtam el, vagy azért tértem erre vissza.
0: Igen, még arra is kíváncsi vagyok, hogy titeket, mint szervezőket mentálisan hogyan érintett ez az egész júliustól tartó novemberig ez a kávária, hogy most akkor lesz munka, nem lesz munka, amit fogok csinálni jövő nyáron, meg kvázi tényleg a Sziget Fesztivál, mondjuk ki, ez egy hungarikum, tehát, hogy így...
1: Igen. Hát meg az életünk. Tehát,
0: igen.
1: Azért ez 30 plusz éve, azért ez így van, tehát, hogy ez többször volt olyan, hogy felmerült, tehát, hogy pont ma így sorolgattunk ilyen dolgokat, hogy emlékszel, amikor két éve emlékszel, amikor és nem csak a Covid, de a tarlós, amikor azt mondta, hogy nem lehet szivárvány sátor, az állami támogatás főszponzor megvonása, tavaly a Nike botrány, annyi, minden évben van valami szar, mert bocsánat.
0: Hát,
1: valami...
0: Igen, meg nyilván minden évben azért meg kell küzdeni a városi igen. élet és a Sziget Fesztiváli élet konfliktusaival, igen. Tehát hogy hát azért igen. Az is biztos egy szép kis háború.
1: Persze, igen, tehát hogy a főváros, most akkor mellettünk áll, nem áll, akkor volt olyan, hogy felújítjuk a rakpartot. Oké, mikor? Amikor a Sziget van, nem árt. Hogy ezek mindig volt valami, tehát mindig valami akadály. Árvíz, aszály,
0: por.
1: Valami mindig van.
0: Ez aszállyal is lesz. Van egy kérdésem az aszállyal kapcsolatban, hogy nem féltek attól, hogy túl alacsony lesz a Dunának a vízszintje, és be tudnak mondjuk szökni az emberek?
1: Hát azért az annyira alacsony nem lesz. Most volt, aki ezt megpróbálta, és egyébként, tehát hogy lehetséges, de azért ez nagyon veszélyes, és szeretném itt is kifejteni, vagy így elmondani, nem fogunk erről szerintem nagyon sokat kommunikálni, de szerintem, tehát hogy ez életveszélyes, nem szabad ezt.
0: Ennyit nem ér.
1: Tehát hogy az, hogy átmenni egy folyón, amik nem tudod, mi van az alján, és egyébként nyilván van sodrás. Hát, tehát, hogy ez butaság ilyet csinálni, lássuk be, és nem ér ennyit az egész. Tehát már sokféle próbálkozás volt, nyilván figyel egy csomó mindenre a biztonsági szolgálat, hogy honnan szeretne valaki belógni. Minden tiszteletem annak, aki egyébként megpróbál ilyesmit, de ez szerintem nagyon veszélyes. Tehát, hogy ez nem szabad, tényleg.
0: Kedves hallgatók, fogadjátok meg már tanácsát.
1: Igen, léci. És akkor visszatérve arra az előző előtti kérdésre. Szóval, hogy jött Károly, jöttek az új befektetők, és akkor elkezdtünk sok mindenről beszélgetni, vitatkozni, úgy döntéseket meghozni, akkor egyáltalán újra kezdeni, tehát hogy ez egy kvázi újrakezdés volt. Szerencsére azért a nagyszínpados fellépőkkel a kollégáim foglalkoztak, tehát voltak már neveink, nem volt meg minden headlinerünk, és ez jó sokáig így is volt, de azért már lett már valami volt, amivel el tudtunk indulni, meg tudtuk egyáltalán hirdetni a fesztivált, és persze utána azért nagyon gyorsan tudtunk lépni, mert terveink már voltak, és egyébként készen álltak sokan arra, hogy jöjjenek egyébként a fesztiválra. És egyébként nagyon nagy nemzetközi támogatásunk volt ezzel. Szóval az, amit az előbb említettem, showcase fesztiválok, ezek mellett egyébként konferenciák is, vagy konferencia is párosul ezekhez, és akkor ott a kollégáinkkal erről kérdeztek minket, hogy ez micsoda, meg hogy akkor most függetlenek lettünk, és ez mennyire jó, meg hogy akkor most tényleg függetlenek lettünk-e, akkor meg az egésznek a tehát annyira ilyen szupportív volt mindenki, és így drukkoltak, meg jött, kaptam egy csomó üzenetet mindenféle nemzetközi kollégától, hogy hajrá, meg milyen jó, gratulálunk, hogy lesz, és ha tudunk benne segíteni, akkor szóljunk.
0: Ez egy hatalmas dolog, ami történt.
1: Persze, tehát azért az, hogy egy ekkora fesztiválnak a léte, mert jó, vannak kisebb fesztiválok, akik egyébként akár könnyebben is túlélnek, de egy nagy fesztivál nehezen él túl, hogy egy ilyen krízist. És tök menő, hogy ez most sikerült. Na a lényeg az, hogy ezt újra kellett az egészet rajzolni, és akkor ment, hogy akkor legyen rock színpad, ne legyen rock színpad, hozzuk vissza a rockot más helyszínekre, akkor az volt a feladat, akkor egy magyar színpad legyen, és akkor így jött egyébként ez a dolog, hogy a Budapest Park is egyébként beállt mögénk, mint partner, és akkor igazából névadói lettek egy színpadnak, és akkor így lett egy ilyen magyar zenei színpad, ami már nagyon rég volt a szigeten, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogy fog működni, mert egy szép nagy színpad lett, és akkor itt lesz az egyébként.
0: Szép nagy nevekkel.
1: És szép nagy nevekkel, és tényleg egyébként ide próbáltunk mindenféle stílust felvonultatni, és szerintem egy elég komoly line-up lett, tehát hogy mondjuk egy közepes hazai fesztivál nagy színpadát sikerült ide így összehoznunk, ahol mondjuk csak magyar fellépők vannak, és akkor így sikerült ezt, hogy a Tangcsonda és a Kispál egymás után van, ami szerintem még sose volt a szigeten, mert amikor ők mondjuk még gyakran léptek fel, akkor az a nagy színpadon volt, de mindig más napon.
0: Szerintem ilyen még nem is nagyon volt a fesztivál életben, hogy Kispál Tangcsonda egymás mögött játszik.
1: Lehet, hogy volt, nem tudom,
0: nem,
1: hogy
0: tudom, igen, őket kéne megkérdezni.
1: Valami más fesztiválon lehet, hogy volt, de nem tudom, ennek majd rákeresek.
0: Igen, vagy aki valaki jobban tudja és hallgat minket, akkor az adástelefonunk a 061-215-3773, nyugodtan lehet telefonálni, és tudtok tőlünk kérdezni bátran. És az lenne még a következő kérdésem, hogy igen, ezután a nagy krízis helyzet után és a super happy end de záruló krízis helyzet után mi a különbség? Tehát, hogy miben változtattatok így a tulajdonosváltás után a Sziget Fesztiválon? Tehát, hogy tavaly milyen volt, mik lesznek idén az újdonságok? Nyilván azért, aki megnézi a line-upot, meg a színpadoknak a felhozatalát azért látja, de azért térjünk erre ki jobban.
1: Olyan nagyon nagy változás nincs egyébként, szóval, hogy nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy na és akkor milyen lesz most a sziget? De hát, hogy nem azt mondom, hogy ugyanolyan lesz, mert nyilván minden egyes sziget más.
0: De ez a Budapest Park színpad.
1: Például ez egy nagyon nagy különbség, hogy lesz az a Budapest Park színpad, ami miatt egyébként át kellett egy picit rendeznünk a térképet is, mert hogy azért ez egy nagy helyszín, és akkor ez átkerült egy másik színpad helyére, akkor azt annak kellett helyet keresni, ami oda került, ott annak megint helyet kellett keresni. Tehát lett egy ilyen kis körforgás, ami egyébként jót tesz sokszor, nem lenne egyébként muszáj cserélgetni a helyszíneket. Tehát ez mondjuk egy ilyen újabb, vagy hogy mondjam, ez a legnagyobb.

0: helyszín lett egyébként, mármint így a színpadtechnikát, vagy az egész struktúrát nézve, az abszolút egy nagyon menő dolog lesz. Lesz még egy, a Joker helyszínünk az egy ilyen, ha emlékszel a Magic Mirror-ra, ami mindig is ebben a fa felépítményben volt, most annak a cégnek van egyébként azt hiszem 9 ilyen sátra, és most 2 kértünk, tehát hogy lesz egy kisebb, ott lesz a Joker helyszín, az is mondjuk egy ilyen újdonság, ez pont ott van a Szigetiroda előtt, úgyhogy azt mindig nézem, hogy milyen fura, hogy itt van ez a cím, ez a sátor, ezt nem láttam még itt az iroda előtt. Egyébként a többi az körülbelül, tehát meg lesz Delta District, lesz Night Stage, Colosseum színpad. Tavaly volt a klub helyszínünk, ami egy ilyen kisebb, tényleg, hogy egy ilyen klubos, ilyen vájbolós, csak éjszaka működő zárt helyszín már, mint hogy nem egy szabadtéri, hanem egy ilyen kockát építettünk akkor. Most ez egy picit más lesz, mert ezt az Arzenállal és a Turbinával együtt csináljuk, és a technikát is, meg az felépítményt is egyébként ők találták ki, meg ők hozzák, és ilyen konténerekből áll, meg egy fedésből, szóval az egész, az is egy érdekes új helyszín gyakorlatilag, egy régi új helyszín, mert hogy mint klub az volt tavaly is, de most egy picit máshol lesz, meg más fog.
1: Meg ez is új dolog, hogy akkor az Arzenál és a Turbina adta a nevét, tehát meg ez is tök szép, hogy akkor ők ketten így összefogtak.
0: Igen.
1: Meg hogy itt akkor itt van a Budapest Park, tehát hogy olyan, mint hogyha így összehozta volna ez a krízis helyzet így a fontosabb, ikonikusabb zenei helyszíneket így Budapestről.
0: Igen, meg ez egyébként ez nem titkolt célunk is volt, hogy behúzzunk ilyen neveket, akik egyébként egyrészt segítenek nekünk, másrészt meg szívesen részt vesznek a fesztiválon, és hogy megmutassuk őket a fesztiválozóknak, ők meg a közönségüknek minket.
1: Neked ezek a helyek határozzák meg amúgy évközben Budapestnek a zenei világát, életét, igen. Szóval azért
0: meg
1: nagyon fontos.
0: Meg egy
1: csomó másik. Egy csomó másik, de mindenkinek.
0: Mint ahogy az összes zenekar se léphet fel az szigeten, nagy fájdalmunkra.
1: Így van. Igen. De azért így is elég sűrű lesz a program, aki ellátogat a szigetre, mindig igen. Talál valamit. És a zenei programok mellett akkor milyen nem zenei programok lesznek, amivel készültök? Tehát mondtad, hogy lesz színház, ami egy nagyobb színpad.
0: Én az a helyzet, hogy én nem azzal a részével foglalkozom,
1: ja, csak
0: de mindig szeretem,
1: azért
0: szeretem megemlíteni egyébként. Lesz egyébként a kultúra pont, ahol slam poetry is lesz, meg ilyen kisebb beszélgetések, meg akusztikus koncertek. Lesz a mobilis színpad, ahol táncerőadások lesznek, a Dome, Le Dome és a Grand Theater, de lesz nagy utca színház, ami ugye mindig sikeres, és az egy nagyon jó meglepi lesz, majd mindig, nem is mondom el. És lesz a Joker, ahol fú, az egy nagyon vegyes program van. És hát nyilván a Magic Mirror, ami nem zenei, és annak is több, meg egy cirkusz is lesz. Szóval fú, nagyon sok ilyen. Tehát, hogy igazából ez önmagában mindig az, hogy nem zeneinek hívjuk, de hát ez nem igaz. Mert
1: ott van a zene, csak
0: ezt
1: így más kontextusban.
0: Igen, hogy az ilyen egyéb művészeti ágat, hogy arts and experience, mert hogy azt annak szoktuk így mondjuk angolul hívni, hogy ami nem feltétlenül koncert, hanem egyéb, de nyilván ott is jelen van a zene.
1: És mennyi embert vártok körülbelül így az idei Sziget Fesztiválra?
0: Hát ezt nem tudom. Sokat. Tehát, úgy azt szokott, én nem tudom, hogy most mennyit várunk, hát nyilván szeretnénk annyit várni, mint eddig. Tehát, hogy itt ugye szoktuk azt mondani, hogy tudom én 400 ezer ember volt, aki megfordult, tehát a bérletesekkel együtt. Úgyhogy ha a napi látogatottságot felszorozzuk, most nyilván ez a 5 nap, vagy 5 plusz 2 nap miatt egy kicsit más számot fog kiadni. Meglátjuk.
1: De gondolom, hogy a fesztivál előtt azért már lehet látni nagyjából, hogy az előételes jegyekben, lesznek.
0: Igen, hát nem állunk rosszul, de hogy azért még van hely.
1: Szóval igen.
0: Ezt remélem felkeltjük azért az érdeklődés.
1: Igen, szóval még csapjatok le a Sziget jegyekre mindenképpen. És másik nagyon fontos kérdés, mert nyilván ez a fesztiválhoz hozzátartozik, hogy most van ez a hatalmas nagy szárazság. Kicsit beszéltünk már, hogy a Dunán csételelása az nem ajánlott, akármennyire alacsony lesz esetleg a vízszinte a sziget alatt, de hogy mire készültök, hogyan készültök, hogyha így a vízellátása, vagy a nagy hőségre való tekintettel, hogy vannak ilyen hős

0: terveitek, amikor...
1: Igazából tehát, hogy a hőség riadó az annyiban merül ki egyébként egy rendezvényen, hogy árnyékot kell biztosítanunk, amit hát egyébként vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy rengeteg fa van, igen, meg azért próbálunk, meg sátrakat építünk, és stb. Szóval, hogy azért árnyék is van, persze vannak részek, ahol nem teljesen, vagy ahol nincs annyi, illetve hát, hogy vízvételi lehetőséget kell biztosítani. Ez mondjuk így a jogszabály része, de egyébként szoktunk locsolni, meg szoktuk locsolni az embereket is. Vízhiányról egyelőre nincs szó, mert attól még van víz, csak a hőség az, ami... Szerencsére jövő héten azért már fellélegezhetünk egy kicsit, mert most azt hiszem, hogy a hétvégén már lesz egy ilyen komolyabb leülés,
0: csak
1: 35 fok lesz.
0: Így van. Tehát, és mit javasolnál egy szigetre beköltöző fesztiválozónak, mivel készüljön? Tehát azért már 22 év alatt elég sok szigetet átéltél, igen, és mi az, amiből mondjuk problémák voltak, akár mondjuk a por probléma, hogy hogyan menjen el egy szigetfesztiválozó a szigetfesztiválra, hogyha ez egy jó tanás lehet?
1: Kezdjük mondjuk a kellemesebb részével, az szerintem az, hogy érkezzen felkészülten. Mert egyébként, tehát például valaki napi, én azt nem is értem, hogy lehet egy napra jönni mondjuk a szigetre. Pont az, említettem neked a zene alatt, hogy itt tavaly látogattam egy csomó fesztivált, és hogy 10 plusz fesztiválon voltam itthon is, meg külföldön is, de hogy volt, hogy tényleg csak odaugrottam megnézni kávé, és hogy például elmentem Ozorára végre egyszer, de hogy hát az a pár óra az semmi, tehát hogy azóta is hiányzik, most idén sajnos nem tudtam menni, de hogy azt így nem, az úgy azért nem az igaz, nem az a fesztivál élmény. Tehát,
0: az ilyen csak így benézel, mint egy kirakatban, mi az áru.
1: Igen, tehát hogyha mondjuk kezdjük egy napi egyessel, hogy a napi egy vásárló valószínűleg a nagyszínpados fellépő miatt érkezik, de én nagyon szeretném felhívni arra figyelmet, hogy amiket most itt felsoroltam, azért előtte és utána is mindenféle kulturális dologban, koncertek, egyéb művészeti ágak, nem tudom, nagyon sok minden. És hogy érkezzen felkészülten, tehát hogy érdemes sokkal előbb kiérni, mert akkor lehet, hogy nem kell annyira sorba állni, érdemes, nem tudom, megkóstolni valami ételt is, tehát hogy tök jó kaják vannak.
0: És tényleg nem, az ételek, igen, az is fontos része,
1: igen,
0: a fesztiválnak.
1: Nagyon jó kis ilyen ételudvarok vannak mindenféle koncepcióban. Szóval az is, és lehet nem olyan drágán enni, tehát hogy ezt erre is felhívnám a figyelmet, mindig az olyan sziget drága, de hogy nyilván drága volt vagy egy hétig, de az olyan, mint egy nyaralás a Balatonon kb. Igen. Sőt, lehet, hogy nincs annyi se.
0: Van egy telefonunk, hoppá, szóval megpróbálom felvenni a telefont. Halló, hallasz minket? Velünk feltekerem a telefont.
2: Már nagyon régóta.
0: Igen, szia, most
2: megy. Szuper. Szóval a kérdésem az lenne, hogy mi a szigetnek az a hozzájárulása a területfejlesztéshez, illetve az adott esetben az ekolábnyom csökkentéséhez. Ugye már elég régóta van a sziget, én a korai időszakokban jártam, meg ott is éltem Óbudán, és tudom, hogy rengeteg pénz folyik be, rengeteg pénz megy el az önkormányzatok felé mindenféle engedélyekre, de olyan igazi nagy infrastruktúrális fejlesztést vagy fejlődést én az évek során nem nagyon láttam, lehet, hogy elkerült el a figyelmemet, de van erre valamiféle terv, hogy a jövőben ilyen irányban is mozduljon ez a fesztivál, hogy egy területfejlesztésben adott esetben mondjuk olyan energia rendszerek kiépítésére, ami kevesebb árammal meg tudja oldani a fesztivált, vagy a víztisztítási rendszerrel, ami a különböző vízrendszereket üzemeltetné a szigeten. Van ilyen irányú törekvés, vagy ezek annyira nem a fesztiválhoz köthetőek, hanem inkább mondjuk a önkormányzatnak kéne ezzel foglalkozni? Hát,
1: szerintem, tehát hogy a sziget azért egy hétig van, és egyébként önmagában ez egy park. Tehát, hogy
2: igen.
1: Tehát, hogy a park fejlesztése, az nem biztos, hogy a mi dolgunk lenne. Az önkormányzattal sokat dolgozunk ezen egyébként, hogy nem tudom, hova ültessenek fákat, meg egyébként nagyon rossz állapotban vannak a fák a szigeten, és ez nem a mi dolgunk ezzel foglalkozni, de mindenképp felhívjuk rá a figyelmet, melyiként nagyon veszélyes, hogy csomószor kiszárad egy csomó fa. Most éppen kivágtak egyébként egy hatalmas fát pont ott a domb környékén, ami hát én nem tudom, szerintem 100 éves biztos, hogy volt, de hatalmas volt, de veszélyes volt sajnos már. Most nem is ez, nem is ez volt a kérdés, de hogy amúgy egyébként meg a fesztiválozóknak mi tisztított vizet, tehát hogy van egy csomó vízvételi pont egyébként, az egy dolog. Nagyon-nagyon-nagyon lecsökkentettük egyébként az együttes palackok használatát, szóval azt tényleg nagyon visszaszorítottuk. Egyébként a backstage-ekben is, tehát hogy ezt az ilyen ballonos vizet használjuk egyébként, és ebben egyébként a nagyon sok fellépő is partner, sőt az ő riderükben is ez szerepel, hogy nem kérnek palackozott üdítőt, hanem ők hoznak kulacsot. Sőt, van, hogy adunk is kulacsot, meg egyébként az a repohár, ami tudom, hogy kérdéses sok szempontból, vagy megkérdőjelezhető.
2: Szerintem az működő, dolog, az a Cheers applikációval most jelenleg szerintem inkább probléma, nem annyira működik, mint a korábbi, de a tokenes megoldás működik. Igen, csak az érdekel, igazából értem, ez egy hét, tök jó lenne látni, hogyha az így, amik befolynak adó pénzek, azok mondjuk adott esetben erre is mennének, hogy ott a terület fejlődjön, és megóvható legyen. Ugye a fák pusztulása az nekem is látható, szoktunk oda kutyákval menni, és akkor a nincs fesztivál azért látható, hogy évről évre amortizálódik. Plusz azok az épület maradványok vagy épületek, amik fennmaradtak, azoknak az állapota azért eléggé romlik, és nehezebb utána pedig bármit is kezdeni, minél jobban.
1: Igen, hát nyilván az jó lenne. Jó, igen, jó lenne az önkormányzat egy kicsit többet belefetszolni. Igen, így van.
0: Hát ha hallgatja valaki onnan a Tilos Rádiót.
1: Köszi,
0: hogy hívtál.
2: Jó, sziasztok.
0: Hello. Ez egy mégis tényleg fontos
1: abszolút
0: kérdés.
1: Abszolút, persze, de ez egy külön téma.
0: Igen, külön adást érdemel ez az egész dolog. De igen, fontos dolog, hogy most már a zenekarok is odafigyelnek arra, abszolút, hogy környezettudatosabbak legyenek.
1: Igen.
0: És nem is tudom, hogy hol hagytuk abba a telefonhívásnál, hogy igen, hogy a stage-ek, hogy
1: ja igen, hogy milyen. Ja igen, nem az, hanem hogy készüljön fel egy
0: fel, és az egy nagyon jó kérdés. Igen, hogy legyen felkészült, érkezzen időben.
1: Igen, érkezzen időben, hogy készítsen tervet, hogy mit szeretne megnézni. Én már sok ilyen veszekedést hallottam egyébként, hogyha valaki úgy érkezik a veszélyre, hogy tudja, hogy mit szeretne, és akkor jönnek az ismerősei, akik meg csak inni akarnak, és majd megnézni egy koncertet, és akkor leválik róluk, mert hogy, tehát, hogy tényleg, ha már kijutsz végre, akkor tud, hogy mit szeretnél megnézni, és akkor lehet tudatosan elmenni, és esetleg visszajönni másnap, ha valami kimaradt. Ha viszont valaki kiköltözik a szigetre, akkor azért az meg már egy nagyobb felelősség, és nyilván sátrazni, nem biztos, hogy olyan kényelmes, de nagyon sok minden van, amire kell egyébként figyelni, és egyrészt ezek, tehát hogy tudom, hogy ezek ilyen alapvető dolgok, de akkor is oda kell figyelni a hidratációra, tényleg sokat kell inni, ez alapvetően minden nap mindenkinek sokat kéne.
0: Igen, de nyilván egy ilyen környezetben meg még fontosabb.
1: Igen, persze, és hogy kell pihenni is, tehát hogy azért lehet őrült bulizni, de azért meg kell próbálni pihenni, amikor csak lehet, és erre egyébként nagyon sok lehetőség is van a szigeten, tök sok ilyen chill zone van, most ez is egy kicsit ilyen, egy ilyen újdonság, hogy vannak csendesebb területek, mert hogy van, aki éppen el akar, tehát ha valaki egy hétig ott van, akkor van ideje arra, hogy elvonuljon egy picit, ha
0: meg
1: valaki
0: csak egy nap,
1: szüksége is lehet rá. Nyilván a naptej, fényvédő, sapka, zárt cipő, és ez tényleg tök fontos, és most nagyon nagy divat a papucs, ami persze tök jó és nagyon kényelmes, de fesztiválon nem, azért az nem az igazi, mert csak egy koncerten rálép valaki a lábodra, már azt rosszabb vagy elviselhetetlenebb, mint hogyha egy cipő lett volna rajtad. Szóval ez például fontos, meg hogy tényleg ilyen kényelmes ruha, nagyon sokan vannak egyébként, tök jó, hogy csajok egyébként este elmennek átöltözni, meg kifestünk magukat az éjszakára, és akkor nappal meg egyébként kicsit lazább viseletben vannak, de át kell gondolni a ruhatárat is, meg tényleg kell enni, inni kell a bevitel, nem csak az alkohol, mert az is nyilván hozzájárul, de nem feltétlenül fontos akár inni, mert és aki egy hétre jön, vagy aki tényleg beköltözik és bérlettel jön és kempingbe van, akkor ők is, tehát nekik aztán tényleg ki van nyitva a fesztivál is, és mindent megnézhetnek, és akkor, hogy de ne halogassák, tehát azt mondja, hogy majd holnap megnézem a cirkuszt, és aztán egyszer csak akkor vége lesz. A fesztivál, hanem akkor menjen el első nap, és nézze meg a cirkuszt, és mert vannak ilyen ismétlődő programok, és akkor azt is érdemes megnézni. Meg azt, hogy barátkozzanak egyébként, mert pont a Sziget, ez annyira egy ilyen nyitott fesztivál, és annyira vagy ahogy tényleg hozzá lehet szólni az emberekhez, és lehet segítséget kérni, mert ez is fontos.
0: Pont ezt akartam kérdezni, igen. Van mentál higiénés segítség, igen. A Szigeten, hogyha valaki ott igen. Elakadna.
1: Igen, vannak olyan pontok, ahol lehet segítséget kérni mentál higiénés szempontból, vagy egyébként, hogyha valaki valamilyen atrocitás ért, akkor is ennek is megvan a módja, meg az útja, hogy ne kelljen eltitkolnia, hogy valami történt vele, hanem ezt el tudja mondani valaki szakembernek, vagy megbízható személynek.
0: Ez amúgy szuperül hangzik, tehát, hogy így nagyjából ez alatt az egy óra alatt így körbejártuk az egészet, és nagyon nagy öröm ezt látni, hogy tényleg ősszel még az volt a hír, hogy akkor nem lesz Sziget, lehet, hogy nem lesz Sziget, és hogy egy ilyen hatalmas nagy, mondjuk így, hogy nemzeti összefogás alakult.
1: Igen.
0: Ki ebből az egészből, és hogy nem csak, hogy megmaradtak a stage-ek, hanem még lettek új színpadok is, és hogy egy teljes értékű, mindenféle szempontból élvezhető fesztivál indul most vasárnap akkor a -1. nappal, igen. És akkor tart egészen szombatig, vasárnapig, tehát akkor vasárnap reggelig, igen, aha. Szóval mindenképpen, ha tudtok, akkor menjetek el több napra, akár egész hétre, de akár egy-egy napra is érdemes ellátogatni. És köszi szépen, hogy itt voltál velünk, és zárjuk az adásunkat. Mivel zárjuk az adásunkat? Mit választasz a hatalmas nagybe? Hát most van még egy Underworld, vagy egy Night Tapes.
1: Legyen a Night Tapes, az abszolút ilyen irodai kedvenc, és nagyon örülünk, hogy összejött.
0: Nagyon szuper, akkor jön a Night Tapes, és köszi, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a Budapest Eklektik. Sziasztok!
1: Sziasztok!

So love these.

Sobre el piso sale, el piro sale. Solo sale, solo sale.

Sola sel, sola vinis, sola.

Yeah.

Lábok kinyújtva, a hasvehúzva.

Thank you.

0: 90.3 FM tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

na zdravia.

azt hittétek, nem vagyok itt, mi, sziasztok. Én is azt hittem, nem érek ide. Tilos Rádió népzenei műsor keszthelyi Imre Kutyuli. Hát annyira elvarázsoltak ezek a zenék, hogy elfelejtettem beköszönni. Sziasztok! Nagyon változatos volt kelettől nyugatig és vissza. Legutoljára kurdot hallottunk éppen, de hallottunk már spanyolt. Ki tudja, hogy portugált nem hallottunk-e? Kitelik ezektől a nyugatiaktól. És most olyan Balkán irányába haladunk tovább, a Cowboysko, Kóló következik. Most már majd ki tudja. 3,

Tilos Rádió névzenei műsor, sziasztok! Ukrán idősecske asszonyokat hallottunk Lopusnya faluból, Stefania Timosenkót és Duh Alexandrát, egyik 36-ban, másik pedig 41-ben született. És most nagyot ugrunk a csendes óceánnak azokra a vidékeire, amiket hamarosan elnyel a tenger, tehát még időben meghallgatjuk őket ott Polinéziában. És ez egy nagyon érdekes, melyen alkalmi hangszereken játszanak, teljesen bulis muzsika lesz. Utána viszont végre a délvidékről megszólal magyar tambura muzsika is, a Kikindai Hajnal nevű formációtól. Utána viszont az alánok, vagy oszétok, akik egyébként a jászoknak rokonai, akik ugye ideig elkeveredtek, na, ezektől egy hőséneket hallunk, és utána pedig Koszovó Metohija tartományból egy szerb nótát, egy prizreni nótát fogunk hallani, és hát a következőt nem tudom megállapítani, milyen, úgyhogy egyelőre eddig jutunk el.

Hello. Na, csak meg akartam mondani, meg kisillabizáltam, hogy ez kaukázusi zene, de nem grúz, hanem annak rokona. Láz vagy mingrél muzsika, a kettő az szinte ugyanaz, úgyhogy most még egy-kettő ilyet fogunk meghallgatni.

Tilos Rádió, Népzene. No, ezek voltak itt a kaukázusiak, most elmegyünk a Balkánra, Észak-Macedóniába. Egy jó dudás, dobos muzsika következik, utána egy tréfás kedvű szlovák harmonikás, és ha már ott is felvidéken vagyunk, ott is maradunk, de utána a CD jön, majd mesélek arról.

No, hello, itt vagytok. A Tilos Rádió népzenében vagyunk. És ha már felvidék, és egy ilyen jó ízű szlovák harmonikás nóta volt, sokszor hallok olyan nótákat egyébként mostanában, még többet, mint valaha szlovákból, ahol teljesen egy az egyben magyar nóta, vagy magyar népdal csendül fel a szlovák nyelven, teljesen magukénak érzik és ápolják, és nem is olyan biztos, hogy tudják, hogy van összefüggés a magyarral, de hát a lényeg, hogy ápolják. Ehhez egy érdekes bejegyzést találtam egy közösségi oldalon. Ott éppen egy olyan muzsikát osztottam meg, vagy találtam, ami Felső Garamenti, Hore Hronski, teljesen szlovák, az a híres Roskazovacski, a parancsolgatás című műfaj, amikor kiállnak a zenekar elé, hadonásznak a kezükkel, és jópofa dolgokat énekelnek ilyen csasztuska-szerűen, és utána pedig nagy ugrós figurákat táncolnak. Egy olyan viseletben, amit én szlovákokon kívül még senkinél nem láttam, mert topban járnak, olyan fehér vászon ingük van, paraszt ingük, ami szabadon hagyja a vékony vagy termetes, tetemes hasukat. Tehát szabadon van kint a hasuk, és hozzá egy szép mellényke, kalap, bőgatya, minden. Gondolkoztam, mi lehet ennek a viseletnek az oka, aztán szerintem spóroltak a vászon anyaggal, mert úgyis széles bőröveket hordtak régen, és akkor gondolták, hogy amíg a bőröv tart, addig nem kell, hogy fedje az inga testet. Nekem kicsit furcsa, mert én nem szeretem, ha a mesztelen bőrhöz érintkezik a bőrszí, ami esetleg 50 centi széles. No, mindegy, de én erre tudtam következtetni, minden esetre kim van a hasuk ezeknek a fiúknak vagy bácsiknak. Hát láttam én ebből cingárat, és láttam hordó hasut is, de nem szégyelte, és jól énekelt, táncolt. No, egy olyan kommentet láttam a közösségén, egy hölgy írta, hogy nem szégyellitek magatokat, magyar énekeket énekeltek, magyar viseletben jártok, aztán mégis tótul ugattok. Ezt írta, menjetek inkább vissza a drótot csinálni. Akinek nincs kultúrája, az ne lopja el a másét. Na, ilyet olvastam. Én egy ideig gondolkoztam, hogy milyen nagyon-nagyon csúnya szavakat tudnék írni neki, de hát nekem ugye galamb lelkem van, úgyhogy végül azt írtam oda neki, hogy aki kultúráról így tud nyilatkozni, annak saját kultúrája nincs. Na hát ebben maradtam. Nem tudom, hogy a hölgy belepirult-e vagy nem. De inkább menjünk vissza Felvidékre, Gömörbe, Felső Gömörbe, ahol van például két község, Berzéte és Berzéte Kőrös. Ezek a legészakabbra fekvő magyar ajkú községek arrafele, és a 11. századtól már rokmányok tanúskodnak a létezésükről. A szilicei és a pelsőci fennsík közötti szűk völgyben terülnek el. A magyar országhatár és a szlovák nyelvhatár között alig 3-4 kilométeren. A két faluban már 50 éve nincs magyar nyelvű iskola, de az ősi ösztön, a hit, a szívben dobbanó magyar dallamok, ütemek és azok üzenetei megtartották a közösséget. Na, ezekből az üzenetekből fogunk hallgatni, a Berkő Némdalkörtől. Ők szépen összekombinálták a két falu nevét, ebből lett a Berkő, és a Pengő zenekarral vagy a Sajó bandával együtt szoktak fellépni. Itt a mi a zene CD-n, ami a kezembe került, egy kolléga csinálta a grafikát, így került a kezembe. A Sajó bandával fogjuk hallgatni őket. A Gömöri Fonót vitték színpadra, és CD-t is adtak ki. Ebből fogunk szemelgetni, úgyhogy hallgassunk bele szépen ezekbe a
kórus és zenekari előadásokba. Hát én gondoltam, a kórussal kezdjük, a Berkő nevű kórussal. Mindegy, melyiket? Én mindegy, mert még nem ismerem, találgassunk. Végül.

Sejhaj, a Tilos Rádióba. Écsi Gyöngyinek köszönhetjük ezt a gyűjtést és ezt az összeállítást, és nagyon szép szavakkal emlékezik meg az ottani úgy idézőjelben mondhatnám adatközlőiről. Körösben Imre Malvin és Szendi Klára néni több száz órányi gyönyörves éneket dalolt fel nekem, miközben mosolygós bölcsességgel, huncúton bizsergő vérrel mesélték gabajcsos életük történeteit, és tálalták a harapat cipót, a jutórós haluskát és a kalácsokat. Voltak énekek, amelyek bobózás vagy gombázás közben bukkantak elő a Nagyhegyen. A régiek hangja már nem hallatszik ezen a mostani felvételen, mert már előre bocsátottuk őket az égi úton. Hálásak vagyunk, és énekeiket megőrizzük. És akkor a továbbiakban a rozsnyói Sajó Banda kíséri az énekeseket. Hallgassátok szeretettel!

Tilos Rádió 90.3 FM. Ez volt pár az Ühüm TV áfonyával. Big Up Skunk. Rastafari.